0: Újul meg Magyarországon, közölte a közlekedési miniszter. Vidézi Dávid közösségi oldalán azt írta, minden megyében zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúj-Zemplénben és Pest megyében valósul meg. Hozzátette, több évre előre tervezhető országos útfelújítási programot dolgoznak ki, hazai és Európai Uniós források bevonásával. Látszöveti robotsebészeti rendszert vezetnek be a Szegedi Tudományegyetemen. A berendezést a sebészet, az urológia és a szülészet nőgyógyászat területén alkalmazzák szeptembertől. A rendszer nem önállóan operál, a sebész egy konzol segítségével irányítja a robotot. A megoldás precíz műtéteket tesz lehetővé minimális méretű sebek alkalmazásával. Letartóztattak két magyar kamionsofőrt Lengyelországban, akik a vád szerint több mint 9 tonna veszélyes hulladékot csempésztek be az országba. Járművüket csaknem egy hónapja ellenőrizték a hatóságok a lengyel-szlovák határ közelében. Ismeretlen eredetű autóalkatrészeket, használt katalizátorokat, csatornaelemeket szállítottak.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 16-22, szerdán napközben 27-33 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Áll csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: olyan szép felállni.
1: Hírek a Ceglin Rádióban.
2: Folytatódik a kánikula, Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Baka Andrást választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. Baka Andrást 2011-ben a Fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. Az új államfő a választást követő 8. napon, augusztus 19-én lép hivatalba. A paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. 57 ezer ember még mindig nem cserélte le a régi könyvformátumú személyigazolványát, pedig azok augusztus 3-án érvényüket vesztették. Az országgyűlés újabb haladékot adott a csere előtt állóknak. Néhány ügyet még intézhetnek év végéig a régi okmánnyal. A kártyaformátumú igazolványt az érintettek bármelyik kormányablakban időpontfoglalás nélkül igényelhetik. Az igazolvány kiállítása díjmentes. Bizalmi szavazást kezdeményez több horvát ellenzéki párt Andrej Plenković kormánya ellen, miután kiderült, hogy több tízezer tonna részben Európai Uniós országokból illegálisan behozott veszélyes hulladék szennyezte a talajt Horvátország több pontján. A köztársasági elnök azonnali kármentesítést és a felelősök megbüntetését követelte. A miniszterelnök az ellenzéket pánikkeltéssel és dezinformációk terjesztésével vádolta meg. Humanitárius kegyelmet kapott Vlagyimir Putyin elnöktől egy Oroszországban bebörtönzött volt amerikai tengerészgyalogos. A 32 éves Robert Gilman már úton van az Egyesült Államokba, ahol pszichiátriai kezelést kap majd. 4,5 év börtönre ítélték, amiért 2022-ben egy voronyezsi vonaton állítólag megrúgott egy orosz rendőrt. Ismét hamut szóra az Etna. A múlt heti kitörést követően újabb aktivitást mutat a tűzhányó. Catániában, Szicília legnagyobb repülőterén szerdán délelőtt 11 óráig teljesen felfüggesztették a légi forgalmat. Több mint 200 járatot kellett átirányítani, vagy teljesen törölni. Turisták ezrei rekedtek a szigeten.
1: Az időjárásról.
2: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 16-22, szerdán napközben 27-33 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Folytatódik a kánikula, Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A Paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Baka Andrást választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. Baka Andrást 2011-ben a Fideszes kétharmad távolította el a legfelső bíróság elnöki posztjáról. Az új államfő a választást követő 8. napon, augusztus 19-én lép hivatalba. Esküdtett az új köztársasági elnök az országgyűlésben. Baka András beiktatási beszédében azt mondta, megtiszteltetésnek és kivételes bizalomnak tartja, hogy megválasztották. Hangsúlyozta, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. A magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. A Paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon, közölte a közlekedési miniszter. Vidézi Dávid közösségi oldalán azt írta, minden megyében zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúj-Zemplénben és Pest megyében valósul meg. Hozzátette, több évre előre tervezhető országos útfelújítási programot dolgoznak ki, hazai és Európai Uniós források bevonásával. Látszöveti robotsebészeti rendszert vezetnek be a Szegedi Tudományegyetemen. A berendezést a sebészet, az urológia és a szülészet nőgyógyászat területén alkalmazzák szeptembertől. A rendszer nem önállóan operál, a sebész egy konzol segítségével irányítja a robotot. A megoldás precíz műtéteket tesz lehetővé minimális méretű sebek alkalmazásával. Letartóztattak két magyar kamionsofőrt Lengyelországban, akik a vád szerint több mint 9 tonna veszélyes hulladékot csempésztek be az országba. Járművüket csaknem egy hónapja ellenőrizték a hatóságok a lengyel-szlovák határ közelében. Ismeretlen eredetű autóalkatrészeket, használt katalizátorokat, csatornaelemeket szállítottak.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 16-22, szerdán napközben 27-33 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Cegléd hangja a Cegléd Rádióban, az FM 92-tön. A műsor, amelyben én felteszek egy kérdést, önök pedig jobb esetben válaszolnak. Ezt megtehetik a 0635-92-95-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánságukat cegledradio.hu-ra, és persze a Facebookon is írhatnak nekünk facebook.com/cegledradio. A mai kérdésünk egy olyan kérdés, amit már egyszer feltettem, második alkalommal foglalkozunk a témával. Mi az, amit drágának tartanak, mégis megvesznek? Itt elsősorban olyan dolgokra gondolok, amelyek pótolhatóak egy olcsóbb alternatívával is, ám mégis valamiért a drágábbat választják, ragaszkodnak a minőséghez. Arra vagyok kíváncsi tulajdonképpen, hogy mik azok a területek, amelyekben nem adnak alább, és egy szintet mindenképpen tartani szeretnének. Rengeteg érdekes válaszunk jött az első adásban, és rengeteg válaszunk benn maradt, nem került rá sor, úgyhogy ezekkel kezdjük, de addig is lehet írni nekünk, tehát a 0635-92-95-re, ha esetleg valaki nem hallotta az első adást, most be tud csatlakozni, és azt is ígérem, hogy egészen új válaszok jönnek ebben a műsorban, hiszen csak olyanok érkeznek, akik még nem kerültek sorra. Már is itt van nekünk Andi üzenete, prémium macskakaja a macskáknak, de neki amúgy is bármit megveszek. Görlein, Meteorites, túracuccok. A túracuccokban nem vagyok otthon, azt sem biztos, hogy így kell ejteni, de egy márka név szerintem ez. Én nem ismerem, sokat kirándulok én is, de ez a márka nincs meg. Továbbá azt írja, hogy pszichológus, magánorvos fodrász, illetve személyi edző, de legalább keveset eszek. Hát igen, hogyha az ember betartja ezeket, mármint az edzés kapcsán, az étkezésre is figyel, és az edzésre is, akkor úgy nem veszel annyit az ételből, és így többet ráköltet a személyi edzőre. Egyébként én is úgy gondolom, hogy a pszichológus az olyan, amire érdemes költeni, mert az a egészségünk mellett a lelki jobb létünk is nagyon fontos. És hát igen, hogyha van kis állat, az nagyon sokat hallottuk már az első adásban is, hogy a kis állatra rákölti az ember bizony. Azt írja nekünk Zsombor, hogy távcső, spotting scope, Bino, PRS, nem tudom ezek micsodák, de ő leírta, és egy elbetűs márka cuccait vásárolom csak, pedig az alapból 5-6-szor olyan drága, mint az olcsóbb alternatíva. Van érzékelhető különbség persze, de nem ámítom magam azzal, hogy szükségem van a jobbra, mégis ezt veszem. Pontosan ezekre vagyunk kíváncsiak, kedves hallgatók, és nagyon köszönjük a választ. Nóra mindössze egy szóban válaszolt, annyit írt színház, amit meg tudok érteni. Szerintem is a kultúra és a művészetek, főleg, hogy az ember nyitott a színházra, akkor olyan, hogy arra nem érdemes spórolni, mert nagyon érdekes darabokat, nagyon érdekes rendezéseket, nagyon különleges színészeket foghatunk ki. Mi is a párommal egyébként itt Cegléden is, de egyébként Pestre is nagyon sokat járunk színházba, meg ki tudja még merre fogunk, úgyhogy ezt tökéletesen meg tudom érteni. Nos tehát, kedves hallgatók, mi az, ami drágának tartanak, mégis megveszik, tehát lenne olcsóbb alternatíva, de mégis a drágább terméket választják, és ráköltik a pénzt. Ez a mai témánk, második alkalommal itt a Cegléd hangjában. Ha van ilyen, és van kedve, küldje el nekünk 0635-92-95-ös.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Mi az, amit drágának tartanak, mégis megvesznek? Ez a mai kérdésünk itt a Ceglét hangjában. A második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, és még a régi válaszokból válogatunk. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy akik az előző adásban válaszoltak, még ők kerülnek sorra először, de már egy-két új válasz is érkezett, nyugodtan elküldheti ön is, hogyha van ilyen termék. Azt írja nekünk Zsófia, hogy prémium kozmetikumok, gluténmentes dolgok, növényi tej, tudom, hivatalosan növényi ital a neve, bár lassan majdnem hozzádrágul a rendes, illetve narancs és vérnarancs frissen facsarva. Ezeket teljesen meg tudom érteni. A kozmetikumokról azt mondta valaki az első adásban, hogy nem mindegy, mit kell az arcára, és az tényleg nem mindegy. A gluténmentes dolog majdnem egy kényszer, hogyha egyszerűen nem tudja befogadni a szervezeted, ahogy úgy látom a tejet sem, mert növényi tejeket fogyasztasz, akkor ez is természetes dolog, szinte rá vagy szorulva, bár ott is vannak valószínűleg árkülönbségek, de akkor meg már menjen minőségi dolog az ember testébe. És a narancs vérnarancs frissen facsarva, hát ez pedig, hát talán mondjuk ez az, amire azt mondanám, hogy esetleg luxus termék. Nyilván a kozmetikumoknál meg az embernek arra is figyelni kell, hogy mi az, ami esetleg bőrpírt okoz, vagy allergiás reakciókat vált ki, szóval ezek érthetőek szerintem. Azt mondja nekünk a kedves hallgató, aki nem írt nevet, hogy tej, panírozott mogyoró, nagy ritkán egy-egy üveg normális üdítő, ami nem édes kés. Igen, hát na ezért érdekes ez az adás szerintem, kedves hallgatók, mert egészen szélsőséges dolgok azok, hogy kinél mi az, ami drága, és mire költ. Van, aki azt mondja, hogy igen, a kutyára is elkölt mindent, van, aki azt mondja, hogy egy-egy normálisabb üdítő is már luxusnak számít, és olyan dolgokat vesz meg olyankor, amire egyébként így majdnem sajnálná a pénzt, de mégis rákölt egyszer-egyszer. Mentes hozzávalók, mentes készételek, alkalmattán, minőségi kávé, lelki egészség, minőségi állateledel, magánorvosok, és olaj, ezt írta egyébként Emese, azt nem tudom, hogy az olaj milyen értelemben, mármint, hogy ez autóhoz való olaj, bár meglepődnék, mert ilyen főleg ételek voltak, de olajból is, hát azért most már rengeteg verzió létezik, meg alternatíva, meg ugye ott az olajmentes, a levegős fritőz, ahhoz például egyáltalán nem kell, én erre álltam rá nagyon, és ilyenkor az ember az olajjal is tud spórolni. Vitaminok, ezt Panna írta nekünk, teljesen jogos, lézeres szőrtelenítésre járni, Noémi üzenete. Én egyébként gondolkodtam rajta egy-két helyen, ahol zavar, hogy mindig borotválkoznom kell. Most a Hónajra gondolok, mielőtt a hallgatók belevennének, vagy elkezdenének itt a háttérben azon gondolkodni, hogy vajon miről is van szó. A Hónajra gondoltam, hogy egyszer talán majd megcsináltatom, de aztán rájöttem, hogy végül is nem olyan nagy fáradtság azt lekapni, hogyha az ember úgy gondolja. De azt is tökre megértem, hogyha valakinek van ilyen igénye, hogyha működik, akkor mindenképpen érdemes rá költeni. Itt van nekünk Gábor üzenete, aki azt írja, hogy 100-as benzin. Úgy gondolom, hogy az autóm érdemel annyit, hogy a Jobbik benzin kapja meg. Úgyhogy én is általában, sőt, nagyon-nagyon ritka az, hogy a normál 95-öset tankolnám. Általában a 100-as benzin kapja az én autóm is. Úgy vagyok vele, hogy ezzel is vigyázok rá, és talán az élettartamát hosszabbítom meg egy kicsit. Úgyhogy ebben bízom. Én is rá szoktam költeni. Van most már olyan alkalmazás, amivel még azt is kedvezményesen meg lehet kapni. Nem, persze nem olyan olcsó, mint a 95-öset, de igyekszem ezt beletankolni. Úgyhogy ezt teljesen osztom Gábornál. Furcsa, hogy eddig nem olvastam, de cigaretta, írja nekünk Botond, és még zárójelben egy márkát is megnevez, azt én nem szeretném felolvasni, de igen, valamiért az emberek azt már nem veszik luxusnak, nem veszik úgy, hogy ez olyan dolog, ami többletkiadás, pedig hogyha belegondol egy dohányos, azért rengeteg pénz elmegy egy hónapban. Javaslom, hogy csak a heti vagy a havi lebontást egyszer számolják ki, és amúgy nemhogy nem lenne rá szükségünk, hanem teljesen fölösleges, káros, tehát minden szempontból rossz, és még pénzbe is kerül. Gondolkodjunk el. Most egy pici szünet, néhány zene múlva folytatjuk.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Smink, hajápolás, minőségi kollagén, vitaminok, ezt írta nekünk Laura, méghozzá arra a kérdésre, hogy mi az, amit drágában is megvesz, amit drágának tartanak egyébként, és mégis ráköltik a pénzt, tehát lenne olcsóbb alternatíva, mégis a minőségi terméket választják, ez egyfajta kis felmérés, és csak az válaszol persze, aki szeretne, a 0635 92 92 5-ös SMS számra. Ilyen üzenetünk is van, miszerint a toplista élén szerepelnek a növényi tejek, a lazac és a könyvek, minőségi kávé, lelkiegészség, állateledelés, magánorvosok. Egyébként igen, leginkább az étkezés és a szépészet kategóriában, vagy a kisállatok kategóriában vannak túlköltéseink. Nem feltétlenül azt jelenti, hogy tényleg túlkölti az ember, megtermeli magának a pénzt arra, hogy ezt megvesse, ezért tudja megengedni magának, de mégis erre vagyunk kíváncsiak, hogy mi az, ami egy kicsikét drágább, mint amit elfogadhatónak tart, mégis megveszi. Élelmiszer, inkább eszek kevesebbet, de az legyen minőségi étel, ezt Ádám írta nekünk. Fetasajt, lazac és tonhal, ezt pedig Tamás, és sajtok áfonya, aszaltvörös áfonya és havi egyszer-kétszer pizzarendelés a közeli pizzériából, írja nekünk Soma. Egyébként ezt is értem teljesen, én is szerintem, valószínűleg nem lennénk ászorulva, hogy pizzát tegyünk, mégis van, amikor az ember azt mondja, hogy oké, csalós nappan, ma lehet, hogy nem is sportoltam, de megérdemlek egy jó kaját, és nem mintha nem ennék jó kajákat egyébként, de én így szoktam vele lenni, hogy igenis most egyszer jöhet a pizza, és akkor ráköltünk. Hát igen, pár évvel ezelőtt még nem ennyibe került egy pizza. Koktélparadicsom, magán endokrinológus, labor fogorvos, telefon és néha ecetes chips. Ezt írta nekünk Réka, és cukrászdába járni, mindent megvenni az állataimnak, amitől szerintem jobb az életük. Mozi, nachos kettőnknek a férjemmel, csak a nasi 10.000 forint jelenleg, írja nekünk Júlia. Ugyanakkor én azt mondom, hogy valamilyen módon mégis támogatni kell a filmkészítőket, ugye most már annyi streaming szolgáltató van, hogy gyakorlatilag otthonra is bármit megnézhetnénk, de én azt mondom, hogy néha érdemes elmenni moziba, mi is szoktunk a párommal menni, mondjuk havi szinten, vagy két havonta egyszer, ennyivel szerintem támogatnunk kell a mozikat. Helyjegy a vonaton. Van országbérletem, de egyszerűen rühellem az IC-n a sima kocsikat. Összességében drága, hiszen utazhatnék ingyen, de nem vagyok hajlandó. Manga. Olvashatnám sokkal olcsóbban, folyamatosan online, de inkább megvárom, amíg könyvesboltban kiadják szépen lassan, mert kell az élmény, hogy lapozgathatom. Igen, ezzel sokan vagyunk így, hogy azért mégiscsak az e-book az nem olyan más megnézni egy telefonon egy könyvet, más, mikor érzed a lapoknak, a friss nyomtatásnak az illatát, kezedbe foghatod és lapozgathatod, és főleg egy mangánál, ami tulajdonképpen a képregény kategóriába sorolható. A vonatos dolog érdekes, én pedig pont úgy voltam vele mindig egész életemben, hogy nem fogok még pótjegyet venni, vagy helyjegyet venni, mert igen, utálok állva utazni, ez tény, de valahogy úgy vagyok vele, hogy a célom szempontjából, hogy eljussak A-ból B-be. Jó, az is igaz, hogy én a Ceglét-Szeged vagy a Ceglét-Budapest távolságnál nem nagyon szoktam tovább menni, de valahogy előbb-utóbb csak lesz egy-két hely. Így szoktam vele lenni. Úgyhogy érdekes, hogy te így állsz hozzá, én meg teljesen máshogy, de pont erről szól ez a műsor. Mi az, ami drágának tartanak, mégis megveszik? 0635 92 92-t.
1: Információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: A Ceglit hangja mai kérdése: mi az, ami drágának tart, mégis megvesznek? Második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, és most már új üzenetek is sorra kerülnek. Eddig azokból szemezgettem, amik az előző adás alatt lettek elküldve, de nem kerültek sorra, és hogyha ön is küldene, a 0635-925-925-ös számon megteheti. Lili azt írja: fogorvos, fogimplantátum, élpótlás, de az a szitu, hogyha lenne egy látható fogtörésem vagy foghiányom, szerintem, ha nincs más, még hitelből is megcsináltatnám. Egyszerűen az egész világ más, hogy viszonyul a foghíjas emberekhez, múlhat rajta állásinterjú, üzleti kapcsolat, randi alakulása. Gyakorlatilag befektetés abba, hogy ne kezeljenek lecsúszott trógerként. Ami fura, mert kevesen tudjuk megfizetni azért, ha úgy igazán kell valami beavatkozás. Hát bizony, zsebbenyúlós, de érdemes megcsináltatni, én is azt mondom. Nekem pár évvel ezelőtt jött egy döntésem, hogy már pedig, hogyha nagyon vigyorogtam, azért oldalt látszott, hogy van egy hiány, néha érzékeny volt, és ez is zavart, úgyhogy egyszer nekiestünk, és bár tényleg zsebbenyúlós lett a vége, megcsináltattam, de sokkal magabiztosabb lettem utána is, és nagyon jót tett a lelkemnek is, hogy rendben vannak. Úgyhogy igen, teljesen adom, amit Lili ír. A következő üzenet küldünk Péter: jó gumik a Verdára. Kizárólag friss ADAC tesztben melegen ajánlott zöld kategóriájú, valamint nem V mintázatú gumi kerülhet a családi autóra, amikor váltani kell 5 szezon után, vagy ha valamiért korábban, mert esetleg jobban kopott. Ebből nem engedek. Magát a gumit általában neten rendelem meg, mert úgy olcsóbb, de a pontos típus az olyan, amit az ADAC éppen nagyon ajánl az én autóm méretében. Szerintem ez tudatosság, nem feltétlen túlköltekezés. Most az én autóm nemrég volt fékcseréken, és hát igen, csak ráfért. Kicsit is szégyeltem magam, hogy egy picit elhanyagoltam. Nem történt semmi gond, magunktól mentünk be és vettük észre, vagy hát nézettük meg, hogy minden oké a fékekkel. Kiderült, hogy nem minden oké, most már azért érett a csere, úgyhogy belefektettünk, de azt mondja mindenki a környezetemben, hogy az, hogy az autó biztonságosabb legyen, az sosem rossz befektetés, és ugyanez a helyzet a gumikkal is szerintem, úgyhogy Péter tanácsát mindenképpen érdemes megfogadni azoknak is, akik esetleg már régen néztek rá az autógumira, érdemes betartani ezeket az irányelveket, mert az életünk múlhat rajta. Azt írja nekünk Dóri, hogy magasabb minőségű parfümök, kislánykorom óta az illatok megszállottja vagyok. Táskákból és cipőből nem vagyok a tipikusan halmozó lány, cserébe illatokkal kompenzálom ezt. Egyébként ez is tök szép dolog szerintem, hogyha valakinek ez a sok illat az, ami az egyéniségét adja és jól érzi magát tőle, hát miért ne érdemelne meg ennyit, úgyhogy teljesen jó, és köszönjük szépen a válaszodat. A hobbimmal kapcsolatos könyvek, ez Blanka írta nekünk, teljesen jogos. És azt mondhatná az ember, hogy igen, már ott az internet, annyi mindent meg tudsz rajta keresni, vagy az AI, a mesterséges intelligencia, de mégis valahogy más, hogyha a könyveket oda a polcra föltehetjük, bármikor előkaphatjuk és belelapozhatunk, az azért szerintem teljesen más dolog. Hamarosan folytatjuk a második órával, akkor is ez lesz a témánk, mi az, ami drágának tartanak, mégis megveszik.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Folytatódik a kánikula, Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Baka Andrást választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. Baka Andrást 2011-ben a fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. Az új államfő a választást követő 8. napon, augusztus 19-én lép hivatalba. A paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. 57 ezer ember még mindig nem cserélte le a régi könyvformátumú személyigazolványát, pedig azok augusztus 3-án érvényüket vesztették. Az országgyűlés újabb haladékot adott a csere előtt állóknak. Néhány ügyet még intézhetnek évvégéig a régi okmánnyal. A kártyaformátumú igazolványt az érintettek bármelyik kormányablakban időpontfoglalás nélkül igényelhetik. Az igazolvány kiállítása díjmentes. Bizalmi szavazást kezdeményez több horvát ellenzéki párt Andrej Plenković kormánya ellen, miután kiderült, hogy több tízezer tonna részben Európai Uniós országokból illegálisan behozott veszélyes hulladék szennyezte a talajt Horvátország több pontján. A köztársasági elnök azonnali kármentesítést és a felelősök megbüntetését követelte. A miniszterelnök az ellenzéket pánikkeltéssel és dezinformációk terjesztésével vádolta meg. Humanitárius kegyelmet kapott Vlagyimir Putyin elnöktől egy Oroszországban bebörtönzött volt amerikai tengerészgyalogos. A 32 éves Robert Gilman már úton van az Egyesült Államokba, ahol pszichiátriai kezelést kap majd. 4,5 év börtönre ítélték, amiért 2022-ben egy voronyezsi vonaton állítólag megrúgott egy orosz rendőrt. Ismét hamut szóra az Etna. A múlt heti kitörést követően újabb aktivitást mutat a tűzhányó. Catániában, Szicília legnagyobb repülőterén szerdán délelőtt 11 óráig teljesen felfüggesztették a légi forgalmat. Több mint 200 járatot kellett átirányítani, vagy teljesen törölni. Turisták ezrei rekedtek a szigeten.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 16-22, szerdán napközben 27-33 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kedves hallgatók, ez itt a Ceglit hangja, és annak is a második órája az FM 92-ön. Egy második alkalmas kérdés, ami nem más, mint az, hogy mi az, amit drágának tartanak, mégis megvesznek. Egy korábbi alkalommal már foglalkoztunk ezzel, és a válaszok számából arra következtetek, hogy egy harmadik alkalommal is fogunk. Nem holnap, hanem majd egy másik napon, úgyhogy aki esetleg nem fér bele, az se lepődjön meg, mert simán elképzelhető, hogy a harmadik adásba fog átcsúszni az üzenete. Szerencsére jó sok van, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, már is megyünk tovább. Gréta üzenetével, megtaláltam. Sok dolog, ha valamiből van bio, akkor azt veszem. Ruhából és cipőből, illetve övekből nem veszek már kínai gagyit, tusfürdő és sampon, ezek is ilyenek. Sokan írták a biót, azt hiszem, vagy legalább ketten az első adásban. És igen, hogyha valaki erre akar figyelni, miért ne tehetné meg? Kicsivel talán drágább, de az legalább biztos olyan helyről van, ahonnan ő szeretné. Azt írja nekünk Benedek, hogy sör. Nem vagyok hajlandó olcsó pont inni, ez egy csúnyább szó volt, de ő nem hajlandó olyat inni. Inkább így a kevesebbet, de az finom sör legyen. Amúgy sem feltétlen baj, ha az ember nem iszik sokat, és igen, hát akkor már legyen finom. Én sajnos, és most bocsánat Benedek, de soha nem tudtam megszeretni a sört. Néha nyáron, egy-egy meleg napon, egy dobozzal. Talán, hogyha jó hideg, akkor meg tudok inni, de a második már nem esne jól, az a helyzet. A meccsőrrel egy picit úgy vagyok, hogy na, az talán inkább. A párom az sörösebb, mint én, úgyhogy furán is szokott rám nézni, hogy én iszem a csajos meccsört, ő meg a rendeset, de hát ez van, ízlések és pofonok. Viszont igen, szerintem is igyál minőségi sört, legyen finom. A sokadik jó minőségű, érdekes zsebkés. Ez tényleg hülyeség, nem úgy, mint a kolbász, a sajt és a pisztácia. Szóval ezeket is kedveled. Gergő egyébként az üzenet küldünk. Szóval ezeket is kedveled, a kolbászt, sajtot és pisztáciát. Viszont a zsebkés az olyan dolog, rengetegen ismerősen van, többek között apukám is, aki egyszerűen mániákosan gyűjti a bicskákat, a zsebkéseket, és eljár vásárokba ezért, utána néz, ismeri a készítőket, szóval egy ilyen mániájává tud válni az embernek, és hát most miért ne gyűjthetné valaki azokat, úgyhogy persze, hát miért ne gyűjthetnéd te is. Gratulálok hozzá, van egy hobbid, ami tök jó, szerintem. Nagyon drága keverőpulton zenélni itthon, hobbi szinten, lemezről, két Technix lejátszóval, valami bitang hangrendszeren, persze, írja nekünk Tomi, és azt hiszem, hogy Tomit én ismerem is, és teljesen jogos. Én nekem is megvolt ez a korszakom, amikor mindenféle pénzt belefetszöltem abba a DJ szakmába, amit majd egyszer a magaménynek fogok hinni vagy gondolni. Végül, hát azért csináltam nagy bulikat annak idején, de nem lett világsiker belőle, aztán meg egy ponton én magam döntöttem, úgyhogy nekem ebből elég volt, és kiszállok. De a lényeg az, hogy igen, vannak ilyen barátaim, akik ráköltenek folyamatosan a mai napig, 30-40 pluszosan még mindig veszik a technikát, és zenélnek, és ezzel telik a hétvégéjük. Jól érzik magukat, és szerintem ez a legfontosabb, úgyhogy hajrá, Tomi! Szerintem semmi rossz nincs ebben. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, néhány zene után újra az lesz a kérdésünk, hogy mi az, amit drágának tartanak, mégis megveszik.

Kedves hallgatók, a telefon. A telefon valamiért nem kap olyan szerepet ebben a műsorban, mint én, ahogy hittem, hogy fog, de hamarosan rátérünk, ugyanis a Cegnit hangja mai kérdése az, hogy mi az, amiből egy olcsóbb dolog is elég lenne, mégis a drágábbat veszi meg. Túl drágának tartják önök is, de úgy vannak vele, hogy az olcsóbb alternatíva ellenére mégis ezt választják. Én most nem mondom az a márkát, de egy I betűvel kezdődik, és az is benne van egy fón. A lényeg az, hogy azt írja nekünk Péter, hogy nyilvánvalóan 15 Pro-ról nem volt szükséges feljebb váltani, de bekattant valami az agyamban, és ilyenkor addig piszkál, amíg meg nem veszem. Vagy például cipők, annyi cipőm van már, hogy nem tudom hova rakni, de valami jó akciót meglátok, és kényszert érzek arra, hogy megvegyem. Ez leginkább hölgyeknél szokott lenni, a párom is ilyen egyébként. Igen, néha már nincsen hely a lakásban, de még mindig kell egy új cipő. Nekem is van pár, én meg szeretek tartalékolni a cipőkből, most is van kettő olyan, amit még ki sem vettem a dobozból. És majd egyszer eljön az idő, és általában tényleg el is jön, de addigra már van egy újabb cipő a dobozban, amit meg majd megint elteszek jó sokáig. Na mindegy, de a telefon az nálam soha nem volt ilyen érdekes módon. Én egy alapfunkciókat el tudjak rajta látni, tudjak netezni, visszaválaszolni üzenetekben, messengeren, stb. És néha talán még egy-egy játék. Jó? Nem, egy játék mindig van, már 9 éve, de a lényeg az, kedves hallgatók, hogy én sosem figyeltem arra, hogy úristen, mikor jön ki valami új márka, és a legjobb legyen, és megmegyem. Nekem egyszerűen nem ad, de itt van például Peti, aki azt mondja, hogy teljes mértékben bekattan nála valami az agyában, és meg kell venni az új készüléket. Én ezt sosem értettem, de pontosan erről szól ez a műsor, és nagyon köszönjük a választ. Nőgyógyász, pszichológus, fogorvos, kondibérlet és parfüm, Gréti írta ezeket nekünk, köszönjük szépen. Havonta a masszőr, aki a legjobb, akit ismerek, de már 18 ezer egy óra nála. Pár alkalommal megcsaltam, de sose volt az igazi, így marad ő. Actimel, hiába 2-3-szor annyi, mint a többi joghurtital, rommá veri mindet. Mindig lesem az akciókat, mikor a 12-es pakban árulják, lényegesen jobb áron. Igen, mind a kettő fontos. A masször szerintem is olyan, hogy ez egyszerűen kötelezővé kéne tenni szerintem minden ember számára, hogy havonta legalább egyszer menjen masszőrhöz, akár a cégen belül megszervezni a munkáltató, hogy minden egyes dolgozójának legyen havi egyszer masszázsa. Tökéletes lenne a világ, mindenki nyugodtabb és kedvesebb lenne. Én ezt gondolom, szerintem tökre érthető, hogy még ha drága is, rászánod a pénzt. Manikűr, pedikűr, jó, összeraktam, mani pedi, nekem ez így kevés volt, de 2,5 hetente friss mani pedi, 25 ezer, de megéri. Ezt írja nekünk Léna, és szerintem biztos, hogy így van. Ti érzitek, kedves hölgyek, hogy mi az, amire rá kell költeni, és mi az, ami nem, hogyha így érzitek jobban magatokat, tőlem aztán nyugodtan, bár hallottam olyan véleményt, nem az enyém, egy barátomé, hogy azt soha nem vette észre, hogy az adott barátnőjének milyen a körme, vagy hogy milyen hosszú és hogy milyen minta van rajta, egyszerűen rá sem nézett, és akkor azt kell gondolnunk, vagy sokszor azt gondolja az ember, hogy tetszeni akarnak a hölgyek, ezért csinálnak ilyen körmöket, de rá kellett jönni szépen sorban, idővel, hogy sokan a saját kedvükért csinálják ezt, és egyáltalán nem számít a férfi véleménye, hogy tetszik-e neki az a köröm, vagy nem. Kozmetikumok nincs sok, de azok tényleg jók legyenek. Itt van pár márka is leírva, olajos arctisztítók, stb. A márkákat nem mondom be, de Anna üzenetét is beolvastam, és hogy kiért fogom még beolvasni, az néhány zene múlva derül ki, mert most elmegyünk zenélni, aztán pedig folytatódik a Cegléd hangja. Cegléd Rádió.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Folytatódik a kánikula, Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A Paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Baka Andrást választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. Baka Andrást 2011-ben a Fideszes kétharmad távolította el a legfelső bíróság elnöki posztjáról. Az új államfő a választást követő 8. napon, augusztus 19-én lép hivatalba. Esküdtett az új köztársasági elnök az országgyűlésben. Baka András beiktatási beszédében azt mondta, megtiszteltetésnek és kivételes bizalomnak tartja, hogy megválasztották. Hangsúlyozta, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. A magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. A Paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon, közölte a közlekedési miniszter. Vidézi Dávid közösségi oldalán azt írta, minden megyében zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúj-Zemplénben és Pest megyében valósul meg. Hozzátette, több évre előre tervezhető országos útfelújítási programot dolgoznak ki, hazai és Európai Uniós források bevonásával. Látszöveti robotsebészeti rendszert vezetnek be a Szegedi Tudományegyetemen. A berendezést a sebészet, az urológia és a szülészet nőgyógyászat területén alkalmazzák szeptembertől. A rendszer nem önállóan operál, a sebész egy konzol segítségével irányítja a robotot. A megoldás precíz műtéteket tesz lehetővé minimális méretű sebek alkalmazásával. Letartóztattak két magyar kamionsofőrt Lengyelországban, akik a vád szerint több mint 9 tonna veszélyes hulladékot csempésztek be az országba. Járművüket csaknem egy hónapja ellenőrizték a hatóságok a lengyel-szlovák határ közelében. Ismeretlen eredetű autóalkatrészeket,

Dio szájfény, nem sminkelek, ez az egyetlen, amit használok, és hát el kell mondanom a kedves hallgatóknak, hogy Petra üzenetét kicsit módosítottam, nem Dio szájfény, hanem még egy betű ott van a végén, de én azt nem akarom kimondani, és akkor így nem lesz reklámozás, de mindenki kitalálhatja, és azt mondom, hogy ha egyébként Petra nem költ másra, tényleg nem sminkel, akkor miért ne lehetne egy szájfény drágább, hogyha csak ezt az egyet használja, hiszen a meg nem vett sminkeken egy csomó minden spórol, úgyhogy mindenképp fel lehet így fogni. Élelmiszerek mindenképpen, Bogi írja ezt nekünk, sajtok, delikáteszekben vásárolt olasz import tészták, különböző olajok, egy vagyont költök rájuk, de a főzés a hobbim, a szenvedélyem, szóval úgy fogom fel, hogy az étkezésem és a hobbim költsége egyben. Innen nézve viszont nem is olyan tragikus a helyzet, sőt, tegyük hozzá azt is, hogy még akkor hozzá minőségi ételeket is fogyasztasz, ami meg az egészséged szempontjából, itt talán még jobban érzed magad, és nem kell ezzel rágódni. És azt hiszem, hogy egyébként sem kell sok mindenre rágódni, mert ha belegondol a kedves hallgató, bármilyen termék van luxus kategóriás, meg van nagyon olcsó. Azt mondom, hogy szerintem érdemes a középvonalon menni, ahogyha az embernek persze van erre anyagi lehetősége. Ne is legyen túl rossz minőségű, de ne is legyen a legdrágább, kivéve azokban a kategóriákban, amik egyszerűen a kedvencek, amiből nem lehet lentebb adni, és pont erről szól a mai műsor, milyen termékek vannak, amikből vehetne olcsóbbat, mégis a drágábbat választja. És erre a kérdésre jött a válasz Zsófitól, hogy fodrász, kozmetikus, és most már autó. Nem tudom, melyik a nagyobb érvágás. Amúgy az érdekes, mikor a srácoknál beüt a cipőmánia, és a hölgyeknél beüt az autománia, szóval ezek érdekes módon tudnak így alakulni. Egyetlen egy szót írt nekünk Dani, macsa. A macsa annyira népszerű manapság, hogy nagyon-nagyon sokan veszik, és ez is szintén az a kategória, hogy a legolcsóbbtól, nem, nagyon olcsót még talán nem is láttam soha, de van egy alapáras, meg van egy nagyon-nagyon drága áras luxus kategóriája, és nagyon szeretik az emberek, megmondom őszintén, én kóstoltam, nem estem hasra tőle, hogyha valakinek ez ízlik és ezt szeretné, én tőlem nyugodtan, én nem találtam benne akkora örömöt, hogy mindenképpen költsek rá. Noel azt írja, hogy személyi edző, többször is volt erről szó, és szerintem egyébként egy személyi edző azért is hasznos, mert nem csak

0: azzal foglalkozik, hogy milyen testmozgást végezzünk, hanem segít az étkezésben is, és így az egészségünk megőrzése érdekében is még fittebbek, sportosabbak is leszünk. Programozáshoz jó lenne új laptop 250-ért, vagy használt 150-ért, de megveszem az ármos Mac-et, mert annyira rendben van. Nem vagyok fanboy, sose volt például i betűs telefonom, de az M1-es márkájú gépeket csak magasztalni tudom, főleg az R és Mini, nekem M1 MBP van, kellett több RAM és SSD, kiváló utóbbi PP bajnok is volt. Na, hát remélem, hogy rajtam kívül más sem tudta értelmezni pontosan az üzenetet. Néhány részt még úgy megvan. Az SSD, meg a RAM, mint memória, meg tárhely, meg ilyesmik megvoltak, sőt, még néhány márka is. De igen, valahogy ezt is elengedtem a zenével, hogy a laptopok vagy a PC-k világában én ott maradjak. Van, a mai napig van laptopom, de igazából tökéletesen elegendő arra, amire használom, úgyhogy annak örülök. Kedves hallgatók, még egy blokkra visszajövünk ebben az adásban, és ahogy már mondtam, mindenképpen lesz egy harmadik adás is ebből a témakörből, úgyhogy ne aggódjanak, aki esetleg nem fog beleférni. Én azért igyekszem mindenkit belesűríteni, nem is húzom az időt, menjünk zenélni.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Hamarosan a Ceglét hangja végére érünk, legalábbis a mai Ceglét hangja végére, kedves hallgatók, holnap ismét jövünk, de majd egy másik témával. Ez a téma is folytatódik, ami nem volt más, mint hogy mi az, amit drágának tartanak, mégis megvesznek, sőt, ebből is már második alkalommal foglalkoztunk, és hát bőven voltak válaszok, megyünk is tovább, hogy minél többen beleférjenek. Réka írja nekünk, hogy garnéla, füstörlazac, de csak egy-két havonta veszem. Alex írja nekünk, hogy könyvek, százas benzin, motor plusz alkatrészek, építőjáték, cipő, likvid, viszki, hajápolási termékek, gépalkatrészek, munkaruha, nadrág. Amúgy ez egy határozottan jó lista, minden benne van, amit én is kb. Megtennék. Jó, nem, a viszkit nem, az nem annyira a kedvencem, bár nincs vele problémám, de a könyvek, a százas benzin, építőjáték, az egy barátomnál nagyon nagy mánia. Nagyon köszönöm, hogy így fogalmaztál, és nem a márka nevet használtad. De igen, szóval gyakorlatilag minden benne van egy kicsit. Van benne kultúra, van benne megjelenés, van benne hobbi, van benne szórakozás, szóval nagyon vegyes, és nagyon köszönjük. Thai masszázs, ezt írta nekünk Balázs. Tulajdonképpen Thai masszázson egyszer voltam, méghozzá Balatonon, nyaralni voltunk a baráti körrel, és hát egy hosszú este után többen is úgy éreztük, hogy el kéne menni valahova, és tudtuk, hogy ott az Aranypart környékén ott be lehet jelentkezni valódi Thai masszázsra, tehát tényleg Thai hölgyek masszírozzák az embert, és hát azért úgy, hogy én járok masszörhöz, engem még úgy is meglepett, hogy rápattannak az ember hátára, és megtapossák, és stb. Egyébként nagyon érdekes élmény volt, de volt egy barátunk, aki legelső alkalommal volt életében masszázson. Hát ő megemlegette, az biztos, mert hát meglepődött, hogy mi történik. Minden esetre ő is jobban lett, tehát a háta mindenképpen helyrejött. Úgyhogy azóta is tervezzük, hogy majd valamikor ezt megismételjük. Szerintem érdemes legalábbis kipróbálni mindenképpen. Kézműves kovászos kenyér, avaj éjjárak kilója 2700, de sajnos nagyon finom. Jaj, de aranyos Dóri. Hát, hogyha ez van, akkor nagyon finom, nem lehet mit tenni. És igen, egyébként sokan mondják, hogy a minőségi kenyér is nagyon fontos. Proteines nasik, ízesített datolják, zabtej, drága vegán cuccok, szerencsére nincs érzékenységem, és vegán sem vagyok, de tej nélkül és kevesebb hússal a mentális egészségem nagyon sokat javult. Nyilván nem létszükséglet nasizni, de ha jók a makrók és jó a közérzetem tőle, mert finom és hosszú távon remélhetőleg az egészségembe is fektetek bele, mivel így könnyen fent tudom tartani az életmódomat, mindenkinek bátran ajánlom, magyar termékeket csodálatosak, és magyar üzletláncokban is kapni, írja nekünk Dóri. Hát egyébként miért ne? A protein nekem egyébként nincs vele bajom, de minden ilyen, ami egy picit hízlalattal, én valamiért távol maradok, mert azt hiszem, hogy eleget hízlalom én is saját magamat, nem kell még olyan terméket rátenni, amiben plusz fehérje, protein és stb. Van, de vannak tényleg nagyon jók, úgyhogy mindenki találja meg azt, amit ő szeret, és hogyha van is rá keret, akkor kölcsönre. Hogy önök még mire költöttek, az már nem derül ki, legalábbis ma nem. Egy következő alkalommal még visszatérünk majd erre a témára, és akkor beszélünk róla. Addig is viszont maradjanak a Cegléd Rádióval, holnap találkozunk a Cegléd hangjában egy másik témával. Köszönöm megtisztelő figyelmüket és az üzeneteket. Vörös Nandi búcsúzik, visszhallunk.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.
4: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
1: Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Napos meleg időre számíthatunk. Vak András Magyarország új köztársasági elnöke. Tovább emelkedett a kolumbiai földrengés áldozatainak a száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Vaka Andrást, a Tisza párt jelöltjét választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson és a beiktatáson sem. Az új államfő jövő szerdán lép hivatalba. Vaka Andrást 2011-ben a Fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. Az államfő az eskütétele után arról beszélt, hogy az elmúlt évek legsúlyosabb következménye a magyar társadalom mély megosztottsága. A Duna alacsony vízszintje miatti fennakadások kezeléséről egyeztet a kormány ma a Paksi atomerőműben tartott ülésén. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon nyújthat megoldást. Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával feljelentést tett Orbán Viktor közösségi médiás tartalmaival kapcsolatban a miniszterelnökség. A munkát a volt miniszterelnök sajtótanácsadójaként ismert Kaminski Fanni cége vezette, amely 4 év alatt több mint 4 milliárd forint közpénzt kapott. A vállalkozás vezetője visszautasította a vádakat. A Fidesz szerint politikai okokból támadják a céget. Áfamentesek lesznek a vínköteles gyógyszerek szeptember 1-től, erről egyhangulag döntött az országgyűlés. A Fidesz és a KDNP a vitában azt kifogásolta, hogy a mentesség nem terjed ki minden gyógyszerre. A Mi Hazánk szerint a kibocsátásnál kellene megfogni a gyógyszerárakat. Brit, francia, szlovák és holland rendőrök segítik a budapesti rendőrséget a Sziget Fesztiválon. A szombatig tartó rendezvény biztosításában civil ruhás nyomozók is részt vesznek. A szigeten prevenciós pont működik, ahol elsősorban a kábítószer megelőzésre, a kiberbiztonságra és a sportra helyezik a hangsúlyt. Tovább emelkedett a hétfői 7,4-es erősségű kolumbiai földrengés áldozatainak a száma. Már csaknem 260 holttestet találtak meg a mentőcsapatok. A legfrissebb adatok szerint a természeti katasztrófában több mint 1300-an megsérültek. Legkevesebb 5000 épületen keletkeztek károk, mintegy 1600 összedőlt, 7 repülőtér megrongálódott.
1: Az időjárásról.
5: Derült, napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Csoda szép reggelt, jó ébredezést kívánok minden kedves hallgatónak újra itt, augusztus 12-én szerdán is együtt rádiózhatunk. Tartsanak velem a mikrofonnál Becker Bernadett.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Augusztus 12-e van a nap, amikor a Klárák ünnepelhetik névnapjukat. Latin eredetű a nevük jelentése, világos, ragyogó, híres. Kedves Klárák, nagyon-nagyon boldog névnapot!
1: FM 92 Zeglét Rádió.

És még vissza egy kicsit a kalendáriumhoz, és bővebben majd 8 óra után lesz szó mindenfajta évfordulóról, mire születésnaposokról, de 143 éve annak, hogy elpusztult az utolsó kvagga, ami egy lóféle volt, a faj újjáélesztésére tett kísérletek adták a Jurassic Park film ötletét. Az Altis Magistra állatkertben élt Amsterdamban. Az alföldi zebra egy kihalt alfaja, amely egykor nagy számban előfordult Dél-Afrika Fokvölgy tartományában és Orange Free State déli részén. Abban különbözött a többi zebra fajtától, hogy a megszokott sávos minta kizárólag a teste első részén volt látható. A középső részen a csíkok elsötétültek, a sötét sávok közötti terület kiszélesedett, a hátsó lábak pedig sötétbarnák voltak. A név a zebrára használt koi-koi szóból ered és hangutánzó szó, mellyel a kvagga hívását utánozták. Az 1980-as években kikészített kvaggabőrből nyert DNS minták vizsgálatával és ma élő zebrák keresztezésével elkezdték újjáéleszteni a fajt. Michael Crichton, vagy Crichton, a Jurassic Park regény szerzője a kvagga programból merítette könyvének ötletét, melyből film is készült, és ősi dinoszauruszok és más ősüldők újraélesztéséről szól. Szóval így lett gyakorlatilag popkulturális ikon a kvaggából. FM 92.5 Eglédrádió.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd-város önkormányzata tisztelettel hívja az emlékezőket augusztus 28-án, pénteken 11 órára az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést ad nagy tiszteletű Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítást is láthatnak az emlékezők a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd második világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Szent István ünnepe augusztus 20-án Cegléden is, a Kossuth Művelődési Központ színház termében 11 órakor kezdődik az ünnepi műsor, melyen köszöntött dr. Csáky András polgármester mond, ünnepi beszédet pedig Muhari Gergely országgyűlési képviselő. A beszédeket követi a kenyérszentelés a történelmi egyházak közreműködésével, majd az ünnepi műsor. Szebeni Szilvia éneke és a Cegléd Tánc Együttes előadása után együtt a Magyarság címmel zenés irodalmi összeállítást láthatnak és hallhatnak a Pesti Zenész Színpad művészeinek közreműködésével. Színpadra lép Benkő Péter, kétszeres Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész, valamint Kóbor Tamás énekművész. Majd az Én Kenyerem című kenyérsütő verseny eredmény hirdetésével folytatódik az ünnep, tehát augusztus 20-án, Szent István ünnepén. A Kossuth Művelődési Központ színház termébe várják az ünneplőket. A fotográfia világnapja alkalmából nyílik új kiállítás a Ceglédi Galériában augusztus 19-én szerdán 18 órakor. A Ceglédi Fotóklub éves beszámoló kiállítását láthatják ekkortól. Kiállító alkotók Apáti Tóth Sándor, Balogh Zsuzsa, Bárt Janssens, dr. Jójár György, Halminik Kőműves Józefa, Koroknai László, Papelek, Péri László, Sallai László, Torma Tímea és Töreki Zsolt. A kiállítás szeptember 12-éig tekinthető meg. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható.

0: Kossuth Lajos azt üzente címmel, 5. alkalommal hirdet országos alkotói pályázatot és kiállítást a Kossuth Művelődési Központ és a Cegléd-i Alkotók Egyesülete, a Cegléd-i Kossuth Kultusz páratlanul gazdag közösségteremtő hagyományának erősítése céljából. Kézművesek, népművészek, képzői és iparművészek, hivatásos és műkedvelő alkotók, óvodások, általános és középiskolás diákok, osztályok, közösségek, egyéni alkotók számára hirdették meg most is az alkotói pályázatot. A pályázatra bármilyen alapanyagból és technikával készített legfeljebb 3 alkotással lehet nevezni. A pályamunka hátoldalán vagy annak mellékleteként kérik feltüntetni az alkotó nevét, pályázati korcsoportot, telefonszámot, e-mail címet. Diákok esetében ezen felül az oktatási intézmény, osztálypedagógus nevét és telefonszámát. A pályázatra beérkezett alkotások válogatását szakmai zsűri végzi. A zsűri tagjai egyúttal javaslatot tesznek korcsoportonként a legjobb pályamunkák díjazására. A beérkezett pályamunkákból válogatott kiállítás készül a Kossuth Művelődési Központ kamaragalériájában. Az ünnepélyes díjátadó szeptember 17-én a Kossuth Toborzó Ünnepély és Huszár Fesztivál alkalmával lesz majd. A tárlat október 17-éig tekinthető meg. A pályázat témakörei pedig Kossuth Lajos 1848. szeptember 24-i ceglédi toborzó beszédének napjához kötődő, annak bármely részletét megörökítő alkotás technika és méret megkötése nélkül, illetve 30 éves a ceglédi Kossuth toborzó ünnepély emlékek az elmúlt 3 évtizedből. A pályamunkák beadásának határideje szeptember 11 péntek. Kossuth Művelődési Központba várják az alkotásokat. Bővebb információ kérhető Kozma Attilánétól a 0630 322 1320-as számon.
1: Cegléd Rádió FM

0: Ceglin Rádióban.
1: Napos meleg időre számíthatunk. Bak András Magyarország új köztársasági elnöke. Tovább emelkedett a kolumbiai földrengés áldozatainak a száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Bak Andrást, a Tisza párt jelöltjét választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudós 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson és a beiktatáson sem. Az új államfő jövő szerdán lép hivatalba. Bak Andrást 2011-ben a Fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. Az államfő az eskütétele után arról beszélt, hogy az elmúlt évek legsúlyosabb következménye a magyar társadalom mély megosztottsága. A Duna alacsony vízszintje miatti fennakadások kezeléséről egyeztet a kormány ma a Paksi atomerőműben tartott ülésén. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon nyújthat megoldást. Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával feljelentést tett Orbán Viktor közösségi médiás tartalmaival kapcsolatban a miniszterelnökség. A munkát a volt miniszterelnök sajtótanácsadójaként ismert Kaminski Fanni cége vezette, amely 4 év alatt több mint 4 milliárd forint közpénzt kapott. A vállalkozás vezetője visszautasította a vádakat. A Fidesz szerint politikai okokból támadják a céget. Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek szeptember 1-től. Erről egyhangulag döntött az országgyűlés. A Fidesz és a KDNP a vitában azt kifogásolta, hogy a mentesség nem terjed ki minden gyógyszerre. A Mi Hazánk szerint a kibocsátásnál kellene megfogni a gyógyszerárakat. Brit, francia, szlovák és holland rendőrök segítik a budapesti rendőrséget a Sziget Fesztiválon. A szombatig tartó rendezvény biztosításában civil ruhás nyomozók is részt vesznek. A szigeten prevenciós pont működik, ahol elsősorban a kábítószer megelőzésre, a kiberbiztonságra és a sportra helyezik a hangsúlyt. Tovább emelkedett a hétfői 7,4-es erősségű kolumbiai földrengés áldozatainak a száma. Már csaknem 260 holttestet találtak meg a mentőcsapatok. A legfrissebb adatok szerint a természeti katasztrófában több mint 1300-an megsérültek. Legkevesebb 5000 épületen keletkeztek károk, mintegy 1600 összedőlt, 7 repülőtér megrongálódott.
0: Az időjárásról.
1: Derült, napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a

A kutatások szerint a klímaváltozással egyre forróbbá váló nyarak miatt a hűvös tetők, a cool roof megoldásnak egyre nagyobb lehet a jelentősége. Az idei nyár és a hetek óta felettünk lévő hőkupola, illetve az ipari és magánfogyasztókat az energiafogyasztás mérséklésére kérő állami bejelentések újfent rámutattak. Magyarországon a hőség már nem néhány napos kellemetlenség, sokkal több annál, és a kérdés valójában már tartós gazdasági problémaként is megközelíthető. A légkondicionálók csúcsra járnak, az áramfogyasztás jelentősen terheli a rendszert, mert a városokban esténként is alig csökken a hőmérséklet. Eközben egyre több kutatás jut arra a következtetésre, hogy létezik egy meglepően egyszerű megoldás. A sötét tetők helyett világos, nagy fényvisszaverő képességű, úgynevezett cool roof tetők alkalmazása. Nos, hát erről a témáról is bővebben a Népszava.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjjön a Lapszemle folytatásában a Magyar Nemzet nem minden Dolce Vita az olasz tengerparton. Helyszíni riportot készített a Magyar Nemzet méghozzá egy súlyos problémáról. Miközben az észak-olaszországi üdülővárosok gazdasága rekordot rekordra halmoz, a hétköznapi valóságban drámai küzdelem zajlik a helyi identitás megőrzéséért. Kaor Le az egykori csendes halászfalú Jezolo vagy akár Bibione példáján keresztül jól látszik az a feszültség, amely ma egész Dél-Európát feszíti. A turizmus adja a megélhetést, de ugyanez a turizmus teszi élhetetlenné a helyiek mindennapjait. Helyszíni riportot készített tehát a Magyar Nemzet. A csillogó napernyők mögül a megfizethetetlen albérletek és a kiüresedő történelmi óvárosok világából. A kora délutáni napfény vakítóan verődik vissza a kaorai kikötő kristálytiszta vizéről. A közelben halászhálók, a levegőben sós tengerillat és gázolajszak keveredik. Első pillantása idillikus a kép, mintha megállt volna az idő. Ám alig két

0: utcával odébb már hömpölyög a tömeg, naptejtől illatozó strand, papucsos turisták ezrei ostromolják a fagyiszókat és a boltokat. Kaorla és a szomszédos adriai települések, mint a gigantikus szállodasorairól ismert Lido di Jesolo és Bibione teljesen eltérő történelmi úton jutottak el a mai valóságig, de mégis ugyanúgy fejfájást okoznak az olaszoknak. Jesolo és Bibione jó részt a semmiből mesterségesen felhúzott üdülő paradicsomok, amelyeket eleve a tömegturizmus kiszolgálására terveztek. Ezzel szemben Kaorla több mint 2000 éves múlttal büszkélkedhet. Az 5. században még a korai Velence fontos kereskedelmi kikötője és püspöki székhelye volt, majd évszázadokra elszigetelt szegény halászfaluvá zsugorodott, lakói nádfedelű kunyhókban, kizárólag a tengerből éltek. Ez a múlt adja Kaorla mai Kisvelenceként emlegetett varázsát, de éppen ez a varázs vált a legnagyobb átkává is. Nézze meg ezeket a gyönyörű házakat, mutat körbe a főutcán Matteo, a nyugdíjasai halász, miközben egy árnyékos kávézó teraszán ülünk, írja a Magyar Nemzet. Régen a halászok azért festették őket ilyen élénk színűre, hogy a sűrű adriai ködben is hazataláljanak a tengerről. Ma viszont már alig lakik bennük helyi ember. Nyáron az összes házat turistáknak adják ki méregdrágán, télen pedig, amikor a szezon véget ér, az egész óvárosból kis túlzással szellemváros lesz. Matteo szavai mögött súlyos kérdések húzódnak meg, hogy mi? Nos, arról olvashatnak bővebben a Magyar Nemzetben is, és láthatnak képeket is egyébként. Kós Hubert a saját Európa csúcsát német Nándor Milák Kristóf országos rekordját döntötte meg, számol be a Magyar Nemzet a párizsi úszó Európa bajnokság legfrissebb eredményeiről. Jaklő Vivier 5., Milák Kristóf és Szabó Feltóti Eszter is 6. helyen végzett keddi döntőjében a párizsi úszó Európa bajnokságon. Milák később 108-on bejutott a döntőbe, viszont elveszítette a számországos csúcsát. Német Nándor 300-at faragott a rekordból, Kós Hubert sokáig világcsúcs részidőn belül úszott a 200 hát elődöntőjében, végül hatalmas Európa rekordot úszott. Az úszó Európa bajnokság második medencés versenynapjának esti programjában Szabó Feltóti Eszter, Milák Kristóf és Jaklő Vivien szerepelt döntő rajtlistáján. Minák a 100 gyors elődöntőjébe is bejutott, akár csak Németh Sándor, 200 háton is két elődöntésük volt. A szám olimpiai és világbajnokok Kós Hubert mellett Rácz Zsombor is a legjobb 16 közé jutott. Róluk és a versenyről is olvashatnak bővebben, tehát a Magyar Nemzetben.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jön most már a Magyar Hírlap két írása. A turisták ezrei rekedtek Szicílián. A múlt heti kitörést követően ismét hamut szór az Etna, miatt turisták ezrei rekedtek kedden Szicílián. Az Etnától délre fekvő Kataniában a sziget legnagyobb repülőterén csak kevés repülőgép tudott fel, illetve leszállni. Kedden kora reggel pedig mindössze egy belföldi járat tudott elindulni. A kataniai repülőtéren a légiforgalmat szerdán délelőtt 11 óráig teljesen felfüggesztették. Több mint 200 járatot kellett átirányítani vagy teljesen törölni. A folyamatos megfigyelés alatt álló mintegy 3350 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja, évente több alkalommal is kitör, ami számos turistát is vonz. Az Olasz Nemzeti Geofizikai és Vulkanológiai Intézet szerint az Etna péntek óta hatalmas mennyiségű hamut és törmeléket szór. Mindemellett két kürtőből is 2360 és 2750 méteren ömlik láva. Kedre virradóra egy harmadik kürtő is nyílt, mintegy 1900 méteren. A légi közlekedésben most már sorban ötödik napja fennakadások vannak a turisztikai főszezonban. Katania repülőtere jelenleg a legmagasabb fokú piros riasztás alatt áll. Az utasok igyekeznek a palermói repülőtérre kitérni, becslések szerint jelenleg 30 ezer embert érint a helyzet. Számos turistának Szicílián meg kellett hosszabbítania ott tartózkodását, miközben a szigeten minden szálláshely betelt, többen a repülőtéren alszanak. Filippo Laggana olasz színész az Instagramon közölte, hogy egy Catania és Palermo között közlekedő transferbuszon lévő helyért 700 eurót, 256 ezer forintot kérnek egy körülbelül 200 kilométeres útért. A fővárosba tartó vonatok, ahonnan könnyebb elérni a nemzetközi járatokat, túl zsúfoltak. A kataniai repülőtéren parkoló gépek hajtóműveit meg kell óvni a hamutól, a kifutópályákat pedig folyamatosan tisztítani kell. Évente több mint 12 millió utas halad át egyébként a kataniai repülőtéren. Franciaországban a szokatlan hőség egy népszerű termék gyártását is befolyásolja, erről is ír a Magyar Hírlap. A Franciaországot sújtó rendkívüli hőhullám már nem csak az emberek mindennapjait nehezíti meg, hanem az élelmiszertermelést is komolyan érinti. A szokatlanul magas hőmérséklet különösen a vaj előállítását veszélyezteti, mivel a tejelő tehenek a forróságban kevesebbet esznek, kevesebb tejet adnak, és a tej zsírtartalma is csökken. Ez közvetlenül visszaveti a vajgyártást, amely Franciaország egyik legismertebb és legfontosabb terméke. A gazdák szerint a hőség miatt az állatok nagy stressznek vannak kitéve, ezért a termelés több régióban érezhetően visszaesett. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy ha az extrém meleg tartós marad, az nem csak a vaj mennyiségét csökkentheti, hanem az árak emelkedését is eredményezheti. Franciaországban a vaj nem csupán alapvető élelmiszer, hanem a pékségek, cukrászdák és a hagyományos francia konyha egyik kulcsfontosságú alapanyaga is, ezért a termelési zavarok szélesebb gazdasági hatásokkal járhatnak. Erről is bővebben a Magyar Hírlapban.
0: Cegléd Rádió FM.

0: Jöjjenek most már a reklámok után a friss hírek után pedig indulhat egy újabb óra. Zara Larsonnal, Can't Tame Her.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
3: Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut Ultra Premium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a struttól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
3: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Napos meleg időre számíthatunk. Baka András, Magyarország új köztársasági elnöke. Tovább emelkedett a kolumbiai földrengés áldozatainak a száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg az országgyűlés Magyarország 8. köztársasági elnökévé. A 73 éves jogtudós 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. Baka András az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évig kapott felhatalmazást. A Duna alacsony vízszintje miatti fennakadások kezeléséről egyeztet a kormány ma a Paksi atomerőműben tartott ülésén. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon nyújthat megoldást. A rendkívüli szárazság és a fokozott tűzveszély miatt Tatabányán elmarad az augusztus 20-i tűzijáték. Az országos ünnepi programok költségvetését korábban drasztikusan 4 milliárd forintra csökkentették, emiatt a budapesti tűzijáték megtartása bizonytalan. A nemzeti ünnepet bemutató hivatalos sajtótájékoztatót ma tartják. Tovább emelkedett a hétfői 7,4-es erősségű kolumbiai földrengés áldozatainak a száma. Már csaknem 260 holttestet találtak a mentőcsapatok, de még kutatnak esetleges túlélők után. A sérültek száma meghaladta az 1300-at. Legkevesebb 5000 épületben keletkeztek károk, mintegy 1600 összedőlt, 7 repülőtéren továbbra is szünetel a forgalom. Az országban szükségállapotot hirdettek. Terjed az erdőtűz Kanada nyugati részén. Brit Columbia tartományban a hétvégi 20 000 után további 10 000 embernek kellett elhagynia az otthonát. Több mint 100 helyen küzdenek a lángokkal. Az Okanagan-tó környékén lakóházak is leégtek. Egy 80 éves nő meghalt. A térségben szükségállapotot hirdettek a hétvégén. Turisták százezrei érkeztek Spanyolországba, hogy megnézhessék a mai teljes napfogyatkozást. A nyugati égbolton a hold a lemenő nap elé kerül. A jelenség megfigyelésére legalkalmasabb régiókban csaknem 5 évvel nőtt a foglalások száma tavalyhoz képest, a kempingek teltházzal üzemelnek. A teljes napfogyatkozás sávja Galíciától egészen a Balear-szigetekig jut el, de jól látható lesz majd például Grönlandon és Izlandon is.
2: Az időjárásról.
7: Derült napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű.
1: Közlekedési információ.
0: Az M5-ös autópályán átépítették a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás a 88-as és 87-es kilométer között, már csak a leállósávot kerítették el szűkített forgalmi sávokra, és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Zara Larssonnal indult az óra, Can't Tame Her, szólt itt a 92-5-ön, az az óra indult el ezzel a dallal, ami már bulvárlapszemlét hoz. Bors és a Blick, ez lesz a kínálatom, persze, emellett azért hasznos, fontos információk is jönnek majd, és kiváló muzsikák. Folytatásban már is itt van My Smith és Neil Horan közösen Drive Safe.
1: FM 92-5, Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70 466 30 34.
1: Reklámot hallottak!

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: És itt a 92-5-ön 30 éves lesz a csillag, születik győztese, 15 évvel a verseny után könyv készül László Attiláról. A fiatal énekes 15 éves volt, amikor megnyerte az RTL tehetségkutatóját, de bármennyire is hihetetlen, azóta még egyszer ennyi idő telt el. László Attila kora ellenére már sok mindent átért, sőt hamarosan megjelenik első könyve, erről mesélt a Borsnak. László Attila a csillag születik harmadik évadának győztese lett, akkor mindössze 15 évesen, ám azóta hosszú évek teltek el. A fiatal zenész idén ősszel már a 30. születésnapját ünnepli, aminek apropóján nem csak nagy koncertet ad, de egy könyvet is kiad tehát. Az elmúlt 15 év egy nagyon szép tanulási folyamat volt számomra, akkor hirtelen felkerültem a csúcsra, majd meg kellett tanulnom, hogy türelmesnek kell lennem. Mindenért megdolgozni lépésről lépésre, és úgy elérni, amit lehet. Én boldog vagyok azzal, amit elértem. És ha a következő 5 évre kérhetnék valamit, akkor teljesen őszintén csak egészséget kérnék, mert ha az megvan, akkor mindent lehet. Remélem, hogy tovább zenélhetek, és minél több helyre eljuthatok, mert ahogy én adok, úgy kapok én is az emberektől, és ez ettől szép. Nincsenek nagyra törő álmaim, én csak énekelni szeretnék, vallotta be őszintén. A fiatal énekes a lapnak elárulta, amellett, hogy a 30. születésnapján nagy koncertet ad Budapesten, megjelenik első saját könyve is, amiben az elejétől a végéig a saját gondolatai és tapasztalatai olvashatók majd. 2 éve egy ismerősöm előállt egy igen érdekes ötlettel, hogy szerinte írnom kellene egy könyvet, úgyhogy idén talán az lesz a legnagyobb dolog, hogy a 30. születésnapomkor meg fog jelenni egy kisebb könyv rólam. Legegyszerűbben talán úgy tudnám összefoglalni, miről szól, hogy amit én gondolok a világról, és amit a világ gondol rólam. Szóval azt hiszem, ez foglalkoztat leginkább az évben, mesélte sejtelmesen a csillag születik győztese. Eleinte féltem ettől az egésztől, nem is nagyon akartam, mert 30 év alatt még az ember nem tud annyit, hogy írjon egy könyvet, de végül elkészült. Nos, erről a könyvről is bővebben olvashatnak a Borsban. Megtalálta új otthonát Fodor Zsóka, 84 éves színésznő már 9-1-ére kényszerül költözni. Fodor Zsóka a lapnak elárulta, hogy már meg is van az új otthona, ahova lassan beköltözhet. A legendás színésznő élete során már sokszor esett át költözéseken, ám most ismét rákényszerült, hogy otthagyja eddigi otthonát, sőt, mindkét lakásától megszabadul, eddig Budapesten és Pécsett is volt egy hely, amit otthonnak nevezhetett, mivel előadásai miatt ebben a két városban is többször kellett éjszakáznia. Fodor Zsóka lapnak elárult, hogy innentől már csak egy pesti lakcíme lesz, Pécsett pedig barátnőinél fogja tölteni az estéket. 84 évesen 9-szer kezdek új életet, ez nem sok nővel történik, meg úgy érzem. Ahol jelenleg bérlem a lakást, ott a tulajnak szüksége van rá, teljesen jogosan, így érthető, hogy nekem költöznem kell. Azonban szerencsére már megtaláltam álmaim otthonát, így nyugodt szívvel tudok most menni Pécsre próbálni. A lakás keresés sohasem egyszerű dolog, mivel Budapesten elég nehéz jelenleg megfelelő albérletet találni. Fodor Zsóka is átesett sok lakáslátogatáson, és szerencsére elég gyorsan sikerült rátalálni a tökéletesre. 3 különböző lakást is megnéztem, amik nem feleltek meg, különböző okok miatt, ám barátaimnál végre megtaláltam a helyemet, jegyezte meg a legendás színésznő. Augusztus 26-án pedig kiadom a könyvemet, aminek a címe, hogy Erzsikétől Anyusig, aznap lesz a Kass kiadónál a könyvbemutatóm, ahol hivatalosan is megjelenik majd, az életemet fogja feldolgozni, és egy könnyed olvasmány lesz, amit az emberek remélem, hogy nagyon fognak élvezni. Nos, hát róla is olvashatnak bővebben, a Borsban, és még egy írás alapból. A házasság első látása egykori szereplője a Hat magazin hasábjain igyekszik tisztázni a múltat, és nyers őszinteséggel üzen az exének, nem csitulnak ugyanis az indulatok Volner Péter Brumi körül, aki teljesen kiakadt egykori párjára, Kovács Renátára. Nem csak a nézőknek szólnak az RTL Plus kínálatában látható exek csatája új évadában tapasztalható feszültségek, a kulisszák mögött is igazi dráma zajlott. Volner Péter Brumi szerint az igazságérzetét súlyosan sértették a róla terjesztett pletykák, amelyek teljesen besározták őt, és állítja, hogy ezt nem egy alkalommal próbálta tisztázni az exével is, azt azonban leszögezte, hogy a szókimondásért soha nem fog elnézést kérni, hogy mit szögezett még le, olvassanak róla a Borsban.

Már is érkezik Mariah Carey kisasszony, vagy nagyasszony, és az árja fél órát We Belong Together 2005-ből szól a dal, hogy jöhessenek majd utána a hírek, és persze folytatódik a lapszemle, a bulvár lapszemle, a következő fél órában jön majd a Blikk is.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Napos meleg időre számíthatunk. Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. Tovább emelkedett a kolumbiai földrengés áldozatainak a száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg az országgyűlés Magyarország 8. köztársasági elnökévé. A 73 éves jogtudós 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. Baka András az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évig kapott felhatalmazást. A Duna alacsony vízszintje miatti fennakadások kezeléséről egyeztet a kormány ma a Paksi atomerőműben tartott ülésén. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon nyújthat megoldást. A rendkívüli szárazság és a fokozott tűzveszély miatt Tatabányán elmarad az augusztus 20-i tűzi játék. Az országos ünnepi programok költségvetését korábban drasztikusan 4 milliárd forintra csökkentették, emiatt a budapesti tűzi játék megtartása bizonytalan. A nemzeti ünnepet bemutató hivatalos sajtótájékoztatót ma tartják. Tovább emelkedett a hétfői 7,4-es erősségű kolumbiai földrengés áldozatainak a száma. Már csaknem 260 holttestet találtak a mentőcsapatok, de még kutatnak esetleges túlélők után. A sérültek száma meghaladta az 1300-at. Legkevesebb 5000 épületben keletkeztek károk, mintegy 1600 összedőlt, 7 repülőtéren továbbra is szünetel a forgalom. Az országban szükségállapotot hirdettek. Terjed az erdőtűz Kanada nyugati részén. Brit-Kolumbia tartományban a hétvégi 20 000 után további 10 000 embernek kellett elhagynia az otthonát. Több mint 100 helyen küzdenek a lángokkal. Az Okanagan-tó környékén lakóházak is leégtek. Egy 80 éves nő meghalt. A térségben szükségállapotot hirdettek a hétvégén. Turisták 100 000-re érkeztek Spanyolországba, hogy megnézhessék a mai teljes napfogyatkozást. A nyugati égbolton a hold a lemenő nap elé kerül. A jelenség megfigyelésére legalkalmasabb régiókban csaknem 5 évvel nőtt a foglalások száma tavalyhoz képest, a kempingek teltházzal üzemelnek. A teljes napfogyatkozás sávja Galíciától egészen a Balear-szigetekig jut el, de jól látható lesz majd például Grönlandon és Izlandon is.
0: Az időjárásról.
1: Derült, napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű.
0: Ceglédrádió FM 92.5.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Augusztus 16-án újra újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téri Kressz Parkban. 9 és 12 óra között várják a kilátogatókat számos ingyenes programmal. Lesz asztali tenisz, tollaslabda, csiribiri torna, pilates, röplabda, kupa, óriás röplabda, hitedzés, kerékpáros ügyességi pálya, kerékpáros regisztráció és persze a gyerekekre gondolva műanyag, motoros verseny, ugrálóvár és lovas kocsikázás is. A szervezők most is kiemelten hirdetik az egészséges táplálkozás fontosságát, így lesz ingyenes InBody-test összetételmérés és dietetikai tanácsadás is. Látogassanak ki minél többen az eseményre, tehát augusztus 16-án, vasárnap 9 és 12 óra között újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téren a Kressz Parkban. Albert Irsai éjszakai bátorság és tudás próba az Albert Irsai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albert Irsai sportcsarnok melletti erdős területen. Gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes. Minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tibornekukac@albertirsa.hu e-mail címen. Tehát Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet. Augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú, Jászkara Jenőn természetesen. A Lovas Centrumban a belépés ingyenes lesz, főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakadóvásár, diszkó és sok-sok más nagyon jó program. Tehát augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú a Lovas Centrumban. Hello.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.

0: felét senki sem lát. De nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
2: A lapszemle zárásaként jöjjön most már a Blikk hétírás. A Pásztor Erzsi 4 órás műtéten esett át, számol be róla a lap. Mostanra szerencsére jobban érzi magát, egy komoly 4 órás műtét volt át, amelyet hosszas kezelések követtek, és bár egészsége még nem a régi, lánya Henny odaadó támogatásának köszönhetően mindennapjai sokkal könnyebbek. A színésznő ugyan fájó szívvel búcsúzott el hivatásától, legalábbis egy időre biztosan, de boldogsággal tölti el, hogy közelgő 90. születésnapja alkalmából megjelent egy róla szóló önéletrajzi könyv, úgy tűnik ez most a könyvek lapszemléje lett. Pásztor Erzsi őszintén beszélt betegségéről, rosszulétéről és gyógyulásáról, amelyben szerinte a szerencsének is nagy szerepe volt, egy különleges történetet is megosztott a lappal. Nagyon nehéz időszakon vagyok túl, de szerencsére sokkal jobban vagyok. Azt mondtam, szerencsére. És valóban, a betegségem legyőzésében és a gyógyulásomban nagyon nagy szükségem volt a szerencsére. Az egyik ilyen szerencsém például egy színházi esten volt. A Fergeteges látogatás című előadást a Honvéd Kórház nővérei és ápolási igazgatója is megnézték. Nem ismertem őket, és akkor még nem tudtam, mekkora segítségemre lesznek majd ezek a csodálatos emberek, kezdte kifejteni, utalva arra, hogy amikor márciusban rosszul lett a színpadon, a Turay Ida Színház Fergeteges látogatás című előadásán történt mindez. A darab 30 perc után félbeszakadt, a 89 éves Kossuth Díjas művésznő elnézést kért a közönségtől, és a történtek után úgy döntött, hogy pihen, és az év hátralevő részében már nem áll színpadra. Az élet nehézségei közepette azonban mindig akad valami jó is, és ez különösen igaz Erzsi és lánya kapcsolatára. Henny, aki évtizedekig Olaszországban élt családjával, férje tragikus halála után úgy döntött, hogy hazaköltözik Magyarországra. Henny ott maradt egyedül, hisz a két gyermeke, az unokáim akkor már nagyok voltak, élték a maguk életét, ezért döntött úgy Hennyke, hogy elhagyja Olaszországot, ahol évtizedek óta élt, és hazaköltözik, hogy mellettem a közelemben lehessen. Akkor még teljesen jól voltam, dolgoztam, nem szorultam segítségre. Álmomban sem gondoltam, hogy egyszer majd minden megváltozik, beteg leszek, segítségre szorulok. A lányom itt lakik a közelemben, sőt, most együtt is lakunk, és őszintén megmondom, nélküle élni sem tudnék már. Vásárol, főz, és miután egy éve már nem vezetek, menni is nehezen tudok, gyenge vagyok, 20 kilót fogytam, elvesztettem a stabilitásomat, elestem az utcán, mindenben az ő segítségére szorulok, ő pedig szó nélkül a segítségemre van. Mit mesélt még Pásztor Erzsi? Olvassák el a Blikkben. És még a kórházban is volt beépített emberük, így működött a napokban lefejezett ingatlan maffia. Erről is beszámol a Blikk, bár az ingatlan maffiát sikerült lefejezni, miután a vezetőjét a napokban egy társával elfogták, egy harmadik társuknak már 7 hónapja bottal ütik a nyomát a rendőrök. A lap információi szerint a január közepe óta elfogató parancs alapján körözött Bartos Béla is tevékenyen részt vett a nagyszabású csalás sorozatban. Az 51 éves férfi román állampolgár, Székelykeresztúrról származik, így könnyen lehet, hogy jelenleg a szomszédos országban bujkál. A gyanú szerint az elkövetők előre megszervezett szereposztásban dolgoztak hamis személyazonosító okmányokat, és valótlan tartalmú meghatalmazásokat használtak fel, magukat a tulajdonosnak vagy a hozzátartozójának adták ki. Majd a hivatalos ügyintézés látszatát keltve próbálták családmódon megszerezni vagy értékesíteni a kiszemelt ingatlanokat. A lap megtudta, minden esetben a valódi tulajdonosnak adták ki magukat, egy alkalommal pedig még egy elképesztő színjátékot is rendeztek a hihetőbb fedősztori kedvéért. Az egyik vevő gyanúsnak találta, hogy az idős tulajdonos kórházban van, ezért bevitték őt a Szent János kórházba, ahol valóban egy idős köntöst viselő asszonyt mutattak be neki a belgyógyászaton. Egyébként a körözött Béla és a most lecsukott társa fogadták, a betegen pedig raktapaszok voltak, sőt egy kanül is volt behelyezve. A néni valóban elmondta a vevőknek, hogy halálos beteg és el szeretné adni az ingatlanokat, amiből persze semmi nem volt igaz, mondta el a Blikknek, egy az ügyre rálátó forrásuk. És hogy hogyan fogták el a csalókat, vagy legalábbis meg részüket, arról is olvashatnak a Blikkben.
1: FM 92.5 Tegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külső Körösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
4: Eladnád az ingatlanod?
5: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
4: Bugár Zsanettet.
5: Miért pont őt?
4: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
5: A felkészítésben is segít.
4: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
5: És a kötelező papírok?
4: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
5: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
3: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Napos meleg időre számíthatunk, Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A szárazság és a tűzveszély miatt elmaradt Tatabányán az augusztus 20-i tűzijáték. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg az országgyűlés Magyarország 8. köztársasági elnökévé. A 73 éves jogtudós 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. Baka András az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évig kapott felhatalmazást. Gratulált Baka Andrásnak megválasztásához a román államfő. Mikus Ordán úgy értékelte, Romániának és Magyarországnak most lehetősége nyílik arra, hogy tovább erősítsék együttműködésüket. A szlovák államfő Peter Pellegrini azt írta, bízik abban, hogy a két ország kapcsolata továbbra is a kölcsönös tiszteletre, a bizalomra és a nyitott párbeszédre épül. Vízben sodródó harci drónokat semmisítettek meg egy fekete-tengeri Romániához tartozó gázmezőnél. A két orosz gyártmányú pilóta nélküli repülőszerkezetet a térségben dolgozó civil hajósok vették észre. Miután az ukránok jelezték, hogy a drónok nem hozzájuk tartoznak, a helyszínre küldött román katonai búvárok felrobbantották azokat. A rendkívüli szárazság és a fokozott tűzveszély miatt Tatabányán elmarad az augusztus 20-i tűzijáték. Az országos ünnepi programok költségvetését korábban drasztikusan 4 milliárd forintra csökkentették, emiatt a budapesti tűzijáték megtartása bizonytalan. A nemzeti ünnepet bemutató hivatalos sajtótájékoztatót ma tartják. Tovább emelkedett a hétfői 7,4-es erősségű kolumbiai földrengés áldozatainak a száma. Már csaknem 260 holttestet találtak a mentőcsapatok, de még kutatnak esetleges túlélők után. A sérültek száma meghaladta az 1300-at. Legkevesebb 5000 épületben keletkeztek károk, mintegy 1600 összedőlt, 7 repülőtéren továbbra is szünetel a forgalom. Az országban szükségállapotot hirdettek. Terjed az erdőtűz Kanada nyugati részén. Brit-Kolumbia tartományban a hétvégi 20 000 után további 10 000 embernek kellett elhagynia az otthonát. Több mint 100 helyen küzdenek a lángokkal. Az Okanagan-tó környékén lakóházak is leégtek. Egy 80 éves nő meghalt. A térségben szükségállapotot hirdettek a hétvégén.
1: Az időjárásról.
6: Derült, napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű.
1: Közlekedési információk.
7: Az M5-ös autópályán átépítették a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítása 88-as és 87-es kilométer között, már csak a leállósávot kerítették el szűkített forgalmi sávokra, és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Egycsülen indított az órát, ez volt az Azizám itt a 92.5-ön, azt az órát, amiben jön majd egy beszélgetés, méghozzá egy sorozatunk következő aktuális epizódja, ez a Rend a lelkeddel, de addig még jönnek azért kiváló húzsikák, Szirű például, és Ava

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó, elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wondervast is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
8: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
9: Kia. Movement that inspires.
8: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
9: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak!

0: Jöjjön át az ígért beszélgetés, rendelelke című rendőrségi magazinunk aktuális része.
1: Cegléd Rádió 92.5.
2: Kedves hallgatók, induljon tehát Rend a lelke című rendőrségi magazinunk aktuális része. Most is Bálint Bóta Júliával beszélgetünk, aki megérkezett a kapitányságról. Szervusz, köszöntelek itt nálunk.
3: Szia, és köszöntöm a rádió hallgatóit is ismételtem.
2: A fő témánk pedig egy rendezvény lesz majd, erről már hallhattak a kedves hallgatók is. 16-án most vasárnap a Vörösmarty téren lesz egy tulajdonképpen városi rendezvény, amelybe bekapcsolódik majd a Ceglédi Rendőrkapitányság is. Az Újvárosi Közlekedési és Sportnap, ugye Kőházi Ádámék is benne vannak nyakig a szervezésben, de ti is hozzáteszitek azt, amit csak ti tudtok hozzátenni, csak a rendőrség tud hozzátenni. Hát beszéljünk most főként ennek a rendezvény erről a részéről, hogy vajon mi minden lesz. Hát ott áll egy remek kresszpark, az mindenképpen igen, adja magát, úgyhogy gondolom, hogy ebből indultatok ki ti is.
3: Igen, igazából ugye ez az Újvárosi Közlekedési és Sportnapnak ugye egy része azt mutatja, hogy minél többen mozogjanak, a mozgásnak úgymond a népszerűsítése persze a cél, a másik része viszont ugye figyelemfelhívás a biztonságos közlekedésre. Ugye ebbe bele fog tartozni az, hogy többféle sport lesz, például lesz pingpong, tollas, labda, akkor lesz amúgy pilátesz is. Úgyhogy nagyon, nagyon jó sportok lesznek, amiket ki lehet próbálni, és ugye átmozgatja az embert, de emellett ugye nálunk lehet majd kerékpárt regisztrálni. Na, és akkor ez egy,
2: ez
3: ugye,
2: is egy jó
3: úgy
2: dolog.
3: Van, ugye ez 9-től délig lesz majd ez a program, és 9-től délig ugye lesz majd kerékpárregisztráció, emellett ugye mind a szokásos lesz egy ilyen kerékpáros akadálypálya,
2: igen,
3: és ugye ebbe igénybe vesszük a Kresszparknak ez a nagyon-nagyon jó tulajdonságát, hogy ugye nagyon jó fel van szerelve táblákkal, mindennel, és ugye itt úgy lesz, hogy az akadálypálya mellett, aki végigmegy ezen a Kresszparkon, és ugye hibátlanul teljes vagy esetleg minimális hibával, vagy valaki ugyanúgy teljesíti, mind a ketten hibátlanul, de valaki gyorsabb lesz, valaki igen, még gyorsabb, ők majd kapni fognak egy-egy ajándékcsomagot.
2: Igen.
3: De emellett most egy újfajta úgymond akadálypályát kitaláltam.
2: Nice.
3: Ez is régebben már volt a kapitányságon, de ez még ott nem volt kint. Ez az ittas és kábítószeres és drogos szemüvegek,
2: jaj,
3: amiket ki fogok vinni.
2: Ezt én Csemőben egy rendezvényen próbáltam ki.
3: Igen.
2: Hú, rettentő élmény.
3: Igen,
2: egyébként
3: nagyon érdekes, hogy most az elmúlt egy hét, nincs is egy hét, az elmúlt pár napban már két alkalommal is csináltam ilyen akadálypályát, és amellett, hogy az emberek rájönnek arra, hogy úristen, hogy tényleg mennyivel másabb, nem egy nehéz akadálypálya lesz.
2: Igen.
3: Mert igazából itt csak ki kell kerülni bójákat, például át kell tenni majd egyik helyről egy tárgyat a másik helyre, át kell lépni például bizonyos akadályokon, ugye így elsőnek ez egyáltalán nem
2: persze
3: nehéz, de amikor ott van az a szemüveg, de tényleg nagyon vicces, és tényleg annyira elnevetgélnek ott az emberek, de mellette rájönnek arra, hogy úristen, és akkor én mondom akkor már, hogy na jó, most akkor fel lett borítva mondjuk az a kaktusz, vagy most estél át a kerítésen. Szóval, hogy az ember el szokott gondolkodni rajta, hogy úristen, hogy tényleg, és valaki mondta pont múlt héten az egyik ilyen a Street Food Fesztiválon voltam, igen, bűnmegelőzési előadóként, és ott is nagyon sokan ugye kipróbálták, és mondta az is, aki már volt mondjuk ittas állapotban, és mondta, hogy úristen, tényleg, hogy ez ugyanolyan, és hogy mennyire másabb így felnőtt fejjel látni
2: ugye,
3: azt, hogy nem tudott végigmenni, senki nem tudott végigmenni a pályán eddig.
2: Azt a mindenit.
3: Kivétel a gyerekek.
2: No, igen.
3: Mert a gyerekeknek ugye teljesen más az agyuk, és nagyon szépen rááll amúgy erre a szemüvegre.
2: Érdekes,
3: és,
2: érdekes.
3: És tényleg az, hogy nagyon-nagyon ügyesen teljesítették a pályát, úgyhogy lesz egy ilyen pálya pluszba, és érdekes, hát várom majd, hogy ki fog ezen végigmenni, és ki mer majd végigmenni.
2: Itt sem úgy, lesz hogy... akkor megkötés, hogy gyerek vagy felnőtt?
3: Nem,
2: jöhet,
3: nem,
2: bárki.
3: Hogy aki tud járni, ha egy éves, ha két éves, ők is végigmehetnek természetesen.
2: Meg a 100 évesek is.
3: Így, igaz. Ez a 0-tól 99-ig úgy mond.
2: Mondjuk, igen.
3: Igen. Úgyhogy annyi, hogy majd ugye a kresszpályán majd lesz, ugye mindenféle plusz tábla lesz még ott, meg ugye plusz majd akadályok lesznek, ugye lesz majd billenőpalló, lesz ugye szlalomozás, ott is majd kell mindenféle feladatot pluszba megcsinálni, de remélem, hogy minél többen amúgy kijönnek, és ugye nem feltétlenül...
2: Elvileg jó idő lesz, úgy vettem
3: észre. Igen, elvileg jó idő lesz. Én azt mondom, hogy szerintem az emberek annak is örülnek, hogy kicsit lehűlne az idő, és hogyha egy nagyon kicsi nyári eső esne, az se lenne szerintem probléma.
2: Nem tragédia, persze.
3: Úgyhogy én nagyon nagy szeretettel várom az embereket.
2: Mikor kezdődik ez?
3: 9 órakor kezdődik, és délig tart. Én ott leszek majd, és akkor próbálok mindenkire is odafigyelni, meg természetesen várom azokat is, akik csak beszélgetni szeretnének. Nem kötelező például kerékpárt hozni, mert kerékpárt is viszek ki. Mind kicsiknek, mind a felnőtteknek, és hogyha bárkinek bármilyen esetleg tényleg csak egy beszélgetés szeretne bármivel kapcsolatban, a munkánkkal kapcsolatban, őket is nagyon szívesen várjuk.
2: Igen. Tehát kerékpárt nem kell vinni, és aki mondjuk rollerrel érkezik, mert szinte nagy összegbe mernék fogadni arra, hogy lesznek ilyenek is.
3: Természetesen.
2: Ők is részt vehetnek valami próbában?
3: Természetesen. Sőt, nagyon is jó lenne, hogyha például úgy jönnének a rollerrel, hogy hoznák a papírokat és beregisztrálnánk a rollereket, mert nagyon kevés elektromos rolleres regisztrációnk van. Nem tudom, mitől félnek az emberek, de szerintem ez nagyon jó dolog, hogy beregisztráljuk a rollereket, mert azért nagy értékű rollerek vannak, és egyre több rolleres van ugye itt a városunkban is.
2: Ugyan.
3: Nagyon-nagyon várom a rollereseket, és ők is végig mehetnek természetesen ezzel az akadálypályán. Sőt, ilyenkor szokott ugye kijönni az, hogy mennyire tudnak helyesen és szabálykövetően közlekedni.
2: Igen,
3: mert nem mindegy az, hogyha nekik is szlalomozni kell majd, vagy például, hogyha például van egy ilyen billenőpalló. Azon azért nem egy könnyű kerékpárral sem. Igen. Természetesen. Úgyhogy várom szeretettel az elektromos rollereseket, a nem elektromos rollereseket, a lábbal hajtósokat is. Természetesen, aki szeretne kerékpárral jöhet, de ha nincs kerékpár,
2: lesz,
3: akkor nálam lesz.
2: Biztos lesz. Mindez tehát 16-án vasárnap, és ha már a rollereseket is említettük, azért hát bizony a rendőrségnek is több dolga van velük, mint szeretné azt a rendőrség szerintem.
3: Igen.
2: Ugye azért hát sajnos elég sok baleset történik. Akár önállóan is el tudnak esni, de nagyon sokszor akár egymással, akár más járművel ütköznek. Tehát azért sok munkát adnak nektek mostanában, ugye?
3: Igen, nagyon-nagyon sok rolleres balesetünk van. Szóval nincs olyan nap, hogy egy vagy kettő rolleres baleset ne lenne a területen, vagy a területünkön kívül, úgymond a környékben. Ugye nincs jogszabály rá, hogy kell vele közlekedni, mi a kötelező biztonsági felszerelés, úgymond. És akkor látják az emberek igazából, hogy baj van, amikor már megtörténik, amikor mondjuk a gyerekükkel történik valami.
2: Például.
3: Először azt gondolja a szülő, hogy a gyereke teljesen felelősségteljesen közlekedik, és sajnos nagyon nem.
2: Igen.
3: És tényleg szembe a forgalommal, nem a megfelelő sebességgel közlekednek, és nagyon-nagyon sok baleset van ebből. Ráadásul ugye legrosszabb amúgy az, hogy nagyon sok esetben, ha megtörténik a baj, szól a gyermek a szülőnek, és mondjuk neki ment egy autónak a gyermek, amit mondjuk nem látott, vagy nem csak az, hogy a gyermek, vagy bárki, nem szólnak ugye a rendőrségnek, vagy a hatóságnak, hanem egyszerűen ott hagyják a helyszínt. Igen.
2: Igen.
3: És akkor, ha valakinek valami baja van, elmegy a kórházba, nagyon sok olyan esetben hallottam vissza például orvos kollégától, hogy nem azt mondják el, ami történt.
2: Aha.
3: Szóval nem merik elmondani, hogy például a gyermek, vagy ő maga egy rollerre esett el.
2: Igen.
3: Hanem egy teljesen más sztorit próbálnak előadni, mert hogy félnek ugye a következményektől. Én nagyon sajnálom amúgy ezt, mert hogyha felelősségteljesen és tudatosan közlekednek az emberek ezzel az elektromos rollerekkel,
2: igen,
3: és odafigyelnek másokra is, nem pedig csak arra, hogy nekik mi a jó, akkor szerintem sokkal, de sokkal kevesebb baleset történne.
2: Hát rájön ez az idő is, hogy azért észbe kapnak, és hogyha hát sajnos sok ilyen eset történik, levonják a tanulságokat, és itt tényleg nagy a felelőssége, nem csak magának, általában fiatalnak, aki ott fölpattan a rollerre, mert azért öreg nénit még nem nagyon láttam rolleren.
3: Nem, meg az, hogy ketten felállnak arra,
2: és
3: nem
2: vannak,
3: figyelnek oda, igen. És emlékszem, amikor meséltem, hogy előttem a hölgy kapaszkodott a barátnőjében, néz nézte magát a telefonba, utána meg telefonálgatott, és ott állt egy olyan rolleren a barátnőivel, hogy én mögöttük mentem, és direkt azért mentem lassabban, hogy inkább lekövetem én őket, és nehogy valami bajuk legyen. Mert tényleg óhatatlan, csak egy olyan kátyút kell elkapniuk, és erről amúgy nagyon-nagyon jó videók vannak fent a YouTube-on láttam amúgy egy videót, és a Műszaki Egyetemnek az egyik fizikusa, ő tartott az elektromos rollerekről egy előadást, hogy milyen hatásokat él át az emberi szervezet, amikor egy ilyen rollerrel elesik.
2: Igen.
3: És nagyon-nagyon jó előadások vannak, meg a KSH-n fent vannak amúgy az adatok. Hónapról hónapra, hogy mennyire sok baleset történik.
2: Igen.
3: És hogy már tényleg, igen, hogy igen, már a háromszorosa a balesetek száma.
2: Érdemes ezeket
3: áttanulmányozni,
2: és érdemes átgondolni. Hát gondolom majd esetleg szó esik erről azon a rendezvényen is, amelyről tehát főként beszélgettünk most itt a Rend a lelkeiben. Még itt a végén mondjuk el még egyszer, tehát most augusztus 16-án vasárnap, nagyjából 9 órakor indulnak az események, Cegléden a Vörös Marti téren, ott a Kressz Parkban és környékén, úgyhogy érdemes lesz oda menni, és ott önök is találkozhatnak majd Bálint Bóta Júliával, mint ahogy én most itt a stúdióban találkozhattam vele. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttél.
3: Én köszönöm szépen, várom szeretettel az embereket egy jó beszélgetésre, vagy pedig egy jó kis akadálypályázásra, és mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
2: Köszönjük szépen! Szeglédre!

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Napos meleg időre számíthatunk, Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A szárazság és a tűzveszély miatt elmaradt Tatabányán az augusztus 20-i tűzi játék. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg az országgyűlés Magyarország 8. köztársasági elnökévé. A 73 éves jogtudós 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. Baka András az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évig kapott felhatalmazást. Gratulált Baka Andrásnak megválasztásához a román államfő. Nikus Ordán úgy értékelte, Romániának és Magyarországnak most lehetősége nyílik arra, hogy tovább erősítsék együttműködésüket. A szlovák államfő Peter Pellegrini azt írta, bízik abban, hogy a két ország kapcsolata továbbra is a kölcsönös tiszteletre, a bizalomra és a nyitott párbeszédre épül. Vízben sodródó harci drónokat semmisítettek meg egy fekete-tengeri, Romániához tartozó gázmezőnél. A két orosz gyártmányú pilóta nélküli repülőszerkezetet a térségben dolgozó civil hajósok vették észre. Miután az ukránok jelezték, hogy a drónok nem hozzájuk tartoznak, a helyszínre küldött román katonai búvárok felrobbantották azokat. A rendkívüli szárazság és a fokozott tűzveszély miatt Tatabányán elmarad az augusztus 20-i tűzi játék. Az országos ünnepi programok költségvetését korábban drasztikusan 4 milliárd forintra csökkentették, emiatt a budapesti tűzi játék megtartása bizonytalan. A nemzeti ünnepet bemutató hivatalos sajtótájékoztatót ma tartják. Tovább emelkedett a hétfői 7,4-es erősségű kolumbiai földrengés áldozatainak a száma. Már csaknem 260 holttestet találtak a mentőcsapatok, de még kutatnak esetleges túlélők után. A sérültek száma meghaladta az 1300-at. Legkevesebb 5000 épületben keletkeztek károk, mintegy 1600 összedőlt, 7 repülőtéren továbbra is szünetel a forgalom. Az országban szükségállapotot hirdettek. Terjed az erdőtűz Kanada nyugati részén. Brit-Kolumbia tartományban a hétvégi 20 000 után további 10 000 embernek kellett elhagynia az otthonát. Több mint 100 helyen küzdenek a lángokkal. Az Okanagan-tó környékén lakóházak is leégtek. Egy 80 éves nő meghalt. A térségben szükségállapotot hirdettek a hétvégén.
0: Az időjárásról.
1: Derült napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű.
0: FM 92 Ceglédi Rádió.

Elindult egy újabb fél óra itt a 92.5-ön, még mindig a mikrofonnál Becker Bernadett, helyesebben újra Szatmári Gábor beszélgetése után is. Bizony, az, hogy én itt a mikrofonnál, ez speciál, egészen 18 óráig így is marad, rádiózunk együtt,

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
2: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11.
1: Reklámot hallottak!

0: Reklámozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Szent István ünnepe, augusztus 20-án Cegléden is, a Kossuth Művelődési Központ színház termében. 11 órakor kezdődik az ünnepi műsor, melyen köszöntőt dr. Csáki András polgármester mond, ünnepi beszédet pedig Muhari Gergely országgyűlési képviselő. A beszédeket követi a kenyérszentelés a Történelmi Egyháza közreműködésével, majd az ünnepi műsor. Szebeni Szilvia éneke és a Cegléd Tánc Együttes előadása után együtt a Magyarság címmel zenés irodalmi összeállítást láthatnak és hallhatnak a Pesti Zenész Színpad művészeinek közreműködésével. Színpadra lép Benkő Péter, kétszeres Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész, valamint Kóbor Tamás énekművész. Majd az Én Kenyerem című kenyérsütőverseny eredmény hirdetésével folytatódik az ünnep, tehát augusztus 20-án, Szent István ünnepén, a Kossuth Művelődési Központ színház termébe várják az ünneplőket. Cegléd-város önkormányzata tisztelettel hívja az emlékezőket augusztus 28-án, pénteken 11 órára az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart nagy tiszteletű Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítást is láthatnak az emlékezők a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd második világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum, a megemlékezés helyszíne a vasútállomás. A fotográfia világnapja alkalmából nyílik új kiállítás a Ceglédi Galériában augusztus 19-én szerdán 18 órakor. A Ceglédi Fotóklub éves beszámoló kiállítását láthatják ekkortól. Kiállító alkotók Apáti Tóth Sándor, Balogh Zsuzsa, Barth Janssens, dr. Jóját György, Halminik Kőműves Józefa, Koroknai László, Papelek, Péri László, Sallai László, Torma Tímea és Töreki Zsolt. A kiállítás szeptember 12-éig tekinthető meg. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Cegléd Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
5: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
3: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
6: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgó Bank fiókban már Abonyban, Üllőn és Ócsán is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbankfiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Napos meleg időre számíthatunk. A Paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. Madárgyűrűző akciót tartanak a cinkotai naplástónál. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a kihelyezett tanácskozáson olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony Dunai vízszint okozta fennakadásokat. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon. Minden régióban zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúj-Zemplénben és Pest megyében valósul meg, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, több évre előre tervezhető országos útfelújítási programot dolgoznak ki, hazai és Európai Uniós források bevonásával. Újabb 12 kilométeres szakasszal bővült az Észak-Erdélyi autópálya, miután megnyitották a Magyar-Zsombor és Vaskapu közötti részt. Az új út egyelőre nem kapcsolódik a korábban átadott szakaszokhoz, mert a szomszédos részeken még dolgoznak. Vízben sodródó harci drónokat semmisítettek meg egy fekete-tengeri Romániához tartozó gázmezőnél. A két orosz gyártmányú pilóta nélküli repülőszerkezetet a térségben dolgozó civil hajósok vették észre. Miután az ukránok jelezték, hogy a drónok nem hozzájuk tartoznak, a helyszínre küldött román katonai búvárok felrobbantották azokat. Nyárvégi madárgyűrűző akciót tartanak mától a cinkotai naplástónál. A madarak befogása az időjárástól függően naponta kora reggeltől délelőtt 10 óráig, illetve este 7 órától napnyugtáig tart. A kezdeményezés részeként tavaly 51 madárfaj, csaknem 3500 egyede került kézre az ideiglenes gyűrűző táborban. Turisták százezre érkeztek Spanyolországba, hogy megnézhessék a mai teljes napfogyatkozást. A nyugati égbolton a hold a lemenő nap elé kerül. A jelenség megfigyelésére legalkalmasabb régiókban csaknem 5 évvel nőtt a foglalások száma tavalyhoz képest, a kempingek teltházzal üzemelnek. A teljes napfogyatkozás sávja Galíciától egészen a Balear-szigetekig jut el, de jól látható lesz majd például Grönlandon és Izlandon is.
1: Az időjárásról.
7: Derült, napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 27, a Tiszató 25 fokos. Hasonló idő várható a következő napokban is, hétvégén azonban ismét visszatér a kánikulat.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Olivia Dinnel egy újabb óra indult el, ez az óra pedig már augusztus 12-éről szól. Jön a kalendárium, köszöntöm a névnaposokat, jönnek események, évfordulók, és persze a napíra szülöttjeiről is szó esik.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Grillfesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grillkiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillez velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
6: A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 6286-os telefonszámon.
1: Reklámot hallottak!

0: Augusztus 12-e van a nap, amikor a Klárák ünnepelhetik névnapjukat. Latin eredetű a nevük jelentése, világos, ragyogó, híres. Kedves Klárák, nagyon-nagyon boldog névnapot!
1: Egyéb Rádió! 92.5

hát most már események, évfordulók, augusztus 12-e természetesen a dátum. 118 éve annak, hogy elkészült az első Ford T-modell. Az autót Galamb József gépészmérnök, a Ford Motor Company főmérnöke tervezte. 81 éve annak, hogy megalakult a Magyar Újságírók Szövetsége. A Magyar Újságírók Szövetsége a legnagyobb múltú és létszámú médiaszervezet Magyarországon. Mintegy 5000-es tagságában, szakosztályokba, vidéki klubokba szerveződve, az írott és az elektronikus sajtó, a széles értelemben vett kommunikációs szakma minden képviselője jelen van. Újságírók, szerkesztők, fotósok, karikaturisták, dizájnerek, szóvivők és PR szakemberek. 2010-ben nyitotta meg kapuit új székházuk a 6. kerületi Vörösmarty utcában. A felújított és átépített egykori Geglevics ház az Aradi és a Szondi utca között nem csak média szakmai programoknak ad otthont, de egyben Budapest egyik új továbbképzési kulturális szintere is lett akkor. 143 éve elpusztult az utolsó kvagga, ami egy lóféle volt, a faj újjáélesztésére tett kísérletek adták a Jurassic Park film ötletét. 60 éve annak, hogy John Lennon nyilvánosan bocsánatot kért azon kijelentése miatt, miszerint a Beatles népszerűbb, mint Jézus. 45 éve annak, hogy forgalomba hozták az első IBM számítógépet. És egy tragikus évforduló a végére, 26 éve annak, hogy a Kursk orosz atomtenger alatt járó teljes legénységével elsüllyedt a Barents-tengeren. Egy film is készült róluk, lehet, hogy több is, én egyet láttam, végtelen nyomasztó, megrázó az egész. Akkor nézze meg valaki, hogyha egyébként nagyon jó kedve van, amiből lehet lejjebb adni. Hamarosan jövök a nap híre szülöttjeivel is. Cegléd Rádió.

Jöjjenek most már a napira szülöttjei, vagy legalábbis néhányan közülük. 139 éve megszületett Erwin Schrödinger, Nobel-díjas osztrák fizikus, a kvantummechanika egyik atya, akinek a nevét leginkább a laikusok, mint én, a Schrödinger macskája nevű kísérletről ismerjük. Ugye a Schrödinger macskája szerint egy dobozba zárt macska vagy életben van, vagy elpusztult, de ezt nem tudhatjuk addig, amíg ki nem nyitjuk a dobozt. A tudós azt kívánta egyszerű példával szemléltetni, hogy a részecskék egyidejűleg több helyen különféle állapotokban lehetnek. A kérdés arra mutat rá, hogy a macska élő vagy holt állapota attól függ, hogy megfigyeli-e valaki ezt az állapotot. Érthető, nem? 95 éve született Cigány György író, költő, újságíró, szerkesztő, zenei rendező, műsorvezető, igen, a Ki nyer ma, ami szerintem mindenkinek rögtön eszébe jut, bizonyos kor felett természetesen. 87 éve született David Jacobs, amerikai televíziós forgatókönyvíró, rendező, producer, akinek a Dallas sorozatot köszönhetjük. 77 éve született Mark Knopfler, brit rockgitáros, énekes, zeneszerző és producer, a Dire Straits alapító tagja. 72 éve született Dávid Ibolya, jogász, politikus, igazságügyminiszter. 51 éve megszületett Casey Affleck, Oscar-díjas amerikai színész, Ben Affleck testvére természetesen. A legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat és Golden Globe-díjat kapta meg 2017-ben a Régi Város című filmben nyújtott alakításáért, de szerepelt a Good Will Huntingben, az Ocean's Elevenben, a Jesse James meggyilkolása, a Tettes a gyáva, Robert Ford, valamint a Hideg nyomon című filmekben is. 55 éve született ezen a napon Pete Sampras, amerikai teniszező. Ma ünnepelhet Szabó Máté, magyar színész, 1981-ben született meg. Azt hiszem, hogy az arcát is nagyon jól ismereti mindenki, de a hangját, meg aztán végképp csak, hogy egyet mondjak a rengeteg ikonikus szinkron szerepe közül, ő Sheldon, magyar hangja az Agymenők című sorozatban. És ezen a napon megszületett 1969-ben Tanita Tikaram, brit énekesnő. Természetesen ő jön a folytatásban. A mai ünneplőknek nagyon-nagyon boldog születésnapot!

0: 16 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
1: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz Fény lámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz Fény lámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2.
3: Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
5: Reklámot hallottak!

Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Augusztus 16-án újra újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téri Kressz Parkban. 9 és 12 óra között várják a kilátogatókat számos ingyenes programmal. Lesz asztali tenisz, tollaslabda, csiribiri torna, pilates, röplabda, kupa, óriás röplabda, hitedzés, kerékpáros ügyességi pálya, kerékpáros regisztráció és persze a gyerekekre gondolva műanyag, motoros verseny, ugrálóvár és lovas kocsikázás is. A szervezők most is kiemelten hirdetik az egészséges táplálkozás fontosságát, így lesz ingyenes invaliditást összetétel mérés és dietetikai tanácsadás is. Látogassanak ki minél többen az eseményre, tehát augusztus 16-án, vasárnap 9 és 12 óra között újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téren a Kressz Parkban. Mese vár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától. Augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú, Jászkara Jenőn természetesen. A Lovasz Centrumban a belépés ingyenes lesz, főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakadóvásár, diszkó és sok-sok más nagyon jó program. Tehát augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú a Lovasz Centrumban. Albertésai éjszakai bátorság és tudáspróba az Albertésai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albertésai sportcsarnok melletti erdős területen gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes. Minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tibornekukac@albertesa.hu e-mail címen. Tehát Albertésai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet.

Jöjjenek most már a reklámok után a friss hírek után pedig indulhat a következő óra, Beverexa is fétleszkezésével, New Religion, ezt szól majd itt a 92.5-ön.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Indítsd be a nyarat a ceglédi hobbi áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, külső Jászberényi út 1.
4: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Irsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
5: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
6: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
7: Tejfölös zöldbableves, A menü lecsós sertésszelet tarhonyával, B menü rántott pecsenyekacsamáj petrezselymes burgonya, C menü mákos nudli. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
6: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
7: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
6: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszám. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
7: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk, és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Napos meleg időre számíthatunk. A paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. Többen meghaltak az orosz-ukrán háborúban az éjszakai dróntámadásokban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. A miniszterelnök honvédségi helikopterrel utazott a helyszínre, hogy a levegőből is megtekintse a Duna alacsony vízállása miatt kialakult helyzetet. Magyar Péter tegnap közölte, hogy a kihelyezett tanácskozáson olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony vízszint okozta fennakadásokat. Az atomerőmű 4 blokkja közül továbbra is csak a 2-es üzemel. Hétfő este óta a korábbi 50% után ismét névleges teljesítményén. Oroszországban és Ukrajnában is többen meghaltak az éjszakai dróntámadásokban. Az orosz légvédelem 500 drón lelövéséről számolt be. A lehulló roncsok a krasznodári terület több településén lakóházakat rongáltak meg. Két ember meghalt, több mint 10 megsebesültek. A Krimben egy ember vesztette életét, az orosz ellenőrzés alá vont Zaporizsja közelében pedig 3 sérültek meg egy ipari létesítményben. Ukrajnában Herszont érte súlyos támadás, 2 meghaltak, 2 megsebesültek. Az oroszok célba vették Odesszát is, a Fekete-tengeri kikötővárosban lakóházakat, ipari létesítményeket ért találat. Újabb 12 kilométeres szakasszal bővült az Észak-Erdélyi autópálya, miután megnyitották a Magyar-Zsombor és Vaskapu közötti részt. Az új út egyelőre nem kapcsolódik a korábban átadott szakaszokhoz, mert a szomszédos részeken még dolgoznak. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon. Minden régióban zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúj-Zemplénben és Pest megyében valósul meg, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, több évre előre tervezhető országos útfelújítási programot dolgoznak ki, hazai és Európai Uniós források bevonásával. Nyárvégi madárgyűrűző akciót tartanak mától a Cinkotai naplástónál. A madarak befogása az időjárástól függően naponta kora reggeltől délelőtt 10 óráig, illetve este 7 órától napnyugtáig tart. A kezdeményezés részeként tavaly 51 madárfaj, csaknem 3500 egyede került kézre az ideiglenes gyűrűző táborban.
1: Az időjárásról.
9: Derült, napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű.
1: Közlekedési információk.
10: Az M5-ös autópályán átépítették a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítása 88-as és 87-es kilométer között, már csak a leállósávot kerítették el szűkített forgalmi sávokra, és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Weber Exa és Faithless indította az órát, New Religion lesz, szólt itt a 92.5-ön, azt az órát indították, amelyben jön majd horoszkóp, akik kíváncsiak rá, hogy mondjuk egy késői ébredés után mit hoz még nekik a nap további része, füleljenek ide. Hamarosan jön.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott eledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.

0: Induljon át a horoszkóp, kedves Kósa, mai nap lehetőséget ad arra, hogy ne zárj egy olyan fejezetet, amely jóval többet vett ki belőled, mint amennyit eddig hajlandó voltál beismerni. A napfogyatkozás közeledő energiája felerősíti benned a változtatás vágyát, ezért könnyebben hozhatsz meg olyan döntéseket, amelyeket korábban újra és újra elhalasztottál. A munkában olyan lehetőség bukkanhat fel, amely új irányt adhat a következő hónapoknak. Pénzügyi kérdésekben viszont érdemes minden ajánlatot alaposan átnézni, mielőtt igent mondasz. A szerelemben az őszinteség most sokkal többet érhet bármilyen kerülő útnál, egy régóta húzódó feszültség végre feloldódhat, ha egyedülálló vagy egy váratlan személy keltheti fel az érdeklődésedet. Kreativitásod erős, ötleteid mások is észrevehetik. A legfontosabb, hogy ne kapkodj és ne akarj minden részletet kézben tartani. Vika. A stabilitásod próbára kerülhet, de éppen ezekből a helyzetekből derülhet ki, mennyi erő van benned. Bizonyos kötelezettségek most nagyobb súlyt jelenthetnek, mégsem vagy eszköztelen. Megvan benned mindaz, ami ahhoz kell, hogy rendet tegyél körülöttük. A munkahelyeden fontos változásokról lehet szó, és a neved is felmerülhet egy értékes projekt kapcsán. Pénzügyi téren javuló kilátások mutatkoznak, ha nem próbálod siettetni az eseményeket. A családban régi félreértések tisztázódhatnak, párkapcsolatban több nyitottságra lesz szükség, ha el akarod kerülni, hogy apró dolgokból nagyobb vita legyen. Az egyedülálló bikák ismét kapcsolatba kerülhetnek valakivel a múltból, ezúttal teljesen más körülmények között. Ikrek. Ma a kommunikációt döntheti el, mennyire tudod kihasználni az előtted megnyíló lehetőségeket. Olyan információ birtokába juthatsz, amely más megvilágításba helyez egy szakmai helyzetet. Eljöhet az ideje annak, hogy újra tárgyalj bizonyos feltételeket, vagy határozottabban képviseld azt, amit szeretnél. Anyagi téren új együttműködés vagy projekt hozhat kedvező fordulatot. A szerelemben egy őszinte beszélgetés sokkal közelebb vihet a másikhoz, mint bármilyen találgatás. Ha egyedülálló vagy, könnyen felfigyelhetsz valakire, aki intelligenciájával és humorával fog meg. Ne tegyél olyan ígéretet, amelynek következményeit még nem gondoltad végig. Rák. Az intuíciód ma különösen erősen működhet, gyorsabban átlátod mások szándékait, és olyan konfliktusokat is elkerülhetsz, amelyek máskor könnyen elmérgesednének. A munkában új szakasz kezdődhet, amelyben végre nagyobb figyelmet kap az, amit valóban hozzáteszel a közös eredményekhez. Pénzügyi kérdésekben biztató hírek érkezhetnek, vagy lehetőség adódhat arra, hogy visszakapj egy korábban elmaradt összeget. Párkapcsolatban erősödhet az érzelmi közelség, ha egyedülálló vagy, olyan kapcsolat indulhat, amelynek alapja nem pusztán a vonzalom, hanem a bizalom és a hasonló értékrend. Ne engedd, hogy régi félelmek döntsék el helyetted, mit mersz megtenni most. Oroszlán. Az oroszlánok számára nap különösen fontos lehet. Pénzügyi téren növekedési esélyek nyílhatnak meg, de csak akkor tudsz élni velük, ha fegyelmezetten kezeled őket. A szerelemben erős a kisugárzásod, ha kapcsolatban élsz, társadtól megkaphatod azt a támogatást, amelyre már régóta szükséged volt. Az egyedülállók számára ígéretes új románc indulhat, most nem érdemes háttérbe húzódnod, ha a helyzet vezető szerepet kíván tőled. Szűz. A szűzek előtt látványosan megnyílhat a szerencse kapuja, olyan lehetőségek jelenhetnek meg, amelyekre már régóta vársz, különösen akkor, ha az elmúlt hónapokban úgy érezted, mindenhez több türelemre van szükség, mint amennyit még adni tudsz. A munkában olyan ajtók nyílhatnak meg, amelyek korábban elérhetetlennek tűntek. Ez lehet új állásajánlat, előléptetés vagy különösen kedvező együttműködés. A háttérben végzett erőfeszítéseid végre láthatóvá válhatnak, és szakmai elismerés is érkezhet. A szerelemben szintén kedvező fordulatokra számíthatsz, párkapcsolatban helyreállhat a harmónia, és a közelmúlt konfliktusait őszinte beszélgetésekkel rendezhetitek. Ha egyedülálló vagy, olyan emberrel találkozhatsz, akivel már az első pillanatokban természetes és ígéretes kapcsolódást érzel. Most érdemes nyitottabban fogadnod a változást, és nem hagyni, hogy a kudarctól való félelem visszatartson. Hamarosan folytatom.
1: Egyébként.

Jöjjön a horoszkóp folytatása, mérleg, ha Vénusz különleges könnyedséget adhat neked ahhoz, hogy még kényes helyzetekben is megtaláld a megfelelő hangot. Kapcsolataidban tisztázás és közeledés indulhat, a munkában ötleteidet nagyra értékelik, és olyan emberek támogatását is megszerezheted, akiknek a véleménye sokat számít. Pénzügyi téren kedvező együttműködés lehetősége jelenhet meg. A szerelemben az őszinte kommunikáció olyan akadályokat is lebont, amelyek korábban áthághatatlannak tűntek. Ha egyedülálló vagy, találkozhatsz valakivel, akivel meglepően sok közös értéket és elképzelést fedezel fel. A nap vége felé érkező hír megerősíthet abban, hogy jó irányba tartasz. Skorpió. A mai nap fontos döntéseket és mélyebb belső felismeréseket hozhat. Egyre kevésbé vagy hajlandó elfogadni olyan kompromisszumokat, amelyek már egyértelműen akadályozzák a fejlődésedet. A munkában alkalmat kapsz arra, hogy egy nehéz helyzetben megmutasd, mennyit érsz. Nagyobb pénzügyi döntés, befektetés vagy vásárlás előtt viszont érdemes visszafogni az impulzivitást. A szerelemben erős érzelmek kerülhetnek felszínre, ha a büszkeség helyett a párbeszédet választod, egy feszült helyzetből emlékezetes közelség születhet. Az egyedülálló skorpiók olyan emberrel kerülhetnek közelebb egymáshoz, aki kimozdítja őket a megszokott keretek közül. Nyilas. Visszatérhet az optimizmus, amelyből az utóbbi időben kevesebb jutott. Új projektbe kezdhetsz, vagy olyan tudás megszerzésére nyílhat lehetőséged, amely később komolyan befolyásolhatja a szakmai utadat. Egy befolyásos emberrel folytatott beszélgetés érdekes irányokat nyithat meg. Pénzügyi szempontból is vannak növekedési lehetőségek, de a siker azon múlik, mennyire tudatosan szervezed meg a következő lépéseidet. A szerelemben a spontaneitás újra felébresztheti a szenvedélyt. Ha egyedülálló vagy, egy véletlennek tűnő találkozás később sokkal fontosabbnak bizonyulhat, mint elsőre gondolnád. Bak. Sok feladat kerülhet ma válladra, de ismét megmutathatod, hogy komoly nyomás alatt is képes vagy helytállni. Az elmúlt hónapokban végzett munkát kezd kézzelfogható eredményeket hozni. Pénzügyi téren jutalom vagy bevételnövekedés is érkezhet. A családban egy őszinte beszélgetés helyreállíthatja azt a harmóniát, amely az utóbbi időben megbillent. A szerelemben fontos lesz világosan kimondani, mit érzel. Nem kell minden helyzetben erősnek mutatkoznod. Az egyedülállók találkozhatnak egy érett, stabil emberrel, aki közel áll ahhoz, amit hosszabb távon keresnek. Vízöntő. Meglepetésekkel és gyors fordulatokkal teli nap várhat rád. Olyan javaslat érkezhet, amely kizökkent a rutinból, és arra ösztönöz, hogy teljesen más szemszögből néz egy régi helyzetre. A munkában kreativitásoddal könnyen kitűnhetsz, és új együttműködéseket is magadhoz vonzhatsz. Pénzügyi kérdésekben szokatlan, de működőképes megoldást találhatsz egy régebbi problémára. A szerelemben több türelemre lehet szükséged. Ha egyedülálló vagy, olyan ember keltheti fel az érdeklődésedet, aki egyáltalán nem hasonlít a korábbi választásaidhoz. Ne söpöld félre azokat az ötleteket, amelyek hirtelen jutnak eszedbe, némelyikből később komoly projekt születhet. És halak, az intuíciód ma rendkívül erősen működhet, ezért bizonyos helyzetekben szinte ösztönösen tudhatod, merre érdemes indulnod. A munkában lehetőséget kapsz arra, hogy kreativitásodat és tehetségedet látványosan megmutasd. Pénzügyi téren váratlan forrásból érkezhet pénz, vagy olyan lehetőség bukkanhat fel, amely kedvezőbb helyzetet teremthet számodra. A szerelemben az érzékenységet közelebb hozhat valakihez, és segíthet begyógyítani korábbi érzelmi sebeket. Ha egyedülálló vagy, olyan emberrel találkozhatsz, akivel szinte azonnal mély kapcsolatot érzel. Ne hagyd, hogy mások pesszimizmusa eltérítsen attól, amit belül helyesnek érzel.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonderwash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
6: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Mi az? A múzeumoknak van, a strandoknak is, és most már a pótszemüvegeknek is. Az ám éjszakája. Augusztus utolsó péntekén Albert Irsán a Gabainé Optikában pótszemüvegek éjszakája. Ez alkalomból minden keret 50%-os kedvezménnyel, és az egy pár lencse közül az egyik szintén 50%-os kedvezménnyel kapható. Ez egy különleges éjszaka ugyan, de két vagy több akció egyszerre most sem vehető igénybe. Elveszett, kutyamacska megrágta, ráült valaki, vagy csak kell a jogsihoz? Higgyék el, mindig jó egy pótszemüveg. Most itt a lehetőség, hiszen zárás után éjfél

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Szent István ünnepe, augusztus 20-án Cegléden is, a Kossuth Művelődési Központ színház termében. 11 órakor kezdődik az ünnepi műsor, melyen köszöntőt dr. Csáky András polgármester mond, ünnepi beszédet pedig Muhari Gergely országgyűlési képviselő. A beszédeket követi a kenyérszentelés a Történelmi Egyházak közreműködésével, majd az ünnepi műsor. Szebeni Szilvia éneke és a Cegléd Tánc Együttes előadása után együtt a Magyarság címmel zenés irodalmi összeállítást láthatnak és hallhatnak a Pesti Zenész Színpad művészeinek közreműködésével. Színpadra lép Benkő Péter, kétszeres Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész, valamint Kóbor Tamás énekművész. Majd az Én Kenyerem című kenyérsütőverseny eredmény hirdetésével folytatódik az ünnep, tehát augusztus 20-án, Szent István ünnepén, a Kossuth Művelődési Központ színház termébe várják az ünneplőket. Cegléd-város önkormányzata tisztelettel hívja az emlékezőket augusztus 28-án, pénteken 11 órára az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart nagy tiszteletű Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítást is láthatnak az emlékezők a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd második világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. A fotográfia világnapja alkalmából nyílik új kiállítás a Ceglédi Galériában augusztus 19-én szerdán 18 órakor. A Ceglédi Fotóklub éves beszámoló kiállítását láthatják ekkortól. Kiállító alkotók Apátító Csándor, Balogh Zsuzsa, Bárth Janssens, dr. Jójár György, Halminik Kőműves Józefa, Koroknai László, Papelek, Péri László, Sallai László, Torma Tímea és Töreki Zsolt. A kiállítás szeptember 12-éig tekinthető meg. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.

Már is lezárja az órát, Avicii, ez a szó, Wake Me Up itt a 92-t. Nos, igen, van olyan korosztály, akit még ilyenkor kell ébrezgetni. No de, a kedves hallgatókat már bizonyára nem, szóval jó étvágyat az ebédhez, jönnek a hírek hamarosan, utána pedig indul a nap második fele, továbbra is velem. A mikrofonnál Becker Bernadett.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika. Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
3: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak. Hideg a Cegléd rádióban.
4: Napos meleg időre számíthatunk. A paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. Többen meghaltak az orosz-ukrán háborúban az éjszakai dróntámadásokban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. A miniszterelnök honvédségi helikopterrel utazott a helyszínre, hogy a levegőből is megtekintse a Duna alacsony vízállása miatt kialakult helyzetet. Magyar Péter tegnap közölte, hogy a kihelyezett tanácskozáson olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony vízszint okozta fennakadásokat. Az atomerőmű 4 blokja közül továbbra is csak a 2-es üzemel. Hétfő este óta a korábbi 50% után ismét névleges teljesítményén. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-i nemzeti ünnepre. Lesz tűzijáték Budapesten, de a szokásosnál rövidebb. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit szigeten, a Kossuth téren, a Szent István téren és a Bazilikánál. A hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás után a rakpartokról a katonai és légi parádét lehet megtekinteni. A programok 4 milliárd forintba kerülnek. Ha a nyugati országok elfogják az orosz kereskedelmi hajókat, Moszkva hasonló lépésekkel fog válaszolni, jelentette ki Vlagyimir Putyin elnök az orosz csendes-óceáni flotta hadgyakorlatán. Az államfő hozzátette, hogy akcióikat készek a világ bármely pontján végrehajtani. Az Ukrajnát támogató országok az utóbbi időben többször lecsaptak az úgynevezett orosz árnyék flotta hajóira, amelyek külföldi zászlók alatt játsszák ki az Oroszország elleni szankciókat. Oroszországban és Ukrajnában is többen meghaltak az éjszakai dróntámadásokban. Az orosz légvédelem 500 drón lelövéséről számolt be. A lehulló roncsok a krasznodári terület több településén lakóházakat rongáltak meg. Két ember meghalt, több mint 10 megsebesültek. A Krimben egy ember vesztette életét, Az orosz ellenőrzés alá vont Zaporizsja közelében pedig hárman sérültek meg egy ipari létesítményben. Ukrajnában Herszont érte súlyos támadás. Ketten meghaltak, ketten megsebesültek. Az oroszok célba vették Odesszát is, a Fekete-tengeri kikötővárosban lakóházakat, ipari létesítményeket ért találat.
1: Az időjárásról.
4: Derült, napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 27, a Tisza tó 25 fokos. Hasonló idő várható a következő napokban is, hétvégén azonban ismét visszatér a kánikula.
1: Közlekedési információ.
5: Az M5-ös autópályán átépítették a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás a 88-as és 87-es kilométer között, már csak a leállósávot kerítették el szűkített forgalmi sávokra, és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Martin Garrix és Jax közösen indította az órát. Ez volt a Told You So, itt a 92-ten a mikrofonnál továbbra is Becker Bernadett. Ebben az órában egy kis lapszemlével igyekszem szórakoztatni a kedves hallgatókat, már amennyire szórakoztató tud lenni. Népszava, Magyar Nemzet és a Magyar Hírlap, majd meglátjuk, tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat vasárnap 8-tól 12 óráig.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjjön most már a lapszemle, jöjjön a Névszava, két írása itt a 92.5-ön. Letartóztattak két magyart Lengyelországban 9 tonna veszélyes hulladék csempészéséért, írja a lap. Egy lengyel bíróság jóváhagyta két magyar állampolgár 3 hónapos előzetes letartóztatását. Azzal vádolják őket, hogy több mint 9 tonna veszélyes hulladékot csempésztek be. Az esetről kedden számolt be a lengyel sajtó az Újszandeci kerületi ügyészség közlésére hivatkozva. A két férfit még július 13-án vették őrizetbe a Kis-Lengyelországi Vajdaságban, a lengyel-szlovák határhoz közeli egyik településen végzett közúti ellenőrzés során. A feltartóztatott kamionraktárében a vám és adóhatóság többek között fémhulladékot, autóalkatrészeket, használt katalizátorokat, üzemanyagokat tartalmazó hengertömböket, valamint csatornahálózati elemeket talált. A részletes vizsgálat megerősítette, hogy a rakomány veszélyes hulladéknak minősül, amelynek szállítására különleges szabályozások vonatkoznak. A járműben összesen 3 magyar állam polgár utazott, egyiküket tanúként hallgatták ki. A másik 2 ellen az ügyészség vádat emelt, amiatt, hogy a hulladékot törvénytelenül szállították a határon át. Erről is bővebben a Népszavában. A fehértető lehetne a legolcsóbb klímaberendezés, amely számos előnye mellett milliárdokkal mérsékelheti az energiafogyasztást. Erről is ír a Népszava. A fehér nagy fényvisszaverő képességű tetők nyáron érezhetően csökkenthetik az épületek felmelegedését és a légkondicionálás energiaigényét, így nem csak a háztartások rezsijét, hanem a villamos energiarendszer nyári csúcs terhelését is mérsékelhetik. Bár Magyarországon a téli fűtési többletigényt is figyelembe kell venni, a kutatások szerint a klímaváltozás egyre forróbbá váló nyarak miatt a hűvös tetők, a cool roof megoldásnak egyre nagyobb lehet a jelentősége. Az idei nyár és a hetek óta felettünk lévő hőkupola, illetve az ipari és magánfogyasztókat az energiafogyasztás mérséklésére kérő állami bejelentések újfent rámutattak. Magyarországon a hőség már nem néhány napos kellemetlenség, sokkal több annál, és a kérdés valójában már tartós gazdasági problémaként is megközelíthető. A légkondicionálók csúcsra járnak, az áramfogyasztás jelentősen terheli a rendszert, mert a városokban esténként is alig csökken a hőmérséklet. Eközben egyre több kutatás jut arra a következtetése, hogy létezik egy meglepően egyszerű megoldás. A sötét tetők helyett világos, nagy fényvisszaverő képességű, úgynevezett cool roof tetők alkalmazása. Nos, hát erről a témáról is bővebben a Népszavában.
0: Cegléd Rádió FM 92.

0: Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjjön a napszemle folytatásában, a Magyar Nemzet nem minden dolce vita az olasz tengerparton. Helyszíni riportot készített a Magyar Nemzet méghozzá egy súlyos problémáról. Miközben az észak-olaszországi üdülővárosok gazdasága rekordot rekordra halmoz, a hétköznapi valóságban drámai küzdelem zajlik a helyi identitás megőrzéséért. Káor le az egykori csendes halászfalú Jezoló vagy akár Bibione példáján keresztül jól látszik az a feszültség, amely ma egész Dél-Európát feszíti. A turizmus adja a megélhetést, de ugyanez a turizmus teszi élhetetlenné a helyiek mindennapjait. Helyszíni riportot készítek tehát a Magyar Nemzet. A csillogó napernyők mögül a megfizethetetlen albérletek és a kiüresedő történelmi óvárosok világából. A kora délutáni napfény vakítóan verődik vissza a kaorai kikötő kristálytiszta vizéről. A közelben halászhálók, a levegőben sós tengerillat és gázolajszak keveredik. Első pillantása idillikus a kép, mintha megállt volna az idő. Ám alig két utcával odébb már hömpölyög a tömeg, naptejtől illatozó strand, papucsos turisták ezrei ostromolják a fagyizókat és a boltokat. Kaorla és a szomszédos adriai települések, mint a gigantikus szállodasorairól ismert Lido di Jezoló és Bibione teljesen eltérő történelmi úton jutottak el a mai valóságig, de mégis ugyanúgy fejfájást okoznak az olaszoknak. Jezoló és Bibione jó részt a semmiből mesterségesen felhúzott üdülő paradicsomok, amelyeket eleve a tömegturizmus kiszolgálására terveztek. Ezzel szemben Kaorla több mint 2000 éves múlttal büszkélkedhet. Az 5. században még a korai Velence fontos kereskedelmi kikötője és püspöki székhelye volt, majd évszázadokra elszigetelt szegény halászfaluvá zsugorodott, lakói nádfedelű kunyhokban, kizárólag a tengerből éltek. Ez a múlt adja Kaorla mai kisvelenceként emlegetett varázsát, de éppen ez a varázs vált a legnagyobb átkává is. Nézze meg ezeket a gyönyörű házakat, mutat körbe a főutcán Matteo, a nyugdíjas helyi halász, miközben egy árnyékos kávézó teraszán ülünk, írja a Magyar Nemzet. Régen a halászok azért festették őket ilyen élénk színűre, hogy a sűrű adriai ködben is hazataláljanak a tengerről. Ma viszont már alig lakik bennük helyi ember. Nyáron az összes házat turistáknak adják ki méreg drágán, télen pedig, amikor a szezon véget ér, az egész óvárosból kis túlzással szellemváros lesz. Matteo szavai mögött súlyos kérdések húzódnak meg, hogy mi? Nos, arról olvashatnak bővebben a Magyar Nemzetben is, és láthatnak képeket is egyébként. Kós Hubert a saját Európa csúcsát német Nándor Milák Kristóf országos rekordját döntötte meg, számol be a Magyar Nemzet a párizsi úszó Európa bajnokság legfrissebb eredményeiről. Jakló Vivien 5., Milák Kristóf és Szabó Feltóti Eszter is 6. helyen végzett keddi döntőjében a párizsi úszó Európa bajnokságon. Milák később 108-on bejutott a döntőbe, viszont elveszítette a számországos csúcsát. Német Nándor 300-at faragott a rekordból, Kós Hubert sokáig világcsúcs részidőn belül úszott a 200 hát elődöntőjében, végül hatalmas Európa rekordot úszott. Az úszó Európa bajnokság második medencés versenynapjának esti programjában Szabó Feltóti Eszter, Milák Kristóf és Jakló Vivien szerepelt döntő rajtlistáján. Milák a 100 gyors elődöntőjébe is bejutott, akár csak Németh Sándor, 200 háton is két elődöntésük volt. A szám olimpiai és világbajnok a Kós Hubert mellett Rácz Zsombor is a legjobb 16 közé jutott. Róluk és a versenyről is olvashatnak bővebben, tehát a Magyar Nemzetben. FM 92.5 létezik.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Augusztus 16-án újra újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téri Kressz Parkban. 9 és 12 óra között várják a kilátogatókat számos ingyenes programmal. Lesz asztali tenisz, tollaslabda, csiribiri torna, pilátesz, röplabda, kupa, óriás röplabda, hitedzés, kerékpáros ügyességi pálya, kerékpáros regisztráció és persze a gyerekekre gondolva műanyag, motoros verseny, ugrálóvár és lovas kocsikázás is. A szervezők most is kiemelten hirdetik az egészséges táplálkozás fontosságát, így lesz ingyenes invaliditást összetételmérés és dietetikai tanácsadás is. Látogassanak ki minél többen az eseményre, tehát augusztus 16-án, vasárnap 9 és 12 óra között újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téren a Kressz Parkban. Mese vár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától. Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba az Albert Irsai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albert Irsai sportcsarnok melletti erdős területen gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes, minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tiborné@albertirsa.hu e-mail címen, tehát Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én regisztrálni, augusztus 13-áig lehet. Augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú, Jászkara Jenőn természetesen. A Lovasz Centrumban a belépés ingyenes lesz, főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakadóvásár, diszkó és sok-sok más nagyon jó program. Tehát augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú a Lovasz Centrumban.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
2: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a sajtó kínálatából.
1: Csajom, most már a Magyar Hírlap két írás, a turisták ezrei rekedtek Szicílián, a múlt heti kitörést követően ismét hamut szór az Etna, emiatt turisták ezrei rekedtek kedden Szicílián. Az Etnától délre fekvő Catania

A sziget legnagyobb repülőterén csak kevés repülőgép tudott fel, illetve leszállni. Kedden kora reggel pedig mindössze egy belföldi járat tudott elindulni. A katániai repülőtéren a légiforgalmat szerdán délelőtt 11 óráig teljesen felfüggesztették. Több mint 200 járatot kellett átirányítani vagy teljesen törölni. A folyamatos megfigyelés alatt álló mintegy 3350 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja, évente több alkalommal is kitör, ami számos turistát is vonz. Az olasz Nemzeti Geofizikai és Vulkanológiai Intézet szerint az Etna péntek óta hatalmas mennyiségű hamut és törmeléket szór, mindemellett két kürtőből is 2360 és 2750 méteren ömlik láva. Kedre virradóra egy harmadik kürtő is nyílt mintegy 1900 méteren. A légi közlekedésben most már sorban ötödik napja fennakadások vannak a turisztikai főszezonban. Catania repülőtere jelenleg a legmagasabb fokú piros riasztás alatt áll. Az utasok igyekeznek a palermói repülőtérre kitérni, becslések szerint jelenleg 30 ezer embert érint a helyzet. Számos turistának Szicílián meg kellett hosszabbítania ott tartózkodását, miközben a szigeten minden szálláshely betelt, többen a repülőtéren alszanak. Filippo Laggana olasz színész az Instagramon közölte, hogy egy Catania és Palermo között közlekedő transferbuszon lévő helyért 700 eurót, 256 ezer forintot kérnek egy körülbelül 200 kilométeres útért. A fővárosba tartó vonatok, ahonnan könnyebb elérni a nemzetközi járatokat, túl zsúfoltak. A katániai repülőtéren parkoló gépek hajtóműveit meg kell óvni a hamutól, a kifutópályákat pedig folyamatosan tisztítani kell. Évente több mint 12 millió utas halad át egyébként a katániai repülőtéren. Franciaországban a szokatlan hőség egy népszerű termék gyártását is befolyásolja, erről is ír a Magyar Hírlap. A Franciaországot sújtó rendkívüli hőhullám már nem csak az emberek mindennapjait nehezíti meg, hanem az élelmiszertermelést is komolyan érinti. A szokatlanul magas hőmérséklet különösen a vaj előállítását veszélyezteti, mivel a tejelő tehenek a forróságban kevesebbet esznek, kevesebb tejet adnak, és a tej zsírtartalma is csökken. Ez közvetlenül visszaveti a vajgyártást, amely Franciaország egyik legismertebb és legfontosabb terméke. A gazdák szerint a hőség miatt az állatok nagy stressznek vannak kitéve, ezért a termelés több régióban érezhetően visszaesett. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy ha az extrém meleg tartós marad, az nem csak a vaj mennyiségét csökkentheti, hanem az árak emelkedését is eredményezheti. Franciaországban a vaj nem csupán alapvető élelmiszer, hanem a pékségek, cukrászdák és a hagyományos francia konyha egyik kulcsfontosságú alapanyaga is, ezért a termelési zavarok szélesebb gazdasági hatásokkal járhatnak. Erről is bővebben a Magyar Hírlapban. FM 92.5 Szeglét Rádió.

jönnek most már a reklámok után a friss hírek, és utána indulhat is egy újabb óra. Miley Cyrus-szel Flowers 2023-as, 2023-as, eszméletlen gyorsan telik az idő.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
6: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Napos meleg időre számíthatunk. A Paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. Kihirdették az ország kenyereit és desszertjeit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. A miniszterelnök honvédségi helikopterrel utazott a helyszínre, hogy a levegőből is megtekintse a Duna alacsony vízállása miatt kialakult helyzetet. Magyar Péter tegnap közölte, hogy a kihelyezett tanácskozáson olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony vízszint okozta fennakadásokat. Az atomerőmű négy blokkja közül továbbra is csak a kettes üzemel. Hétfő este óta a korábbi 50% után ismét névleges teljesítményén. Áttekinti a 3-as metró meghosszabbításának lehetőségeit a Budapesti Közlekedési Központ. A bővítés Rákospalota Újpestig jelentene két megállós szakaszolást, közölte a főpolgármesteri hivatal. Jelenleg a kivitelezési idő megállapítása és a kockázatok felmérése az elsődleges cél. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-i nemzeti ünnepre. Lesz tűzijáték Budapesten, de a szokásosnál rövidebb. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit-szigeten, a Kossuth téren, a Szent István téren és a Bazilikánál. A hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás után a rakpartokról a katonai és légi parádét lehet megtekinteni. A programok 4 milliárd forintba kerülnek. Kihirdették az ország idei desszertjeit és kenyereit. A Szent István napi kenyér a pilisi pityókás lett. míg az innovatív kategóriában a hosszú érlelésű, vadkovászos technológia felhasználásával készült magvető kenyér lett az első. Magyarország tortájának a gyulai bíborfehér elnevezésű, erdei gyümölcsös, mandulás, túrós desszertet választották. Az idei cukormentes torta pedig a szilvás, diós, fahéjas ízvilágú szilvafácska lett. Részleges napfogyatkozás lesz este. A nyugati égbolton a hold a lemenő nap elé kerül. Budapesten 19 óra 22 perctől látható a jelenség. A legnagyobb, csaknem 60%-os fedés napnyugtakor nem sokkal 20 óra előtt következik be. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a jelenséget csak az erre a célra gyártott speciális szemüveggel szabad nézni. Napszemüveg, kormozott üveg, CD vagy bármilyen más házi megoldás maradandó szemkárosodást okozhat.
1: Az időjárásról.
7: Derült, napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Miley Cyrus indította be az órát, és eltermészetesen itt a 92-től a mikrofonnál Becker Bernadett tartsanak velem. Bulvár lapszemre jön majd ebben az órában a kiváló muzsikák mellett. Weekend in your eyes, ez az egyik kiváló muzsika, ami már is érkezik.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak!

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Itt a 92-5-ön 30 éves lesz a csillag, születik győztese, 15 évvel a verseny után könyv készül László Attiláról. A fiatal énekes 15 éves volt, amikor megnyerte az RTL tehetségkutatóját, de bármennyire is hihetetlen, azóta még egyszer ennyi idő telt el. László Attila kora ellenére már sok mindent átért, sőt hamarosan megjelenik első könyve, erről mesélt a Borsnak. László Attila a csillag születik harmadik évadának győztese lett, akkor mindössze 15 évesen, ám azóta hosszú évek teltek el. A fiatal zenész idén össze már a 30. születésnapját ünnepli, aminek apropóján nem csak nagy koncertet ad, de egy könyvet is kiad tehát. Az elmúlt 15 év egy nagyon szép tanulási folyamat volt számomra, akkor hirtelen felkerültem a csúcsra, majd meg kellett tanulnom, hogy türelmesnek kell lennem. Mindenért megdolgozni lépésről lépésre, és úgy elérni, amit lehet. Én boldog vagyok azzal, amit elértem. És ha a következő 5 évre kérhetnék valamit, akkor teljesen őszintén csak egészséget kérnék, mert ha az megvan, akkor mindent lehet. Remélem, hogy tovább zenélhetek, és minél több helyre eljuthatok, mert ahogy én adok, úgy kapok én is az emberektől, és ez ettől szép. Nincsenek nagyra törő álmaim, én csak énekelni szeretnék, vallotta be őszintén. A fiatal énekes a lapnak elárulta, amellett, hogy a 30. születésnapján nagy koncertet ad Budapesten, megjelenik első saját könyve is, amiben az elejétől a végéig a saját gondolatai és tapasztalatai olvashatók majd. 2 éve egy ismerősem előállt egy igen érdekes ötlettel, hogy szerinte írnom kellene egy könyvet, úgyhogy idén talán az lesz a legnagyobb dolog, hogy a 30. születésnapomkor meg fog jelenni egy kisebb könyv rólam. Legegyszerűbben talán úgy tudnám összefoglalni, miről szól, hogy amit én gondolok a világról, és amit a világ gondol rólam. Szóval azt hiszem, ez foglalkoztat leginkább az évben, mesélte sejtelmesen a csillag születik győztese. Eleinte féltem ettől az egésztől, nem is nagyon akartam, mert 30 év alatt még az ember nem tud annyit, hogy írjon egy könyvet, de végül elkészült. Nos, erről a könyvről is bővebben olvashatnak a Borsban. Megtalálta új otthonát Fodor Zsóka, 84 éves színésznő már 9 egyére kényszerül költözni. Fodor Zsóka a lapnak elárulta, hogy már meg is van az új otthona, ahova lassan beköltözhet. A legendás színésznő élete során már sokszor esett át költözéseken, ám most ismét rákényszerült, hogy otthagyja eddigi otthonát, sőt, mindkét lakásától megszabadul, eddig Budapesten és Pécsett is volt egy hely, amit otthonnak nevezhetett, mivel előadásai miatt ebben a két városban is többször kellett éjszakáznia. Fodor Zsóka lapnak elárult, hogy innentől már csak egy pesti lakcíme lesz, Pécsett pedig barátnőinél fogja tölteni az estéket. 84 évesen 9-szer kezdek új életet, ez nem sok nővel történik, meg úgy érzem. Ahol jelenleg bérlem a lakást, ott a tulajnak szüksége van rá teljesen jogosan, így érthető, hogy nekem költöznöm kell. Azonban szerencsére már megtaláltam álmaim otthonát, így nyugodt szívvel tudok most menni Pécsre próbálni. A lakás keresés sohasem egyszerű dolog, mivel Budapesten elég nehéz jelenleg megfelelő albérletet találni. Fodor Zsóka is átesett sok lakáslátogatáson, és szerencsére elég gyorsan sikerült rátalálnia a tökéletesre. 3 különböző lakást is megnéztem, amik nem feleltek meg, különböző okok miatt, ám barátaimnál végre megtaláltam a helyemet, jegyezte meg a legendás színésznő. Augusztus 26-án pedig kiadom a könyvemet, aminek a címe, hogy Erzsikétől Anyusig, aznap lesz a Kass kiadónál a könyvbemutatóm, ahol hivatalosan is megjelenik majd, az életemet fogja feldolgozni, és egy könnyed olvasmány lesz, amit az emberek remélem, hogy nagyon fognak élvezni. Nos, hát róla is olvashatnak bővebben, a Borsban, és még egy írás alapból. A házasság első látása egykori szereplője a Hat magazin hasábjain igyekszik tisztázni a múltat, és nyers őszinteséggel üzen az exének, nem csitulnak ugyanis az indulatok Volner Péter Brumi körül, aki teljesen kiakadt egykori párjára, Kovács Renátára. Nem csak a nézőknek szólnak az RTL Plus kínálatában látható exek csatája új évadában tapasztalható feszültségek, a kulisszák mögött is igazi dráma zajlott. Volner Péter Brumi szerint az igazságérzetét súlyosan sértették a róla terjesztett pletykák, amelyek teljesen besározták őt, és állítja, hogy ezt nem egy alkalommal próbálta tisztázni az exével is, azt azonban leszögezte, hogy a szókimondásért soha nem fog elnézést kérni, hogy mit szögezett még le, olvassanak róla a Borsban.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Szent István ünnepe, augusztus 20-án Cegléden is, a Kossuth Művelődési Központ színház termében. 11 órakor kezdődik az ünnepi műsor, melyen köszöntött dr. Csáky András polgármester mond, ünnepi beszédet pedig Muhari Gergely országgyűlési képviselő. A beszédeket követi a kenyérszentelés a történelmi egyházak közreműködésével, majd az ünnepi műsor. Szebeni Szilvia éneke és a Cegléd Tánc Együttes előadása után együtt a Magyarság címmel zenés irodalmi összeállítást láthatnak és hallhatnak a Pesti Zenész Színpad művészeinek közreműködésével. Színpadra lép Benkő Péter, kétszeres Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész, valamint Kóbor Tamás énekművész. Majd az Én Kenyerem című kenyérsütőverseny eredmény hirdetésével folytatódik az ünnep, tehát augusztus 20-án, Szent István ünnepén, a Kossuth Művelődési Központ színház termébe várják az ünneplőket. Cegléd-város önkormányzata tisztelettel hívja az emlékezőket augusztus 28-án, pénteken 11 órára az 1944-es cegrédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart nagy tiszteletű Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítást is láthatnak az emlékezők a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd második világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. A fotográfia világnapja alkalmából nyílik új kiállítás a Ceglédi Galériában augusztus 19-én szerdán 18 órakor. A Ceglédi Fotóklub éves beszámoló kiállítását láthatják ekkortól. Kiállító alkotók Apáti Tóth Sándor, Balogh Zsuzsa, Bárt Janssens, dr. Jójár György, Halminik Kőműves Józefa, Koroknai László, Papelek Péri László, Sallai László, Torma Tímea és Töreki Zsolt. A kiállítás szeptember 12-éig tekinthető meg. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyírosz.
4: Pont egy gyírosz?
3: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
2: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.

0: az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A lapszemle zárásaként jöjjön most már a Brikkét írása. Pásztor Erzsi 4 órás műtéten esett át, számol be róla a lap. Mostanra szerencsére jobban érzi magát, egy komoly 4 órás műtét volt át, amelyet hosszas kezelések követtek, és bár egészsége még nem a régi, lánya Henny odaadó támogatásának köszönhetően mindennapja is sokkal könnyebbek. A színésznő ugyan fájó szívvel búcsúzott el hivatásától, legalábbis egy időre biztosan, de boldogsággal tölti el, hogy közelgő 90. születésnapja alkalmából megjelent egy róla szóló önéletrajzi könyv, úgy tűnik ez most a könyvek lapszemléje lett. Pásztor Erzsi őszintén beszélt betegségéről, rosszulétéről és gyógyulásáról, amelyben szerinte a szerencsének is nagy szerepe volt, egy különleges történetet is megosztott a lappal. Nagyon nehéz időszakon vagyok túl, de szerencsére sokkal jobban vagyok. Azt mondtam, szerencsére. És valóban, a betegségem legyőzésében és a gyógyulásomban nagyon nagy szükségem volt a szerencsére. Az egyik ilyen szerencsém például egy színházi esten volt. A Fergeteges Látogatás című előadást a Honvéd Kórház nővérei és ápolási igazgatója is megnézték. Nem ismertem őket, és akkor még nem tudtam, mekkora segítségemre lesznek majd ezek a csodálatos emberek, kezdte kifejteni, utalva arra, hogy amikor márciusban rosszul lett a színpadon, a Turay Ida Színház Fergeteges Látogatás című előadásán történt mindez. A darab 30 perc után félbeszakadt, a 89 éves Kossuth Díjas művésznő elnézést kért a közönségtől, és a történtek után úgy döntött, hogy pihen, és az év hátralevő részében már nem áll színpadra. Az élet nehézségei közepette azonban mindig akad valami jó is, és ez különösen igaz Erzsi és lánya kapcsolatára. Henny, aki évtizedekig Olaszországban élt családjával, férje tragikus halála után úgy döntött, hogy hazaköltözik Magyarországra. Henny ott maradt egyedül, hisz a 2 gyermeke, az unokáim akkor már nagyok voltak, élték a maguk életét, ezért döntött úgy Hennyke, hogy elhagyja Olaszországot, ahol évtizedek óta élt, és hazaköltözik, hogy mellettem a közelemben lehessen. Akkor még teljesen jól voltam, dolgoztam, nem szorultam segítségre. Álmomban sem gondoltam, hogy egyszer majd minden megváltozik, beteg leszek, segítségre szorulok. A lányom itt lakik a közelemben, sőt, most együtt is lakunk, és őszintén megmondom, nélküle élni sem tudnék már. Vásárol, főz, és miután 1 éve már nem vezetek, menni is nehezen tudok, gyenge vagyok, 20 kilót fogytam, elvesztettem a stabilitásomat, elestem az utcán, mindenben az ő segítségére szorulok, ő pedig szó nélkül a segítségemre van. Mit mesélt még Pásztor Erzsi? Olvassák el a Blikkben. És még a kórházban is volt beépített emberük, így működött a napokban lefejezett ingatlan maffia. Erről is beszámol a Blikk, bár az ingatlan maffiát sikerült lefejezni, miután a vezetőjét a napokban egy társával elfogták, egy harmadik társuknak már 7 hónapja bottal ütik a nyomát a rendőrök. A lap információi szerint a január közepe óta elfogató parancs alapján körözött Bartos Béla is tevékenyen részt vett a nagyszabású csalás sorozatban. Az 51 éves férfi román állampolgár, Székelykeresztúrról származik, így könnyen lehet, hogy jelenleg a szomszédos országban bujkál. A gyanú szerint az elkövetők előre megszervezett szereposztásban dolgoztak hamis személyazonosító okmányokat, és valótlan tartalmú meghatalmazásokat használtak fel, magukat a tulajdonosnak vagy a hozzátartozójának adták ki. Majd a hivatalos ügyintézés látszatát keltve próbálták családmódon megszerezni vagy értékesíteni a kiszemelt ingatlanokat. A lap megtudta, minden esetben a valódi tulajdonosnak adták ki magukat, egy alkalommal pedig még egy elképesztő színjátékot is rendeztek a hihetőbb fedősztori kedvéért. Az egyik vevő gyanúsnak találta, hogy az idős tulajdonos kórházban van, ezért bevitték őt a Szent János kórházba, ahol valóban egy idős köntöst viselő asszonyt mutattak be neki a belgyógyászaton. Egyébként a körözött Béla és a most lecsukott társa fogadták, a betegen pedig raktapaszok voltak, sőt egy kanül is volt behelyezve. A néni valóban elmondta a vevőknek, hogy halálos beteg és el szeretné adni az ingatlanokat, amiből persze semmi nem volt igaz, mondta el a Blikknek egy az ügyre rálátó forrásuk. És hogy hogyan fogták el a csalókat, vagy legalábbis egy részüket, arról is olvashatnak a Blikkben. FM 92.5 Szeglédrádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 18:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is, két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
1: Reklámot hallottak.
5: Közlekedési információ.
6: Az M5-ös autópályán átépítették a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás a 88-as és 87-es kilométer között, már csak a leállósávot kerítették el szűkített forgalmi sávokra, és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület, alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
5: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Elindult egy újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Becker Bernadett, de hamarosan újra átadom egy kicsit a terepet Szatmári Gábornak és vendégének, mert hogy jön egy újabb beszélgetés, hogy miről szól majd, azt hamarosan elárulom, hogy milyen zenék jönnek, azt már is szól Vév, és a kalandor rögtön itt a folytatásban.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összekever.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyilászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyilászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
4: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
2: Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: ahogy azt már bizonyára mindenki tudja, ma úgy alkonyattájban egy különleges égi jelenségben napfogyatkozásban gyönyörködhetünk. Sajnos hazánkban ez csak részleges lesz, de egy beszélgetést így is megér, gondolta Szatmári Gábor, és meghívta a Cegléd Rádió stúdiójába a Bemiskola tanárát, Kis Lajost, aki sok érdekes dolgot mondott el neki a napfogyatkozásról úgy általában, és persze az aktuális eseményről is. Ez a beszélgetés jön most, augusztus 3-án készült még a beszélgetés.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: 95.5 Cegléd Rádió.
3: Kedves hallgatók, augusztus 12-én, tehát ismét egy különleges égi jelenségben lehet részünk a napfogyatkozásban. Hát erről mindig eszembe jut 1999, amikor ugye vár itt Magyarországról is jól megfigyelhető napfogyatkozás volt, az ország egy tekintélyes részéről 100%-os teljes napfogyatkozásban gyönyörködhettek az emberek. Hát mi itt Cegléden 99,5% van, ez is érdekes volt azért. Talán régi hallgatóink emlékeznek rá, hogy még ezt közvetítettük is. Egyik kollégánk, Horváth Szabolcs a Balatonparton tartózkodott, Vas Imre pedig Szegeden, ahol teljes volt a napfogyatkozás, és élőben kapcsoltuk kollégáinkat, és innen a helyszínről is élőben jelentkezhettem. Hát érdekes dolgok voltak ezek. Hát előfordul ilyen azért nem olyan sokat kell erre várni mindig, és ilyen jelenségekről pedig állandó csillagászati szakértőnket, a Bemiskolából érkezett Kis Lajos tanár urat szoktuk kérdezni, és tesszük ezt most is, hiszen itt van velünk a stúdióban. Nagy szeretettel köszöntelek, tanár úr, szervusz!
4: Szervusz, Gábor, és én is köszöntöm az összes hallgatót. Hát megpróbálunk egy-két érdekességet ezzel kapcsolatban
3: beszélgessünk
4: majd
3: erről, hogy napfogyatkozás. Sokat gondolkodtam rajta így, hogy mikor készültem így fejben a beszélgetésre, hogy hát végül is a napfogyatkozás valahol mindig van a naprendszerben, hogyha belegondolunk, és most főleg gondoljunk a belső négy bolygóra, kőzetbolygók vagy földtípusú bolygók, így is szoktuk őket nevezni, ugye a Merkur, a Vénusz, a Föld és a Mars, hogy itt milyen különbségek lehetnek. Egyáltalán például, ugye bármivel a napfogyatkozás az arról szól, hogy a Hold beúszik ugye a nap elé, és nem tudom, a Merkurnak egyáltalán van holdja?
4: Lehet, hogy van, de annyira kicsi, hogy nem számolt.
3: Lényegtelen.
4: Tehát olyan, mintha itt nálunk elmenne egy repülőgép a nap előtt és a Föld között.
3: Nem sokat takarna. Igen.
4: Nem sokat takarna.
3: De például, hogyha megállnánk a Merkuron, mekkorának látnánk ott a napot? Nyilván nagyobbnak, mint
4: hát jóval itt, közelebb vagyunk a naphoz, igen, mint itt a Földnél, tehát sokkal nagyobbnak látnánk, és éppen ezért sokkal nagyobbnak kéne lenni annak a kitakaró testnek is, ami a napfogyatkozást előidézi.
3: Igen. A Vénusznál...
4: Ott ne beszéljünk róla, mert annak olyan légköre van, ami átláthatatlan.
3: Igen.
4: Másrészt van 500 fok, meg 100 atmoszféra nyomás, és kénsavas eső esik folyamatosan, tehát
3: igen,
4: onnan elmenekülnénk rettentő gyorsan.
3: Igen. A Földről majd beszélünk, a Mars esetében ott látszik ott még szépen azért, ugye?
4: Igen, neki ugye van két nagyobb holdja,
3: igen,
4: a Phobos és a Démiosz, viszont az arányok, azok most fejből meg nem mondom, hogy a naphoz képest milyenek, de én attól tartok, hogy ott is részleges napfogyatkozás jöhet létre.
3: Igen, tehát nem tudja teljesen kitakarni azért.
4: Igen.
3: A Mars is viszonylag túl közel van a naphoz azért, ugye, és utána jönnek aztán a nagy gázbolygók.
4: A nagy gázbolygók, így van.
3: Igen, és a végén ott van a szegény kis Plutó, akit lefokoztak egy jó pár évvel ezelőtt, igen, ugye törpe bolygóvá, de attól
4: kigolyózták.
3: Ez őt nem zavarja, szerintem ő nyugodtan kering a nap körülettől függetlenül. Ott tényleg arra gondoltam, hogy lehet, hogy ott onnan nézve, olyan messziről nézve, a nap egy csillaga sok közül.
4: Tehát gyakorlatilag ott az, hogy nappal meg éjszaka, azt felejtsük el, mert olyan távolságban van, hogy maximum annyival egy picikét fényesebb csillagnak látszik a nap, mint az összes többi, de nem.
3: Hát az van legközelebb nyilván hozzá azért, még mégiscsak, de azért érdekes,
4: igen,
3: tényleg. Azért ugye elmennék, igen, oda egyszer, ugye egy hétvégére.
4: Figyelj! Most ebben az időjárásban, ebben a 40 fok környékiben lehet, hogy jó esne.
3: Valószínűleg nem 40 fok van ott.
4: Bár olyan mínusz 200 sok.
3: Igen, ott felöltözünk
4: tehát
3: egy kicsit.
4: Abszolút nullához közel van.
3: Jó, a dupla pulcsit veszünk, na így és van. Akkor mi van? Így van. Na, szóval csak ezek olyan érdekességek, amik úgy eszembe jutottak, hogy tényleg napfogyatkozás. Nekünk ugye nagy szerencsénk, és erről már nem egyszer beszélgettünk, hogy látszólag innen nézve a A Hold és a Nap nagyjából pontosan ugyanakkorának látszik, hát holott a méretük között azért van némi különbség.
4: De a távolságok aránya megegyezik ezzel, és bárki kipróbálhatja, fogja magát és nyújtsa ki a kezét, és a hüvelykújjával takarja el a napot. Pont el tudja takarni.
3: Igen.
4: Fél fok gyakorlatilag.
3: Na, és még ez is így van kitalálva.
4: És ugyanezt játsszuk el a Holddal, és ugyanúgy kitakarja a Holdat. És érdekességképp mondom, hogy szinte mindegy, mekkora az embernek a karja.
3: Igen.
4: Mert a kitakarás mértéke az ugyanaz lesz.
3: Az igen, igen.
4: A hosszabb
3: igen.
4: A kar, hosszabb a hüvelykúj, nagyobbat takar ki.
3: Meg tudjuk oldani mi is magunk is ezt a napfogyatkozást, hogyha nagyon vágyunk rá, de azért az nem olyan természetesen. Nem olyan. Igen. Szóval ez egy érdekes égi jelenség. Ugye függ az elliptikus pályák miatt az is, hogy éppen melyik mekkorának látszik, de hát azért a távolság...
4: Picit változik mind a két égitestnek a mértéke. Ha Föld nap közelben van, akkor egy picit nagyobbnak látszik, ha naptávolban van, akkor kicsit kisebbnek. A Holddal ugyanez a helyzet.
3: Természetes.
4: És így előállhat az, hogy hiába jön be teljesen egy vonalba a Hold, a Föld és a Nap közé, mégse takarja ki az egészet, mert egy kis gyűrű megmarad körbe.
3: Az is szép.
4: Gyönyörű szép az is, az gyűrűs napfogyatkozás. Igazándiból, amit mi itt számon tartunk nagyon-nagyon, azok a teljes napfogyatkozások. Mert az tényleg egy olyan élmény, nem csak az, hogy sötét lesz, hanem a természetes környezet is megváltozik.
3: Megváltozik, olyan nagyon érdekes fények vannak olyankor.
4: Meg az állatok is azt hiszi, nem tudják, hogy mi történt.
3: Persze.
4: Elhallgatnak,
3: nem járt síri iskolába.
4: Síri csend, ez a 99-esből lehet tudni. Hát itt nálunk egy kicsit várni kell a teljes napfogyatkozásra 2081-ig.
3: 81-ig, hát akkor már öregek leszünk
4: hát,
3: nagyon.
4: Hát figyelj, majd előtte beszélgetünk egy kicsit itt, jó?
3: Jó, természetesen. 81, hát az nem most lesz. No, hát szóval érdekes ez. Hát ugye a Holdról a fény alig több, mint egy másodperc alatt itt van, a Napról pedig hát ugye 8 perc, 20 másodpercet szoktunk mondani, hát ez is függ nyilván attól, éppen nap közelben vagy naptávolban vagyunk. Néhány másodperc különbség, de hát azért nem mindegy, és hát nyilván a méretbeli azonosság is ennek köszönhető, hogy ennyivel közelebb van hozzánk a Holdacska, és ez következik be jókor, azt hiszem, ugye, a mi szempontunkból, időpontban, hogy olyan este fele.
4: Tehát... Jókor, mert jó meleg van,
3: hát amúgy
4: viccet félretéve, nem igazándiból.
3: Nem?
4: Tehát a napnyugta az sajnos befolyásolja innen is, hogy meddig látjuk, hogy elé csúszik a Hold a napnak, mert napnyugta előtt kezdődik egy kicsivel. A megfigyelést is ez kicsit rontja, mert olyan helyet kell keresnünk, ami lennél a nyugati égbolt, az jól látható. Tehát
3: igen.
4: A horizont.
3: Hát,
4: én megmondom őszintén, a múlt héten egy-két estét rászántam, autókáztam itt Szegléden, hogy tudjak valami tippet adni, hogy aki erre kíváncsi, akkor az merre induljon el.
3: Hát igen, az a baj, hogy ugyanaz Alföldön vagyunk, de hogyha nyugatra nézünk, már itt vannak a berceli dombok.
4: Hát az még, az jó messzi van, hál' Istennek. Úgyhogy aki itt a városban szeretne ezt követni, a napnyugta környékén, amit egy helyet találtam viszonylag jót, az a Vásártér.
3: Igen.
4: Mert onnan a Körösi út felől nézve a nyugati...
3: Ott elég jó lapos a táj.
4: Lapos, és messzi vannak a fák.
3: Igen.
4: Ez az egyik volt, aztán itt bent a városban a futókör. Hogyha valaki itt a víztorony felül részéhez megy oda, nagyon jó kilátás van a nyugati égboltra,
3: hát, igen,
4: és akkor egy kis romantikát is vigyünk a dologba. Aki kifárad a strandra, a kinti strandra, mind a két parkoló nyugat felé nyitott, és ha valaki még romantikázni szeretne, akkor ott, amelyik a parkoló a tó környékén van, utána egy tóparti sétát is tehet.
3: Még megteheti. Hát vagy a 10. emelet is jó.
4: Nagyon jó. Épp kollégám mondta, hogy figyelj, 6. nem jó.
3: Ja,
4: de
3: igen.
4: Mondom, figyelj, kinézel, és ha látod, hogy hol bukik le a nap, tökéletes.
3: Igen, igen, igen. Érdekes látvány lesz. Ugye általában el szoktuk mondani, hogyha ilyen napfogyatkozás van, hogy a bizonyos területekről részlegesen látható, igen. De általában vannak olyan részek, ahol pedig teljesnek látható. Milyen messzire kell elutazni most, hogy...
4: Maradjunk először Magyarországon.
3: Jó.
4: Itt, hogyha kelet felől indulunk el, mondjuk Nyíregyháza irányából, ott olyan 50% mínusz pár.
3: Igen.
4: Megyünk nyugat felé, tőlünk olyan 60% környéke,
3: Igen.
4: És Nyugat-Magyarország, Kőszeg, Sopron környéke, ott 80%
3: ott környék. Sokkal erősebb. Ott sokkal,
4: igen. És hogyha valaki arra gondol, hogy teljes napfogyatkozást szeretne nézni, hát akkor induljon meg tőlünk legközelebb, az a spanyol rész. Aha. Barcelonától délre még. Vagy célozza meg a Balári szigeteket. Mallorca, Menorca és Ibiza.
3: Igen.
4: Durván olyan másfél perc környéke a teljes napfogyatkozás az idén.
3: Hát érdemes ilyen messze elutazni azért a másfél percért.
4: Hát vagy össze kell kapcsolni a nyaralást és a...
3: Hát csak úgy érdemes valóban, de ilyet azért nem lát.
4: Igen,
3: nem lát minden nap az nem. Ember azért nem. Ilyet, az egészen biztos. Egyébként különösebb hatással ez a klímára nincsen, ugye?
4: Tehát, nincs. Tehát annyira rövidke ez a kitakarás, hogy nincs.
3: Nem lesz olyan jó, kellemes 22 fok után. Jó,
4: attól hát, függ, ha lesz, akkor nem ettől lesz.
3: Nem ettől lesz. Természetesen. Mióta figyelik az emberek, és milyen hagyományok fűződnek ehhez?
4: Hát mondhatnánk azt, hogy nagyon-nagyon régóta.
3: Mert csak ugye, észrevették, ezt az ősember is észrevette.
4: Hát így van. Egyiptomban számolták, hogy mikor jön a következő.
3: Tényleg, mióta tudjuk ezt kiszámolni?
4: Hát figyelj.
3: Most nem pontos dátumot várod.
4: Azt tudom, hogy egyiptomiak már számoltak vele, és éltek, illetve vissza is éltek vele,
3: igen.
4: Mert bizonyos eseményeket úgy terveztek, hogy napfogyatkozás környékére essen, és akkor megmutatta az uralkodó, hogy neki még a nap fölött is hatalma van, hogy a napkultusz volt
3: bizony,
4: annak idején. Tehát van. Innentől igen, kezdve igen. Mondhatnánk azt, hogy mondjuk 5000 év.
3: Igen, legalább.
4: Tehát
3: igen.
4: Az, hogy már tudták előre, valamilyen úton előrejelzni a napfogyatkozást,
3: hát most az akkori eszközöket figyelembe véve szép teljesítmény volt.
4: Hát figyelj, most...
3: Igen. Hát most már megmondja, csak nyomunk egy entert, és már megmondja
4: a gép. Valaki megnézi a piramist, azért elgondolkodik a lábánál, a piramis lábánál.
3: Bizony.
4: Meg a Sphinxet, mikor megnézi, és a kövek úgy össze vannak passzítva, hogy a bankkártya nem fér be közé.
3: Igen. Nem tudom, mennyire privátkodhatunk, te magad hol fogod megtekinteni ezt az égi eseményt, mert azt nagyon nem mindegy, hogy kihagyod.
4: Mondtad, hogy benbe tanítok, innentől kezdve következik, hogy nekünk most van a nyári szünet.
3: Igen.
4: És úgy raktuk össze a nyári programot, hogy ahol teljes napfogyatkozás lesz, Mallorca.
3: Igen, Mallorca szigete. Szép eleve is, azt hiszem, és ez a különleges égi jelenség onnan, tehát remekül megfigyelhető lesz. Ott hány óra tájban következik ez be?
4: Gyakorlatilag 8 óra környéke ott is.
3: Igen, tehát a napnyugta.
4: Ott egy picit később jön a napnyugta, mint itt.
3: Igen, mert az óra meg ugyanannyit mutat, mint
4: igen.
3: Nálunk.
4: Igen.
3: Igen, közben pedig hát azért jóval
4: nyugatabbra van. Úgyhogy... Úgyhogy onnan megpróbáljuk megnézni.
3: Lehet ezt reméljük, fotózni? Hogy jó,
4: ugye egyrészt nézni is csak megfelelő felszereléssel szabad.
3: Na erre vigyázzunk, így van.
4: Szabad. Igen. 1844 környékén volt egy napfogyatkozás, és általunk is jól ismert Petőfi Sándor, ő egy kemény gyerek,
3: igen.
4: Nézte szabad szemmel, és ajaj. Utána maradandó szemkárosodás szenvedett.
3: Legyen meg.
4: Aha. Tehát amikor ilyenekről van szó, mindig mondom, hogy ne nézed, mert utána nézhetsz a lukon.
3: Igen.
4: A szemed tönkre megy.
3: Igen.
4: Tehát mindenféleképpen védőszemüveg kell hozzá, hogy itt...
3: Egy sima napszemüveg nem elég.
4: Nem. Sőt, még nem mindegyik hegesztő pajzs sem jó. Megvan hoppa. Az, hogy milyen, annak is különböző fokozatai vannak a hegesztő pajzsnak. Nem. Ugye vannak a népi módszerek, üveget kormozunk. Most már nyugodtan lehet mondani, mert szerintem senki nem tudja, miről beszélek.
3: Igen.
4: A régi fényképezőgéből a filmet kihúzva, az is egy meglehetősen jó, de egyik se biztonságos.
3: Nem.
4: Tehát én azt mondom itt a kedves rádió hallgatóknak, hogy még nem késő, még van egy bő hét, utána néztem, mielőtt jöttem, még lehet rendelni, a külföldi rendeléseket hagyjuk.
3: Igen, hát most augusztus 3-án beszélgetünk, éppen az utazásod miatt egy picit hamarabbra hoztuk.
4: De ha valaki gyorsan rendel, akkor még a hazai internetes felületekről nyugodtan el lehet mondani, a Magyar Csillagászati Egyesületnek a honlapja például kiváló, ott írják is, hogy ha gyorsan rendelsz, akkor még megkapod. Tehát akkor, a magyarországi raktáron lehet.
3: Nem jutunk hozzá, akkor inkább ne nézzük.
4: Akkor inkább ne, akkor rendeljünk.
3: A tévében.
4: És akkor várjunk egy évet.
3: Igen, mert akkor majd ismét lesz, és akkor biztos, hogy ezügyben is találkozhatunk majd. Most viszont a műsoridőnk leketyegett lassacskán. Augusztus 12-én, tehát napnyugta tájékán lesz ez a különleges látvány. A védőszemüveget, aki mindenképpen szeretné látni, szerezze be mindenképpen, és utána pedig majd még biztos, hogy fogunk erről a dologról beszélni. hogy miféle fogyatkozások. Hát a holdfogyatkozás is érdekes lehet, az is lesz még biztosan a belátható...
4: Augusztus végén.
3: Két
4: héttel a napfogyatkozás után, az meg hajnalban lesz.
3: Kérem szépen, hát sokan kelünk hajnalban, úgyhogy nincs ezzel probléma szerintem, meg aki tényleg kíváncsi rá, az keljen föl. Kis Lajos, a BEM-iskola tanára, állandó csillagászati szakértőnk volt tehát a vendégünk, augusztus 12-i napfogyatkozásról beszélgettünk, tehát akkor szép élményeket kívánok ott Majorkán, és reméljük, hogy tényleg azért egy nem mindennapi élményben lesz részetek.
4: Köszönöm szépen, és itt meg mindenkinek szabad eget kívánok felhő nélkül.
3: De úgy lenne az igazi. Köszönjük szépen, tanár úr.
4: Köszönöm.
2: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
5: Ki a Sportis 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki a Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.

0: Szegléd Rádió programajánló rovata.
1: Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba az Albert Irsai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albert Irsai sportcsarnok melletti erdős területen gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes, minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tibornekukac@albertirsa.hu e-mail címen. Tehát Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet. Augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú, Jászkara Jenőn természetesen. A Lovasz Centrumban a belépés ingyenes lesz, főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakadóvásár, diszkó és sok-sok más nagyon jó program. Tehát augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú a Lovasz Centrumban.

Mese vár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Cegrédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától.

Augusztus 16-án újra újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téli Kressz Parkban. 9 és 12 óra között várják a kilátogatókat számos ingyenes programmal. Lesz asztali tenisz, tollaslabda, csiribiri torna, pilates, röplabda, kupa, óriás röplabda, hitedzés, kerékpáros ügyességi pálya, kerékpáros regisztráció és persze a gyerekekre gondolva műanyag, motoros verseny, ugrálóvár és lovas kocsikázás is. A szervezők most is kiemelten hirdetik az egészséges táplálkozás fontosságát, így lesz ingyenes InBody test összetétel mérés és dietetikai tanácsadás is. Látogassanak ki minél többen az eseményre, tehát augusztus 16-án vasárnap 9 és 12 óra között újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téren a Kressz Parkban.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312 520.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Grillfesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grillkiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
5: Eladnád az ingatlanod?
6: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
5: Bugár Zsanettet.
6: Miért pont őt?
5: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
6: A felkészítésben is segít.
5: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
6: És a kötelező papírok?
5: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
6: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
7: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94.
8: Jaj, úgy megéheztem.
9: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
8: Egy gyrosz.
9: Pont egy gyrosz?
8: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
7: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
9: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
8: Pont mi nem mennénk be.
10: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pino Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pino Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
11: Folytatódik a napos, szeles idő. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Továbbra is kutatnak a földrengés túlélői után Kolumbiában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Lesz tűzijáték Budapesten, de a szokásosnál rövidebb. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit-szigeten, a Kossuth téren, a Várkertben, a Szent István téren és a Bazilikánál. A programok 8 órakor a hagyományos zászló felvonulással és tisztavatással kezdődnek, majd a rakpartokról a katonai és légiparádét lehet megtekinteni. A programok 4 milliárd forintba kerülnek. Kihirdették az ország idei desszertjeit és kenyereit. A Szent István napi kenyér a pilisi pityókás lett, míg az innovatív kategóriában a hosszú érlelésű, vadkovászos technológia felhasználásával készült magvető kenyér lett az első. Magyarország tortájának a gyulai bíborfehér elnevezésű erdei gyümölcsös mandulás túros desszertet választották, az idei cukormentes torta pedig a szilvás diós fahéjas ízvilágú szilvafácska lett. A jövőben a Hungarikum cím odaítélése politikai szempontoktól mentes, szakmailag megalapozott döntés lesz, ezt írta a Telex érdeklődésére az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Közlésük szerint fontos, hogy a Hungarikum megnevezés valóban rangot és elismerést jelentsen, és olyan kiemelkedő értékeket emeljen ki, amelyek méltán lehetnek nemzeti identitásunk részei. A kolumbiai hatóságok módosították a hétfői földrengés áldozatainak számát. A korábban közölt 241 helyett 216 ember halálát erősítették meg. A mentőcsapatok tegnap élve mentettek ki egy 32 éves nőt, valamint egy apát és csecsemőjét a romok alól, és továbbra is kutatnak esetleges túlélők után. A 7,4-es erősségű földrengésben legkevesebb 5000 épületben keletkeztek károk, mintegy 1600 összedőlt. Az országban szükségállapotot hirdettek. Több hektáron ég a füves fás terület és két présház Várpalota külterületén. Az egyik épületből egy embert is kimenekítettek. A tűz miatt több távvezeték leszakadt, ezért az áramszolgáltató szakemberei is a helyszínen vannak. Az oltást a környékbeli hivatásos tűzoltók végzik. Vasúti talpfák égnek a Borsodabaúj-Zemplén megyei Hidas Németiben, az M30-as autópálya közelében. A tűz nem veszélyezteti a vasúti közlekedést. A Miskolctól mintegy 20 km fekvő Alsóvadász külterületén 25 hektárnyi akácos terület kapott lángra, az oltást a szél is nehezíti.
1: Az időjárásról.
11: Folytatódik a napos, szeles idő eső nélkül. Ma és holnap is főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
1: Közlekedési információk.
12: Az M5-ös autópályán átépítették a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítása 88-as és 87-es kilométer között, már csak a leállósávot kerítették el szűkített forgalmi sávokra, és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Tét meg indította az órát, ez volt a Grid It a 92-tön, azt az órát, amiben kalendáriumozok, augusztus 12-e szerda van, bár erre nagy valószínűséggel délután 3 órára már mindenki rájött. Köszöntöm a névnaposokat, jönnek események, évfordulók, és persze a nap híres születjeiről is szó esik.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Augusztus 12-e van a nap, amikor a Klárák ünnepelhetik névnapjukat, latin eredetű a nevük jelentése, világos, ragyogó, híres. Kedves Klárák, nagyon-nagyon boldog névnapot!
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
5: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
4: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak!
6: Volt

Jöjjönek, hát most már események, évfordulók, augusztus 12-e természetesen a dátum. 118 éve annak, hogy elkészült az első Ford T-modell. Az autót Galamb József gépészmérnök, a Ford Motor Company főmérnöke tervezte. 81 éve annak, hogy megalakult a Magyar Újságírók Szövetsége. A Magyar Újságírók Szövetsége a legnagyobb múltú és létszámú médiaszervezet Magyarországon. Mintegy 5000-es tagságában, szakosztályokba, vidéki klubokba szerveződve, az írott és az elektronikus sajtó, a széles értelemben vett kommunikáció szakma minden képviselője jelen van. Újságírók, szerkesztők, fotósok, karikaturisták, dizájnerek, szóvivők és PR szakemberek. 2010-ben nyitotta meg kapuit új székházuk a 6. kerületi Vörösmarty utcában. A felújított és átépített egykori Geglevics ház az Aradi és a Szondi utca között nem csak médiaszakmai programoknak ad otthont, de egyben Budapest egyik új továbbképzési kulturális szintere is lett akkor. 143 éve elpusztult az utolsó kvagga, ami egy lóféle volt, a faj újjáélesztésére tett kísérletek adták a Jurassic Park film ötletét. 60 éve annak, hogy John Lennon nyilvánosan bocsánatot kért azon kijelentése miatt, miszerint a Beatles népszerűbb, mint Jézus. 45 éve annak, hogy forgalomba hozták az első IBM számítógépet. És egy tragikus évforduló a végére, 26 éve annak, hogy a Kursk orosz atomtenger alatt járó teljes legénységével elsüllyedt a Barents-tengeren. Egy film is készült róluk, lehet, hogy több is, én egyet láttam, végtelen nyomasztó, megrázó az egész. Akkor nézze meg valaki, hogyha egyébként nagyon jó kedve van, amiből lehet lejjebb adni. Hamarosan jövök a nap híre szülöttjeivel is. Zegli.

jöjjenek most már a napira szülöttjei, vagy legalábbis néhányan közülük. 139 éve megszületett Erwin Schrödinger, Nobel-díjas osztrák fizikus, a kvantummechanika egyik atya, akinek a nevét leginkább a laikusok, mint én, a Schrödinger macskája nevű kísérletről ismerjük. Ugye a Schrödinger macskája szerint egy dobozba zárt macska vagy életben van, vagy elpusztult, de ezt nem tudhatjuk addig, amíg ki nem nyitjuk a dobozt. A tudós azt kívánta egyszerű példával szemléltetni, hogy a részecskék egyidejűleg több helyen különféle állapotokban lehetnek. A kérdés arra mutat rá, hogy a macska élő vagy holt állapota attól függ, hogy megfigyeli-e valaki ezt az állapotot. Érthető, nem? 95 éve született Cigány György író, költő, újságíró, szerkesztő, zenei rendező, műsorvezető. Igen, a Ki nyer ma, ami szerintem mindenkinek rögtön eszébe jut, bizonyos kor felett természetesen. 87 éve született David Jacobs, amerikai televíziós forgatókönyvíró, rendező, producer, akinek a Dallas sorozatot köszönhetjük. 77 éve született Mark Knopfler, brit rockgitáros, énekes, zeneszerző és producer, a Dire Straits alapító tagja. 72 éve született Dávid Ibolya, jogász, politikus, igazságügyminiszter. 51 éve megszületett Casey Affleck, Oscar-díjas amerikai színész, Ben Affleck testvére természetesen. A legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat és Golden Globe-díjat kapta meg 2017-ben a Régi Város című filmben nyújtott alakításáért, de szerepelt a Good Will Huntingben, az Ocean's Elevenben, a Jesse James meggyilkolása, a Tettes, a gyáva, vagy Robert Ford, valamint a Hideg nyomon című filmekben is. 55 éve született ezen a napon Pete Sampras, amerikai teniszező. Ma ünnepelhet Szabó Máté, magyar színész, 1981-ben született meg. Azt hiszem, hogy az arcát is nagyon jól ismereti mindenki, de a hangját, meg aztán végképp csak, hogy egyet mondjak a rengeteg ikonikus szinkron szerepe közül, ő Sheldon, magyar hangja az Agymenők című sorozatban. És ezen a napon megszületett 1969-ben Tanita Tikaram, brit énekesnő. Természetesen ő jön a folytatásban. A mai ünneplőknek nagyon-nagyon boldog születésnapot!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecske köz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
1: Reklámot hallottak.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Szent István ünnepe, augusztus 20-án Cegléden is, a Kossuth Művelődési Központ színház termében. 11 órakor kezdődik az ünnepi műsor, melyen köszöntőt dr. Csáky András polgármester mond, ünnepi beszédet pedig Muhari Gergely országgyűlési képviselő. A beszédeket követi a kenyérszentelés a Történelmi Egyházak közreműködésével, majd az ünnepi műsor. Szebeni Szilvia éneke és a Cegléd Tánc együttes előadása után együtt a Magyarság címmel zenés irodalmi összeállítást láthatnak és hallhatnak a Pesti Zenész Színpad művészeinek közreműködésével. Színpadra lép Benkő Péter, kétszeres Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész, valamint Kóbor Tamás énekművész. Majd az Én Kenyerem című kenyérsütőverseny eredmény hirdetésével folytatódik az ünnep, tehát augusztus 20-án, Szent István ünnepén, a Kossuth Művelődési Központ színház termébe várják az ünneplőket. Cegléd-város önkormányzata tisztelettel hívja az emlékezőket augusztus 28-án, pénteken 11 órára az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart nagy tiszteletű Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítást is láthatnak az emlékezők a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd második világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum, a megemlékezés helyszíne a vasútállomás. A fotográfia világnapja alkalmából nyílik új kiállítás a Ceglédi Galériában augusztus 19-én szerdán 18 órakor. A Ceglédi Fotóklub éves beszámoló kiállítását láthatják ekkortól. Kiállító alkotók Apáti Tóth Sándor, Balogh Zsuzsa, Bárt Janssens, dr. Jóját György, Halminik Kőműves Józefa, Koroknai László, Papelek, Péri László, Sallai László, Torma Tímea és Töreki Zsolt. A kiállítás szeptember 12-éig tekinthető meg. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310 011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Véget ért egy újabb óra, már is jönnek a reklámok, majd pedig a friss hírek, és indulhat a következő óra Miles Smith-szel. Nice to meet you. Oh, hi, nice to meet you too. Like maybe
1: we could go dance, get up off our feet. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
3: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk, és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
7: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Folytatódik a napos, szeles idő. Ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása a Duna vízállása miatt. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a paksi atomerőmű és a Dunaszent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi kihelyezett ülésről beszámolva hangsúlyozta. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméternyi követ használnak fel a munkálatokhoz. Emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudnak a Duna vízszintjén. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, tette hozzá a kormányfő. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos egy háttérbeszélgetésen elmondta, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét, hangsúlyozta. A cél az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hogy a meghozott intézkedések hatékonyak-e. Háromnapos rendezvény sorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit-szigeten, a Kossuth téren, a Várkertben, a Szent István téren és a Bazilikánál. A programok 8 órakor a hagyományos zászlófelvonással és tisztavatással kezdődnek, majd a rakpartokról a katonai és légiparádét lehet megtekinteni. Kihirdették az ország idei desszertjeit és kenyereit. A Szent István napi kenyér, a pilisi pityókás, kereslet, míg az innovatív kategóriában a hosszú érlelésű vadkovászos technológia felhasználásával készült magvető kenyér lett az első. Magyarország tortájának a gyulai bíborfehér elnevezésű erdei gyümölcsös mandulás túrós desszertet választották, az idei cukormentes torta pedig a szilvás diós fahíjas ízvilágú szilvafácska lett. A kolumbiai hatóságok módosították a hétfői földrengés áldozatainak számát. A korábban közölt 241 helyett 216 ember halálát erősítették meg. A mentőcsapatok tegnap élve mentettek ki egy 32 éves nőt, valamint egy apát és csecsemőjét a romok alól. És továbbra is kutatnak az esetleges túlélők után. A 7,4-es erősségű földrengésben legkevesebb 5000 épületben keletkeztek károk, mintegy 1600 összedőlt. Az országban szükségállapot.
7: Az időjárásról.
8: Folytatódik a napos, szeles idő eső nélkül, főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
7: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Nice Miss indította az órát, nice to meet you. Ez volt itt a 92.5-ön, és én is valóban nagyon-nagyon örülök neki, hogy találkozhatom újra a kedves hallgatókkal, a mikrofonnál Becker Bernadett. Ebben az órában és erre az órára néhány színes hírt vadáztam az interneten, például szó lesz majd Kós Rékáról, aki meglepő dologgal foglalkozik az éneklés mellett. Kós Rékáról, akit nemrég Csemőben is hallhattak a virágünnepre látogatók, egy nagyon jó koncertet adott zenekarával. Aztán szó lesz Kovácsovics Fruzsinával, aki úgy döntött, hogy ruhás túlveti bele magát a vízbe, hogy miért, azt is elmondom majd. És arról is szó lesz majd, hogy órákig keresték Vince Lillát egy hüllékbaronos ugrás után. Most, hogy hova tűnt el, azt is megtudhatják, ha velem tartanak.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
3: Már 30 éve.
2: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal. Kinőtt ruhák, megunt játékok és új gazdára váró mesekönyvek. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze augusztus 29-én a Kossuth téren, ahol minden kincs új otthonra talál. Babaruhák, gyermekruhák, könyvek és játékok széles választéka, valamint jótékonysági tanszergyűjtés egy helyen. Árusítanál? Jelentkezz árusnak a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze. Készüljünk együtt az új tanévre. Részletek Ceglédi Kultúra.hu. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
4: Kia Sportage 8 949 000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.

Vince Villa eltűnt egy hőlégbalonos ugrás után, órákig keresték az énekesnőt, számolnak be róla a bulvárlapok. Vince Villa számára nem ismeretlen a magasba emelkedés, az énekesnő évtizedek óta rajong a repülésért, sőt, 1993-ban egy hőlégbalonról még ejtőernyővel is ugrott. A máig emlékezetes kaland komoly keresésbe fordult, ugyanis a földet érés után a társával együtt eltévedtek, a kísérő csapat pedig elvesztette velük a kapcsolatot. A történet különös aktualitást kap most, amikor Villa a 40 éves jubileumi koncertjére készül. Kevés előadó mondhatja magáról, hogy több mint 3 évtizede nem csak a színpadon, hanem az élet legkülönbözőbb területein is ugyanazzal a kíváncsisággal és szenvedéllyel van jelen. Vince Villa énekesnő, ilyen művész, a Balaton szerelmese, a repülés rajongója, az állatok elkötelezett barátja, és ma is nyitottan fordul az új élmények felé. A Napóleon Boulevard egykori frontembereként olyan ikonikus dalok fűződnek a nevéhez, mint a Júlia nem akar a földön járni, a Kérlek ne félj, vagy a Legyetek jók, ha tudtok. Pályája során a popzene mellett a Chanson, a Musical és a különleges művészeti produkciók világában is maradandót alkotott, miközben mindig megőrizte érzékeny és karakteres előadói világát. A repülés iránti rajongás Villa életének egyik különleges szála, és nem is csak azért, mert szeret a levegőben lenni. Nagyon szeretem a repülést, mindig is közel állt hozzám, mondta a lapnak, a Blicknek egészen pontosan Vince Villa. A régi repülőgépek különösen érdekelnek, a budaörsi repülőtérre és az Aeroparkba is szívesen visszatérek, amikor csak tudok. Régen sokkal spontánabb voltam, voltak merészebb akcióim is, amiket ma már valószínűleg nem vállalnék be. Ilyen volt például az 1993-as hőlégbalonos ugrás Hőgyészen. Egy óriási hőlégbalonról ugrottunk az akkori mesteremmel. Már az indulás sem volt egyszerű, mert a ballon eredetileg össze volt kötve egy másikkal, de a rendszer szétszakadt. Akkoriban ezt még másképp kezeltük, nem tántorított el minket a dolog, végül felszálltunk és végrehajtottuk az ugrást. Egy sertéstelep mellett értünk földet, és gyakorlatilag eltévedtünk. Akkoriban még csak rádiótelefonok voltak, és azok is korlátozottan működtek. A kísérő csapat pedig elvesztette velünk a kapcsolatot, órákig kerestek minket, miközben a felszereléssel a környéken gyalogoltunk, próbáltunk tájékozódni, de már sötétedett. Végül egy sertéstelep vezetőjének a vonalas telefonjáról tudtunk bejelentkezni, akkor ez volt az egyetlen megoldás. Mire újra találkoztunk a többiekkel, az egész egy igazi túlélő történetté vált, mesélte az énekesnő, aki a felejthetetlen kalandok ellenére is a zenevilágában érzi magát igazán otthon, és hát hol máshol, mint az Aeroparkban tartja majd 40 éves jubileumi koncertjét, és természetesen hallhatjuk most itt a 92-ten is a hangját. Mi sem természetesebb, mint a Júlia nem akar a földön járni.

Más lettem, a tükör így ismer, le nem törölhet.

0: Kovácsovics Fruzsina ruhástúl vetette magát a tengerbe a rekkenő hőségben. Igen, ez egy bulvárlap egyik cikke. Mesés nyaralás vette kezdetét Kovácsovics Fruzsina életében, ám a pihenés első pillanatai nem éppen a megszokott módon alakultak. Az énekesnő és barátai ugyanis annyira vágytak már a tenger hűsítő vizére, hogy amikor végre megérkeztek, egy pillanatig sem akartak várni. Fruzsina még arra sem szánt időt, hogy átöltözzen fürdőruhába, ruhástúl vetette bele magát a habokba. A közel 40 fokos hőség mindenkit megvisel, és bár a nyaralás rendkívül kellemes, az odáig vezető út sokszor korán sem olyan felhőtlen. Így volt ezzel az énekesnő is, akit a hosszú utazás és a perzselő meleg alaposan megviselt. Fruzsina és barátai azért elhatározták, hogy amint megérkeznek, gondolkodás nélkül belevetik magukat a tengerbe, és ezt szó szerint is értették. A 6 órás utazásból lett 9 óra. Elképesztő meleg volt, és nagyon kivoltunk már, így megfogadtuk, hogy amikor megérkezünk, azonnal bevegyünk a tengerbe, nem vicceltünk. És a legjobb alapozása volt ennek a mesés nyaralós hétnek, írta az Instagram posztjában az énekesnő, aki fotókkal és egy videóval is megmutatta, hogy valóban nem vicceltek. Hogyha kíváncsiak a videóra, akkor ajánlom szíves figyelmükbe a blik.hu-t például. Videóval természetesen itt a rádióban nem tudok szolgálni, dallal viszont annál inkább természetesen jön Kovácsovics Fruzsina.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Augusztus 16-án újra újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téri Kressz Parkban. 9 és 12 óra között várják a kilátogatókat számos ingyenes programmal. Lesz asztali tenisz, tollaslabda, csiribiri torna, pilátesz, röplabda, kupa, óriás röplabda, hitedzés, kerékpáros ügyességi pálya, kerékpáros regisztráció és persze gyerekekre gondolva műanyag, motoros verseny, ugrálóvár és lovas kocsikázás is. A szervezők most is kiemelten hirdetik az egészséges táplálkozás fontosságát, így lesz ingyenes invaliditást összetételmérés és dietetikai tanácsadás is. Látogassanak ki minél többen az eseményre, tehát augusztus 16-án, vasárnap 9 és 12 óra között újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téren a Kressz Parkban. Mesevár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától. Augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú, Jászkara Jenőn természetesen. A Lovasz Centrumban a belépés ingyenes lesz, főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakadóvásár, diszkó és sok-sok más nagyon jó program. Tehát augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú a Lovasz Centrumban. Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba az Albert Irsai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albert Irsai sportcsarnok melletti erdős területen gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes, minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tibornekukac@albertirsa.hu e-mail címen. Tehát Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.
2: Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
3: Grillfesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyírosz.
5: Pont egy gyírosz?
4: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
2: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.

és jöjjön most már a kis színes hírkósékáról. Temérdek színházi szerepet tudhat a háta mögött, ahogy filmekben és sorozatokban is láthattuk már tehetségét. A Hello Doki című film mellett olyan sikerszériákban szerepelt, mint a Jobban Rosszban, a Tanár vagy a Barátok közt. Mégis van egy civil munkája is a színésznőnek. Talán kevesen tudják, hogy a színésznő 2020-ban egy új álom elindításán kezdett dolgozni, és új vállalkozásba kezdett. Elvégzett egy ingatlanos tanfolyamot, ma pedig már egy egész szakember csapattal körülvéve ingatlanok felújításán dolgozik. Egyik legfrissebb posztjában részletesen beszámolt arról, hogy miből is áll a hivatása, tulajdonképpen régi házakból hozza ki csapatával a lehető legszebb és legjobb végeredményt úgy, hogy közben az értékeket megőrzik. Mindezt egy fotóval is bemutatta, melyen egy csodaszép belső tér látható, otthonos és különleges berendezéssel és színvilággal. Van egy hülye mániám, ha meglátok egy régi házat, főleg ha az nem túl nagy, a vadszőlő épp szedi le róla a vakolatot, a redőnyök csálin lógnak, ellenállhatatlan késztetést érzek, hogy megmentsem. Nem a máló vakolatot, a régi vezetékeket vagy a kopott nyilászárókat látom először, hanem azt, hogy mi lehetne belőle. Fejben már átrendezem a tereket, elképzelem, mit lehetne megmenteni, mit lehetne felújítani, melyik régi ajtó, zsalugáter vagy gerenda érdemel még egy új esélyt. Engem azok a házak hívnak, amelyeknek történetük van, kezdte bejegyzésében Kós Réka. Nem csak a megálmodásban és a tervezésben veszi ki a részét a munkából, hanem a kétkezi dolgoktól sem riad vissza a posztja alapján. Már érzem

0: A kezemben a csiszolót, fejben járom a régiségpiacokat, új villanyhálózat, új vízvezetékek, biztonságos műszaki háttér, természetesen az alap. De ha lehet, maradjon meg a régi zsalugáter, a fedélszék, a tömörfa bútor vagy egy 100 éves ajtó. Imádok pénztárcabarát megoldásokat találni. Tudom, hol érdemes keresni jó minőségű burkolatokat kedvező áron, mikor érdemes felújítani egy bútort a helyet, hogy újat vennénk, és mikor lehet egy kreatív ötlettel 100 000-eket megspórolni, folytatta. És hogy mit árult még el ezről a munkáról, a Femina.hu-n olvashatnak, és hogy hogyan épített szakember csapatot, erről is ír ez a bizonyos cikk.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal, hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
5: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1. Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szent György tér 11.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Folytatódik a napos, szeles idő. Ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása a Duna vízállása miatt. Szeptember 1-én sűrített járatokkal indul újra a vasúti közlekedés Miskolc és Tiszaújváros között. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a paksi atomerőmű és a Duna-Szent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi kihelyezett ülésről beszámolva hangsúlyozta. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméternyi követ használnak fel a munkálatokhoz. Emellett Paksnál készenlétbe helyeznek 2 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudnak a Duna vízszintjén. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, tette hozzá a kormányfő. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos egy háttérbeszélgetésen elmondta, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét, hangsúlyozta. A cél az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hogy a meghozott intézkedések hatékonyak-e. Háromnapos rendezvény sorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit-szigeten, a Kossuth téren, a Várkertben, a Szent István téren és a Bazilikánál. A programok 8 órakor a hagyományos zászlófelvonással és tisztavatással kezdődnek, majd a rakpartokról a katonai és légiparádét lehet megtekinteni. Szeptember 1-én sűrített járatokkal indul újra a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros város között, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid elmondta, a három éve bezárt villamosított vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személy vonat közlekedik majd. A vonatok Nyíklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A járatokon kerékpárszállításra is lehetőség lesz. A kolumbiai hatóságok módosították a hétfői földrengés áldozatainak számát, a korábban közölt 241 helyett 216 ember halálát erősítették meg. A mentőcsapatok tegnap élve mentettek ki egy 32 éves nőt, valamint egy apát és csecsemőjét a romok alól, és továbbra is kutatnak az esetleges túlélők után. A 7,4-es erősségű földrengésben legkevesebb 5000 épületben keletkeztek károk, mintegy 1600 összedőlt. Az országban szükségállapot hirdettek.
1: Az időjárásról.
6: Folytatódik a napos, szeles idő eső nélkül. Főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Egy sűrűn indított az órát, ez volt a Camerate a 92-t, Márisen Valmár és Manuel, és az éget a nap abban az órában, aminek a végén majd elbúcsúzok a kedves hallgatóktól, de addig a mikrofonnál Becker Bernadett.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: ha később lenne rá szükség, mondjuk 8 óra után, jó, ha tudják, hogy a Patika Plusz gyógyszertár lesz az ügyeletes Patika, a Malomtószér 30 szám alatt az áruházban találják meg ezt a gyógyszertárat. Az ügyelet 20 órakor indul, és 22 óráig tart.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Mi az? A múzeumoknak van, a strandoknak is, és most már a pótszemüvegeknek is. Az ám, éjszakája. Augusztus utolsó péntekén Albert Irsán a Gabainé Optikában pótszemüvegek éjszakája. Ez alkalomból minden keret 50%-os kedvezménnyel, és az egy pár lencse közül az egyik szintén 50%-os kedvezménnyel kapható. Ez egy különleges éjszaka ugyan, de két vagy több akció egyszerre most sem vehető igénybe. Elveszett, kutyamacska megrágta, ráült valaki, vagy csak kell a jogsihoz? Higgyék el, mindig jó egy pótszemüveg. Most itt a lehetőség, hiszen zárás után éjfélig nyitva tartunk, és kedvező áron megcsináltathatja pótszemüvegét. Hogy hogyan? Visszamérjük szemüvegét, vagy a már meglévő adatok alapján elkészítjük. Pótszemüvegek éjszakája. Gabainé Optika, Albert Irsa, Vinnyica utca 8. Csak egy éjszaka, a hónap utolsó péntekén.
7: Akciónk csak Albert Irsai üzletünkre vonatkozik.
1: Reklámot hallottak!

0: Nem tudom ki, hogy van veled, de én reggel végtelen boldogságot éreztem a hűvös szél miatt, és hogy kicsit fáztam, nagyon jó érzés volt. Nézzük, hogy mi várható a folytatásban. Holnap folytatódik a napos száraz idő, az ország nagy részén alig lesz felhő az égen. Az északkeleti szél főként keleten marad élénkebb, máshol mérsékeltebb légmozgás várható. A reggel már többfelé felfrissülést hoz, 8-19 fok közé süllyed a hőmérséklet, délután pedig 27-32 fok várható. Pénteken még kellemes, mérsékelten meleg nyári időben lehet részünk. Sok napsütésre készülhetünk, csapadék azonban sajnos továbbra sem várható. A hajnali órákban 8-19, délután pedig 28-33 Celsius fok között alakul a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: What we're saying is not protesting.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Szent István ünnepe, augusztus 20-án Cegléden is, a Kossuth Művelődési Központ színház termében. 11 órakor kezdődik az ünnepi műsor, melyen köszöntött dr. Csáky András polgármester mond, ünnepi beszédet pedig Muhari Gergely országgyűlési képviselő. A beszédeket követi a kenyérszentelés a történelmi egyházak közreműködésével, majd az ünnepi műsor. Szebeni Szilvia éneke és a Cegléd Tánc Együttes előadása után együtt a Magyarság címmel zenés irodalmi összeállítást láthatnak és hallhatnak a Pesti Zenés Színpad művészeinek közreműködésével. Színpadra lép Benkő Péter, kétszeres Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész, valamint Kóbor Tamás énekművész. Majd az Én Kenyerem című kenyérsütőverseny eredmény hirdetésével folytatódik az ünnep, tehát augusztus 20-án, Szent István ünnepén, a Kossuth Művelődési Központ színház termébe várják az ünneplőket. Cegléd-város önkormányzata tisztelettel hívja az emlékezőket augusztus 28-án, pénteken 11 órára az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart nagy tiszteletű Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítást is láthatnak az emlékezők a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd második világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum, a megemlékezés helyszíne a vasútállomás. A fotográfia világnapja alkalmából nyílik új kiállítás a Ceglédi Galériában augusztus 19-én szerdán 18 órakor. A Ceglédi Fotóklub éves beszámoló kiállítását láthatják ekkortól. Kiállító alkotók Apáti Tóth Sándor, Balogh Zsuzsa, Bárth Janssens, dr. Jójár György, Halmini Kőműves Józefa, Koroknai László, Papelek, Péri László, Sallai László, Torma Tímea és Töreki Zsolt. A kiállítás szeptember 12-éig tekinthető meg. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss

Kossuth Lajos azt üzente címmel, 5. alkalommal hirdet országos alkotói pályázatot és kiállítást a Kossuth Művelődési Központ és a Cegvédi Alkotók Egyesülete, a Cegvédi Kossuth Kultusz páratlanul gazdag közösségteremtő hagyományának erősítése céljából. Kézművesek, népművészek, képzői és iparművészek, hivatásos és műkedvelő alkotók, óvodások, általános és középiskolás diákok, osztályok, közösségek, egyéni alkotók számára hirdették meg most is az alkotói pályázatot. A pályázatra bármilyen alapanyagból és technikával készített legfeljebb 3 alkotással lehet nevezni. A pályamunka hátoldalán vagy annak mellékleteként kérik feltüntetni az alkotó nevét, pályázati korcsoportot, telefonszámot, e-mail címet. Diákok esetében ezen felül az oktatási intézmény osztálypedagógus nevét és telefonszámát. A pályázatra beérkezett alkotások válogatását szakmai zsűri végzi. A zsűri tagjai egyúttal javaslatot tesznek korcsoportonként a legjobb pályamunkák díjazására. A beérkezett pályamunkákból válogatott kiállítás készül a Kossuth Művelődési Központ Kamara Galériájában. Az ünnepélyes díjátadó szeptember 17-én a Kossuth Toborzó Ünnepély és Huszár Fesztivál alkalmával lesz majd. A tárlat október 17-éig tekinthető meg. A pályázat témakörei pedig Kossuth Lajos 1848. szeptember 24-i cegvédi toborzó beszédének napjához kötődő, annak bármely részletét megörökítő alkotás technika és méret megkötése nélkül, illetve 30 éves a cegvédi Kossuth toborzó ünnepély emlékek az elmúlt 3 évtizedből. A pályamunkák beadásának határideje szeptember 11 péntek. Kossuth Művelődési Központba várják az alkotásokat. Bővebb információ kérhető Kozma Attilánétól a 06 30 322 13 20-as számon.

ennyi volt már a részemről. Reggel 6 óra óta Becker Bernadettel rádiózhattak, ha ez így volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Erre a figyelemre a következő 2 órában Szatmári Gábor számít. Én pedig vasárnap érkezem legközelebb. Addig is viszonthallásra.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Kinőtt ruhák, megunt játékok és új gazdára váró mesekönyvek. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze augusztus 29-én a Kossuth téren, ahol minden kincs új otthonra talál. Babaruhák, gyermekruhák, könyvek és játékok széles választéka, valamint jótékonysági tanszergyűjtés egy helyen. Árusítanál? Jelentkez árusnak a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze. Készüljünk együtt az új tanévre. Részletek Ceglédi Kultúra.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk, és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: A Bautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Folytatódik a napos, szeles idő. Ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása a Duna vízállása miatt. Háromnapos rendezvény sorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a paksi atomerőmű és a Duna-Szent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi kihelyezett ülésről beszámolva hangsúlyozta. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméternyi követ használnak fel a munkálatokhoz. Emellett paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudnak a Duna vízszintjén. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, tette hozzá a kormányfő. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány miatt. Az erről szóló határozat már megjelent a magyar közlönyben. Eszerint a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az asszály és vízhiány elleni kárelhárítás és védekezés feladatainak végrehajtásával, valamint azzal, hogy azok költségeit a központi költségvetésből biztosítsák. Háromnapos rendezvény sorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit-szigeten, a Kossuth téren, a Várkertben, a Szent István téren és a Bazilikánál. A programok 8 órakor a hagyományos zászlófelvonással és tisztavatással kezdődnek, majd a rakpartokról a katonai és légiparádét lehet megtekinteni. Szeptember 1-én sűrített járatokkal indul újra a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid elmondta, a 3 éve bezárt villamosított vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd. A vonatok Nyíklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A járatokon kerékpárszállításra is lehetőség lesz. Tarló és bozott tüzek pusztítanak több vármegyében a hőség okozta szárazság miatt. Vasúti talpfák égnek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hidas-Németiben, az M30-as autópálya közelében. Avartűz miatt lezárták a 8-as főutat a Veszprém megyei Hajmáskér és Pétfürdő között. Nem járnak a vonatok Székesfehérvár és Veszprém között, jelenleg pótlóbuszok szállítják az utasokat.
1: Az időjárásról.
4: Folytatódik a napos, szeles idő, eső nélkül. Fő főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Rádió 92.5.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt tehát a szerda esti beszélgetős műsor. A mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Lássuk, hogy mivel várom ma önöket. Ma ügyeleti napot tartunk mondhatni, hiszen most már lassan remélem önök is megszokják, a heti rendőrségi összefoglaló is átkerült kedről szerdára. Ilyenkor biztonságosabban meg tudjuk már szerezni az információkat, pontosabban meg tudja szerezni Karasz Csaba, akivel általában beszélgetünk, így lesz ez majd ma is, és természetesen ezzel kezdünk majd. Az első óra témája tehát az elmúlt hét legfontosabb rendőrségi eseményeinek összefoglalója lesz. Aztán egy kicsit nagyobb távra, az elmúlt hónapra, sőt akár egy picit több hétre is visszanézünk majd. Ebben viszont segítségünkre már Petrányi Sándor lesz a tűzoltóságtól. Vele szoktok ugye az elmúlt időszakot elemezgetni. Hát ez a nyár azért hozott nekik munkát rendesen, hogy mi minden dolguk volt a ceglédi tűzoltóknak. No hát ez is kiderül majd 7 óra után itt a szerda esti beszélgetős műsorban. És közben előtte utána jönnek szokás szerint a zenék. Kashmirral kezdtünk és a Wild Ride című dallal most. Aztán szóljon a Kaukázus egyetlen szó című 2021-es felvétele. Természetesen nem csak egyetlen szó lesz benne, azért egy picivel több, de ezeket meghallgatjuk, és utána aztán nagyon fontos szavak következnek, hiszen jön majd a heti rendőrségi összefoglaló. Így indítjuk tehát ezt a mai műsort. Remélem a következő szűk 2 órát együtt töltjük majd itt a 92.5-ön. Tényleg tartsanak velünk!

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: A Kaukázus felvétele után pedig rövidesen kiderül, hogy mennyi dolguk volt az elmúlt héten a rendőröknek, vajon hány bűncselekmény ügyében kellett intézkedni, kellett-e baleseteknél helyszínelni, ez is rövidesen kiderül, ebben szokás szerint majd Karasz Csaba lesz segítségünkre, úgyhogy induljon ez a beszélgetés.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, lássuk tehát, hogy mi dolga volt a rendőrségnek az elmúlt héten. Erről szokás szerint Karasz Csaba számol be nekünk telefonon. Itt van velünk a vonal túlsó végén. Szervusz Csaba, köszöntelek innen a Cegléd Rádió stúdiójából.
2: Szervusz Gábor, üdvözlöm a rádió hallgatóit.
1: Hát nézzük csak, hogy mennyire volt eseménydús ez az elmúlt hét. Mint említetted, a bűncselekmények szempontjából nem feltétlen, hál' Istennek, ennek mindenképpen örülünk, és a baleseti statisztika sem lesz túlságosan hosszú. Hát gondolom, hogy azért kábítószeres ügyek nélkül nem nagyon lehetett megúszni a múlt hetet sem. Jó sejtem?
2: Nem, hát minden héten van kábítószeres fogás, tehát az attól függetlenül, hogy most egy kicsit másabb a kábítószerni küzdelem, mint mondjuk volt egy pár héten vagy hónappal ezelőtt, attól függetlenül ez a munka nem áll le, tehát ugyanúgy csináljuk továbbiakban is. A közteti munkánk, illetve azt, hogy szűrjük ki fel a kábítószer fogyasztókat, vagy a kábítószer birtoklókat, hogy mennyire megelőző jellege nincsen. Elmondanám, hogy volt egy eset, amikor egy férfit és egy nőt igazoltatnak a kollégák, gépkocsival közlekednek, a férfi autójában találnak kábítószer gyanús anyagot, amikor a kocsit átvizsgálják, előállítják a két szemét, elszámolás után el lesznek engedve. Most ez a nő, ez tudva jó, hogy a barátjának az autójában volt kábítószer, és tudta jó, hogy ugye a rendőrök azok éberek és figyelnek. Utána átült egy másik ismerősének az autójába, Ceglédről, elmentek Jászkora Jenőre, majd itt egy teljesen másik brigád, egy másik csapat, akik kínlogottak Jászkenőn, igazoltatják őket, és itt megint találnak abban az autóban is, egy teljesen más autóról van szó, a nő ugyanaz, találnak kábítószergyanús anyagot, és akkor, ha már ott vannak, akkor megtörténik a ruházat átvizsgálás. Most a nőnél is találnak kábítószergyanús anyagot, tehát fél órában előtte volt éppen igazoltatva elengedve, majd utána megint eljárás alá kellett vonni a hölgyet. Hát ennyit a megelőzésről, hogy mennyire befolyásolja, úgymond a kábítószer fogyasztóinkat az, hogy hát őket a rendőrök igazoltatják és nézik.
1: Hát azt hiszem, hogy ezzel lesz még dolog akkor jó hosszú ideig, egész biztos, hogy minden héten tudunk ezzel foglalkozni. Ugye a hagyományos bűncselekmények ügyében, mint említetted előzetes beszélgetésünkben, nem volt annyi esemény. De beszéljünk kicsit a nyaralásról például, ugye ezt is megszoktuk ilyenkor említeni, és még a nyárnak egy jó része hátra van, és sokan mennek nyaralni, és sokan elkövetik azt a hibát, hogy ezt igencsak nagy dobra verik, és így aztán rossz fiúk pontosan tudják, hogy most kovácsék nincsenek otthon, akkor lehet, hogy egyszerűbb bejutni a házukba, a lakásukba, ugye?
2: Igen, ettől függetlenül, tehát a idén sem volt olyan lakásértörés, ami mondjuk ilyen fajta a bűnözők által elkötött kutató munkára vezethető vissza.
1: Na, hál' Istennek.
2: Az tény, hogy nagyon sokszor lehet tapasztalni, és fönt az interneten, Facebookon is kirakják az állampolgárok, hogy gyanú személy jön, megy a házak körül, bemegy akár az udvarra. Nagyon sok helyen van már most kamera, ami rögzíti a udvaron történteket, vagy akár a ház előtt, a kapu előtt történteket. Igen. Ezek nagyon jók, hiszen nagyon sokszor az elemzés alapján azért sikerül beazonosítani egy-egy gyanú szemét, attól függetlenül, hogy ezzel még önmagában nem minden esetben követel bűncselekményt vagy szabálysértést. Ugyanakkor egy jelzés értékű lehet, hogy na erre a személyre megint oda kell figyelni, mert gond lehet, tehát ha van valami hasonlegű bűncselekmény, akkor elő lehet venni. De nem volt ilyen ügyünk az idén nyáron, attól függetlenül még mindig óvatosságra intenénk az állampolgárokat, hiszen itt jön a hosszú hétvége, augusztus 20-ai hétvége, 4 napos lesz, nagyon sokan fognak elmenni, és sok ingatlan marad, úgymond őrizetlenül, tehát hogyha meg lehet beszélni a szomszédokkal, hogy nézzenek rá az ingatlanra, nézzék meg, hogy minden rendben van-e. Akinek pedig van kamerája, az pedig rendszeresen ellenőrizze, hogy volt-e mozgás a kamerának a terében. Ezek be vannak állítva nagyon sok helyen, hogy jelet ad, különböző jelet ad az tulajdonosnak, hogy most van mozgás éppen bent az udvaron. Ugyanakkor kiemelném, hogy például héten jártunk el egy olyan elkövetővel szemben, aki Jászkora Jenői elkövető, és hasonló módon átment Tiszakécskére közeli településre, ott nézelődött, és egyszerűen kiszúrta, hogy egy ingatlannál a garázsnál nyitva van a garázsajtó. És ha már nyitva volt a garázsajtó, akkor bement, szétnézett, rengeteg műszaki dolgot látott.
1: Persze. Fent.
2: Ezért visszament Jászka Renőre, ellopott egy autót, mert neki önmagának autója nem volt. A lopott autóval visszament Tiszekécskére, bement ebbe az idegen lakásba, és majd másfél millió forint értékben különböző hifi cuccokat, magnókat, erősítőket, hangfalakat, nagyértékű drónokat például, tehát nagyértékű műszaki berendezésekről van szó. Ezeket bepakolta az autóba is, igen, elindult, hogy ez mekkora fogást. Szerencsére sikerült kiszórni az idegen autót az ottani területen, illetve már kerestük a másik ok miatt, mert hogy a Jászkányi megjelezték, hogy nincs maga az autó.
1: Igen.
2: Így a kécskei kollégákkal közösen sikerült elfogni ezt az úriembert, utána nagy nehezen sikerült, hogy honnan hozta ez a dolgokat, mert azt se akarta elmondani. Így aztán meglett a sértett, és akinek már másnap a másfél millió forint értékű műszaki dolgokat vissza tudtuk adni.
1: Jó, de jó, akkor ez szerencsésen zárult ügy volt, hál' Istennek.
2: És itt igen. is hasonló volt a módszer. Szerintem épp az előbb beszéltünk, üresen álló ingatlan, nem volt otthon a tulajdonos, és kiszúrta, hogy a garázs ajtó például nyitva maradt, és benézett, megnézte, feltérképezte, majd visszament és megcsinálta a bűncselekményt. Tehát általában ez így működik.
1: Igen.
2: Ha azt látja ez az ember, az elkövető, hogy ott mozgás van, ott vannak, vagy nem lehet bejutni, mert bezárták a nyilázárókat, akkor nem fog bemenni oda.
1: Pontosan, így van, nagyobb óvatosság, kérem, figyeljünk oda értékeinkre, és figyeljünk oda magunkra, meg egymásra, hogyha kint vagyunk az utakon. A baleseti statisztikában most két baleset szerepel, az egyiknél volt sérült is, a másik is egy érdekes eset. Hát ugye autóbusz gyalogossal általában ritkán találkozik, mert egy autóbuszt általában észre lehet azért venni, és hát ez most nem történt meg az egyik esetben.
2: Valószínű, hogy nem a gyalogos nem vette észre az autóbusz, hanem az autóbusz vezető nem vette észre a gyalogost.
1: Hát igen, ez is benne van.
2: Emiatt kellett a kollégának a helyszínen intézkednünk, egy könnyű sérülés telekedett abból, hogy az autóbusz az elsodort egy gyalogost. Illetve a másik, amit már mondtál, hogy az abszolút figyelmetlenség az oka annak, hogy négy személygépkocsi egy kereszteződésben ütközik.
1: Hát.
2: És szerencsére a gépkocsi nagy számára is azért nem volt sérült, tehát pusztán csak anyagi káros
1: igen.
2: baleset lett ebből, hát gondolom több autó megsérült az ütközés
1: hát,
2: során.
1: Múlt héten
2: egy.
1: Igen.
2: Így van, a múlt héten egy volt, egy ilyen eseményünk volt, most volt kettő. Hát remélem, hogy ez nem azt jelenti, hogy jövő héten már háromról fogunk számolni, azt jelenti, hogy
1: hát
2: inkább
1: igen.
2: csökkentjük ezt a számot.
1: Igen, igen, lehetőleg a nullára. Úgy szeretnénk már tényleg elmondani ismét. Azért évente néhányszor összejön ez is, de mi ezt szeretjük legjobban, amikor arról számolhatunk be, hogy a közlekedési kollégáknak balesetnél nem kellett helyszínelniük. Na hát ne is kelljen, figyeljünk oda, és készülődhetünk már, ugye még augusztus van javában, de már a tanévre való felkészülés már lassacskán kezdődik, és mindjárt itt van szeptember 1-e is, amikor hát drasztikusan meg fog változni egyébként a városkép valószínűleg, és a közlekedési helyzet is. Nem árt, hogyha lelkileg már készülünk erre, ugye?
2: Így van. Szerintem nem árulok el zsákba, hát ha elmondom, hogy már a rendőrség készül. Tehát mi már készülünk a tanévnyitásra, hiszen ilyenkor már azért a megfelelő erőt át kell csoportosítani, ki kell jelölni azokat a megfelelő helyszíneket, ahol például a reggeli csúcsforgalomban ott
1: pontosan.
2: Kell a kollégáknak bele kell nyúlni a közlekedésbe, segíteni kell például az iskolába áramló gyerekeknek a áthaladását az utakon.
1: Igen.
2: Figyelni kell arra, hogy ne érjen senkit baleset. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ezt elmondjuk, megbeszéljük, és nagyjából a szülők 80-90%-a már átélte, nem is egyszer, hiszen a gyerekek nyomosabb idő óta járnak iskolába. Ennek ellenére az első 1-2-3 hét az általában azért kaotikusra sikerült, tehát megdöbbenéssel tapasztalják az emberek, hogy úristen, mennyi autó van kint az utcákon, milyen nehéz közlekedni, milyen sokan vannak, meg mit csinálnak itt. Hát mindenki azt csinál, amit ő maga is, tehát gyakorlatilag viszik a gyereket az iskolába. Így arra kérném mindenkit, hogy számoljunk azzal, hogy igen, sokkal több jármű lesz a közlekedésben, korábban kell elindulni, illetve parkolóhely sem mindig lesz ott, ahol éppen meg kellene állni az ember. Nem feltétlenül biztos, hogy az iskola kapujában az ajtó előtt, vagy akár az osztályteremig el lehet vinni a gyereket
1: igen.
2: autóval.
1: Pontosan.
2: Lehet, hogy gyalogolni kell akár 100 métert, és ez belefér, tehát
1: igen.
2: nem lesz ebből probléma. Ugyanakkor arra meg külön figyelni kell, hogy a gyerekek fognak közlekedni, mennek az iskolába, hol gyalogosan, hol kerékpára, és sajnos azt kell mondjam, hogy nagy számban rollerekkel, és az elektromos roller ez mindig veszélyes üzem, és vigyázni kell a gyerekekre. A szülőknek el kell mondani a gyereknek, hogy rollerra hogyan közlekedjen, mire figyelj hát oda. Igen. Nehogy megsérjen, még nagyon csúnya sérülést lehet szerezni egy rolleres, akár borulásból is, nem is kell.
1: Egyszerű borulásból is. Bizony, szóval legyünk észnél, és a szülők is tényleg ezt magyarázzák el a csemetéjüknek, hát ha megérti.
2: És nem árt például a rollert is lezárni, hiszen több százezer forintos elektromos rollerek vannak a gyerekeknek a birtokában, és csak úgy letámasztják valahol. Tehát ha a kerékpárokra azt kérték, hogy akár már az 50 000 forintos kerékpár, vagy akár az alatt is érdemes lezárni, mert vannak olyan elkezdik, akinek kell a tényegyelegi kerékpár is, akkor a rollerrel szintén, hiszen az elmúlt időszakban tapasztaltuk mi is, hogy több roller lopás volt. Ezzel kapcsolatban meg is vannak az elkövetők, ugyanakkor az eltöntött rollert nem mindesebben tudjuk keríteni, hiszen az elkövető eladja, ismeretlen helyre eladja, nem tudunk a nyomára jutni. Egyszerűbb volna ezt megelőzni, tehát technikai eszköze valahogy valamilyen úton, módon a rollert úgy lezárni,
1: biztos meg
2: hogy
1: lehet oldani.
2: Elindulni.
1: Biztos meg lehet ezt oldani, így van. Na hát, hogy ez mennyire sikerül, ez is ki fog derülni majd a következő hetek rendőrségi híreiből. Az elmúlt hétre tekintettünk most vissza Karasz Csabával. Neki köszönjük szépen az információkat, és további kevés munkát kívánunk nektek. Találkozunk legközelebb is. Minden jót, Csaba, szervusz!
2: Köszönjük szépen, viszlát, szervusz, Gábor!

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: A szerda esti beszélgetős műsor első órája közeleg a végéhez. Újra átélném ez a dal című, ami még idefér. Nem kell újra átélni ezt az órát, mert egy következő órát kell majd újra átélni, és remélem, hogy nagy élvezettel teszik majd ezt. A következő 60 percet is velünk töltik. Sterbinski és Vastag Csaba, valamint Dr. Béres közös felvételével zárjuk tehát ezt a 60 percet, és aztán indul is a következő. Remélem, hogy tényleg együtt tölthetjük majd itt a 92.5-ön.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
5: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Sűrített járatokkal indul újra a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a Paksi atomerőmű és a Dunaszent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi kihelyezett ülésről beszámolva hangsúlyozta. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméternyi követ használnak fel a munkálatokhoz. Emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudnak a Duna vízszintjén. Előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, tette hozzá a kormányfő. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány miatt. Az erről szóló határozat már megjelent a magyar közlönyben. Eszerint a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az asszály és vízhiány elleni kárelhárítás és védekezés feladatainak végrehajtásával, valamint azzal, hogy azok költségeit a központi költségvetésből biztosítsák. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit-szigeten, a Kossuth téren, a Várkertben, a Szent István téren és a Bazilikánál. A programok 8 órakor a hagyományos zászlófelvonással és tisztavatással kezdődnek, majd a rakpartokról a katonai és légiparádét lehet megtekinteni. Szeptember 1-én sűrített járatokkal indul újra a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid elmondta, a 3 éve bezárt villamosított vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd. A vonatok Nyíklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A járatokon kerékpárszállításra is lehet. Lesz. Nagy Boldogasszony főbúcsúját tartják a Mátraverebélyi Szentkóti Nemzeti Kegyhelyen ezen a hétvégén. Szombaton és vasárnap is lesz gyóntatás és szentmise. Szombat este pedig virrasztás kezdődik keresztúttal és éjféli misével. A Mátraverebélyi Szentkóti búcsújáró helyet Erdő Péter bíboros prímás 2006-ban nyilvánította a Nemzeti Kegyhelyé.
1: Az időjárásról.
6: Folytatódik a napos szeles idő eső nélkül, főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Ő volt Hozier és a Too Sweet, azaz Túl Édes című nóta 2024-ből. Ezzel indult a szerda esti beszélgetős műsor második órája. Hát lássuk csak, hogy mi lesz a következőben. Pontosabban a már elindult órában maradunk egyenruhában, hiszen az elmúlt órai rendőrségi összefoglaló után most jön a tűzoltósági összefoglaló. Állandó szakértőnk Petrányi Sándor lesz itt a vendégünk, aki elmondja, hogy az elmúlt időszakban mennyi és miféle dolga volt a ceglédi tűzoltóknak, lesz miről beszámolnia, felől kezeskedhetem. Úgyhogy még egy zenét azért meghallgatunk, jöjjön Nagy Bogi és Des közös dala, a Jó leszek újra című friss 2026-os felvétel, és utána pedig a tűzoltósági összefoglaló.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Vajon milyen gyakran szólalt meg a riasztócsengő, hányszor kellett a tűzoltóautóba pattanniuk a ceglédi tűzoltóknak, és hányfelé és miféle munkákat kellett végezniük? No, hát erről szól a következő néhány perc. Megszokásunk szerint Petrányi Sándor lesz majd a vendégünk a tűzoltóságtól. Ő fogja elmondani az elmúlt időszak krónikáját, lesz miről beszámolnia, efelől kezeskedhetem, úgyhogy érdemes lesz odafigyelni. Sok tanulságos esetről lesz majd szó a következő percekben.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatóink, tekintjünk tehát vissza az elmúlt időszak tűzoltósági eseményeire. Szokás szerint szakértőnk Petrányi Sándor érkezett meg a stúdióba. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
2: Köszöntöm a hallgatókat, és köszöntelek téged is.
1: Hát ugye a nyarat nagyjából kihagytuk összefoglalók szempontjából, csak úgy röviden, hogyha a nyár eddig eltelt részére visszatekintünk, azért annyit úgy előzetesen elárultál, hogy a kollégák véleménye szerint is, hát ez úgy benne lesz a nagy almanakokban ez a 2026 nyara valószínűleg, ugye, mert nagyon sok eseményt hozott.
2: Igen, sajnos nagyon sok munkánk adódott, főleg szabadtéri tüzek vonatkozásában. Hát az idősebb kollégákat kérdezgettem, ugye én csak 11 éve vagyok itt Cegléden, hogy emlékeznek-e ilyen jellegű, vagy ilyen mennyiségű, illetve minőségű beavatkozásra. 2006 környékére tekintettek vissza.
1: Hát hogy az 20 év. Igen, igen, igen. Hát nem akármilyen nyárban vagyunk még benne, most amikor éppen beszélgetünk, akkor egész normális a hőmérséklet, de hát ugye ezen a nyáron nagyon sokszor a 40 fokot nyalogatta a hőmérő kiganyszála, hol alulról, hol fölülről, és ez nyilván főleg a szabadtéri tüzeknek kedvez, de akármilyen más eseteknek is. Ugye főként az előző hónapot szoktuk vizsgálni, és nézzük is azért főleg júliust, és hát megint csak bebizonyosodott, én azt hiszem, hogy mondjuk a szeméttelepre már bérletetek van.
2: Ugye? Igen, de még itt egy gondolat elejéig visszatekintve erre az extrém időjárásra, amit említettél, hogy a tartós csapadékmentes hőség és a megélénkülő szél, ez így együtt nagyon kedvezőtlen a számunkra, hiszen a kis tűzből nagy lesz, és pillanatok alatt terjed a tűz, ugye a széllökések függvényében, és az aljnövényzet az pedig vevő arra, hogy ezt tovább vigye.
1: Főleg, hogyha az is kiszáradt már. Igen. Igen. Igen, igen, ugye itt az időjárást is okoljuk, megszoktuk is okkal, joggal természetesen. Az emberi beavatkozás mennyi ebben már, mint...
2: Hát nagy része az sajnos gondotlanság.
1: Csak abból indul ki, ugye?
2: Igen, gondotlanság, hiszen a számításaink szerint 99% emberi gondotlanság. Nem elég körültekintően foglalkozunk azzal, ami például úgy nevezik, hogy tűzgyújtási tilalom.
1: Igen, igen.
2: Tehát sajnos nem teszünk ezeknek eleget, akkor is meggyújtjuk, és sajnos átterjed a szomszédba is. Sok ilyen esemény van, ugye ezt vizsgálni is kell, és ugye felelősségre is kell vonni bizonyos személyeket. Ezért mondom, hogy a tűzgyújtási tilalom megszegése, a nem megfelelően eloltott tüzek, illetve az extrém időjárás együtt egy nagy komplex, és ha ebből kivennénk az emberi gondotlanságot, akkor sokkal kevesebb eseményünk lenne.
1: Hát bizony, szép lenne. De hát...
2: Most visszatekintve a júliusra, tehát 42 tűzeseti beavatkozás, és ebből 34 alkalommal szabadtéri tűzhöz vonultak a tűzoltók. Hát, tehát összesen 30 műszaki mentés, 42 tűzeset beavatkozás, ez ilyet még szerintem nem, ilyen számokat nem említettem.
1: Igen, igen. A műszaki mentések száma is igen magas.
2: A műszaki mentésen biztos, hogy emlékszel, hogy június 30-án Csemőt érte egy extrém időjárás.
1: Hú, az nem akármilyen volt.
2: És igen. A Csemőben élők is, az idősebbek is azt mondták, hogy 60 éve nem volt ilyen viharos erejű szél. Ilyen,
1: általában Csemőt elkerüli az eső, meg a zápor, most pedig ők kapták az összeset.
2: Igen, erre a június 30-ára sajnos sokan emlékeznek, hiszen elég sok esemény fűződött ehhez. Többnyire műszaki mentés természetesen, ugye arról volt szó, hogy fákat csavart ki a szél.
1: Abszolút.
2: Tetőre borította őket, melléképületre, kerítésre, és még volt olyan esemény is, hogy a épületnek az oldalfalát döntötte ki, úgyhogy a födémet is átszakított. ott is, volt is egy
1: kegyetlen
2: személyi sérülés ezzel kapcsolatban, de kémények borultak le, például azt kellett veszélyteleníteni. És ugye ez az esetszám, ami ide kapcsolódik, az még nem is tükrözi a valóságot, hiszen vannak Csemőben is tűzoltók, szabadnapos tűzoltók is voltak, és amikor kérdeztem őket, hogy mi történt, azt mondja, hogy láncfűrésszel a kezükbe elindultak és dolgoztak.
1: Hát muszáj volt.
2: Hiszen nem csak a saját épületüket, a szomszédét is meg kellett menteni.
1: Igen.
2: Tehát olyan 16 esemény volt júliusban, ami ehhez köthető. Természetesen volt egy-kettő újszilváson is, Cegléden is, de a jellemző része az még a június 30-ai maradvány Csemőből.
1: Igen. Az utakon is volt dolog, ugye baleseteknél is ott kellett, hogy legyetek, és nem is olyan kevés számban.
2: Igen, és szerintem ez is az időjárás, tehát 40 fokban sokkal körültekintőben kellene vezetnünk.
1: Pontosan.
2: Hiszen nekünk is vannak határaink. Ez a 5-7 közötti baleset szám, ez most a duplájára emelkedett, tehát 12 esetben kellett beavatkozni konkrétan a tűzoltóknak.
1: Nem mindegy.
2: Bizony. Közötti balesetnél, ugye 6 esemény Cegléd térségében vonatkozik, itt az M4-esen két személygépjármű utóléréses balesete, villanyosznak ütközött autók, frontális baleset a 441-esen, itt feszítővágó berendezéssel is be kellett avatkozni, kórházba is kerültek, sérültek, kamion és személygépjármű ütközött, tehát elég széles a spektrum, és akkor ne hagyjuk ki még tápjószőlős, ugye 311-es út, ami borzalmas minőségű, tehát ott is az út viszonyoknak megfelelően kellene vezetni, ide is két baleset köthető, Abonyban, Kőröstetételen, Újszilváson, és sajnos még Szolnokra is kellett menni. Ennek a pikantériája az, hogy oda-vissza működik a kölcsönsegítségnyújtás. És ugye megyei jogú városokkal vagyunk körülvéve, elég sokat megyünk, illetve elég sokat segítenek nekünk is ebben az extrém időjárásban, úgy műszaki mentésben, mint a tűzesetek eloltásában is. És Szolnokra például egy halálos balesethez kellett kimennünk, ami egy egyszerű személygépjármű árokba hajtott címszóval keletkezett, csak ugye ott volt egy betongyám, annak ütközött neki, és volt egy halálos kimenetelű baleset.
1: Hát ez bizony nem jó. Igen, hát volt itt munka bőségesen, úgymond a hagyományos tűzesetek, lakástűzek, stb. Szempontjából milyen volt ez az időszak?
2: Sajnos ez is volt, tehát volt olyan hónapunk ebben az évben, amikor nem kellett otthon jellegű épített környezetnél beavatkozni, és ez örömteli, hiszen talán egy kicsit jobban figyelnek az emberek.
1: Esetleg.
2: Az kizárva természetesen az elektromos áram és egyéb okozati tényezők még mindig közrejátszhatnak, de például július hónapban Cegléden egy családi ház melléképülete égett, ugyanitt Cegléden volt egy villanyóra tűzünk, Törtelen egy 70 négyzetméteres ház teljes terjedelmébe égett sajnos, Jászkara Jenőn melléképület tűzhöz kellett menni, illetve egy kocséron is, ami Nagykőröshöz tartozik elsődleges műveleti körzet szempontjából, de segítségnyújtásra együtt kellett megoldanunk egy tanyai épület és környezetének a tüzét. Itt a tanyai épület és mértékben megsemmisült szinte, mert ugye itt is az erős szélökések olyan erős tűz
1: meg nincs, ami megfogja a szelet.
2: Sajnos igen, itt aki ismeri Kocsér elhelyezkedését, ott is vannak ilyen tanyavilág, ugye kis központ és elég sok dűlő úton a tanyák elhelyezkednek. Nagyon szép, nagyon rendben vannak, csak sajnos itt a tűzkeletkezésnél kevesebb az esély arra, és itt is az történt, hogy egy tanyaépület teljesen
1: kiégett. Ugye most az aratási, betakarítási időszak is szokott hozni eseményeket, gondolom ebben is volt részetek.
2: Igen, ezt júniustól gyűjtögetjük az ilyen jellegű tüzeket, és lábon álló gabonát kell jelentenünk a megyére, illetve mezőgazdasági eszközökben keletkezett tüzek. Volt például bálázó tűzünk, azt szerintem föl se írtam, de a szabadtéri tűzzel együtt volt az Örkényi út környékén 3 hektárnyi területen egy bálázó meghibásodása okozott, vagy pedig amit itt fölírtam, hogy kombány belsejében felgyülemlett szalma, túlmelegedett, és azt kellett visszahűteni. Aha. Tehát az is egy viszonylag
1: hát
2: bonyolult.
1: Feladat,
2: igen, tehát azért meg egy nagy értékről beszélünk, egy olyan mezőgazdasági.
1: Rá tud izzani nagyon.
2: Igen, és nagyon szakszerűen megoldották a fiúk ezt a tűzesetet is, és sajnos nem kerül el minket ez a mezőgazdasági jellegű betakarítással kapcsolatos tűzeset, se általában minden évben van egy-kettő.
1: Igen, a szeméttelepet is említettük, hát megint füstölgetett.
2: Szeméttelep, igen, most csak 3 óra hosszát vett igénybe minket, de minden alkalommal nagyon nagy igénybevétel, hiszen hogy oda ne? Föl kell jutni, oda el kell juttatni a vizet, ott össze kell rakni. Elsősorban ez itt nem a vízzel oltása a megoldás, hanem a földtakarás.
1: Igen.
2: És mire pont általában olyan időszakban történik ez az öngyulladás, többnyire, amikor sajnos kevés ott a munkagépes. Uh-huh. És mire összerázódik a csapat, mi már beavatkozunk vízzel, de a víz nagyon keveset
1: ér. Igen, igen.
2: És a föltakarás, a segítség, ami persze egy összehangolt, és már szerintem kisújból megy, csak idő, mire ez hogy bekövetkezik. Ugye itt most 800 négyzetméterről volt szó, nagy szél volt szintén fönn a tetőn, és ennek a kettes kiemelt fokozatba történt az oltása.
1: Hát nem véletlen, persze. Ugye hát az időjárási előrejelzések azért komolyabb csapadékot nem nagyon jeleznek előre a következő rövidebb időszakra legalábbis. Azért csak észnén kell lenni. A tűzgyújtási tilalom még mindig érvényben
2: még
1: van?
2: Még mindig érvényben van, és van egy általános ilyen Magyarországra jellemző most augusztus elejével egy ilyen adatokra való szűrés, ami óriási számokat eredményezett, 9775 szabadtéri tűzeset.
1: Hú, a 10 000-et közelíti.
2: A leégett területek nagysága az 96,6 millió négyzetméter.
1: Júj!
2: Tehát óriás, és a legnagyobb probléma, hogy a külterületen élők vannak veszélyben, hogy a tüzek már halálos áldozatokat is követeltek. Igen. Szabadtéri tüzek, ami
1: bizony.
2: Úgy igen. gondolná az ember, hogy talán nem olyan fajsúlyos, de ugye a széllökésekkel tarkított nehezebb igen. tűzoltás, gyorsabb tűzterjedés sajnos ezt is eredményezte. Ezért kérem a külterületen élő lakosokat, a fiatalokat is, hogy még véletlenül se próbálják meg semmilyen tüzet
1: nem, most nem annak van ideje
2: okozni, hiszen sokkal nagyobba is lehet belőle.
1: Bizony. Hát a következő időszakra nem tudom, hogy tudtok fölkészülni, emberanyag van azért elég?
2: Emberanyag van,
1: na, ez megnyugtató, igen.
2: Sőt, vannak plusz jelentkezők is, úgyhogy velük is számolok, ugye fiatalítás van, az ikerlányaimmal egy idős korosztály következik, tehát ugye 20 évesekbe gondolkodunk,
1: igen.
2: és bízok benne, hogy meg is találjuk, már jövőre is gondolkodunk, vagy akár 2 évre előre, és ugye fontos az, hogy még jöjjenek, a 18 évet töltsék be, magyar állampolgárok legyenek.
1: Tehát a toborzás nem állt meg.
2: Nem állt meg, igen. Állandó belföldi lakhellyel kell, hogy rendelkezzenek a szükséges, ugye büntetlen előélet, illetve
1: nyilván,
2: a szükséges
1: igen.
2: alkalmassági vizsgálatoknak meg kell, hogy feleljenek. Ha C-kategóriás jogosítványa van, az
1: meg előny.
2: Az előny,
1: igen.
2: és bízok benne, hogy így Ceglédnek a készenléti állományával soha nem lesz létszám probléma.
1: Ja, igen, nagyon-nagyon fontos, főleg ilyen időkben, amikor egyszerre kell több helyen is lenni akár, tehát ehhez kell ember, úgyhogy nagyon jó, hogyha ők megvannak, és akkor fiatalok, hajrá, egy nagyon szép és nemes pálya ez, nagyon szép hivatás, úgyhogy ha minél többen választják mi, többiek, annál nagyobb biztonságban érezhetjük magunkat. Hát még számtalan dologról beszélhetnénk.
2: Még esetleg egy dolgot, bocsánat. Még a fiatalokkal kapcsolatban, ugye nagy részt eltelt a nyár, és örömünkre szolgált, hogy a városi táborok is ekkora igénybevétel mellett rengeteg alkalommal, úszodából, városi táborból, iskolákból megjelentek nálunk.
1: Igen, és rendőrségi tábor, kisdiákjai is ott voltak, arról meséltünk itt, igen.
2: Színesíthettük az ő kis nyaralásokat, és várjuk továbbra is őket szeretettel, óvodásokat, iskolásokat.
1: Igen, itt Bálintból a Júlia elmesélte, hogy volt olyan kisgyermek, aki már ott elhatározta, hogy ha nagy lesz, akkor tűzoltó lesz. Ez biztató.
2: Igen, ez a jövő, így van.
1: Igen, ez a jövő. A közelebbi jövőről pedig majd a közeljövőben, akkor a tervek szerint akkor a következő hónapban visszanézünk a nyár elvileg utolsó hónapjára, hogy aztán tényleg az lesz-e, mert már olyanokat is hallottam, hogy az ősz nem hoz igazán nagy változást, hanem maradnak a nagy melegek. Hát majd meglátjuk. Minden esetre szeptember elején akkor legkésőbb ismét találkozunk, és fontos információkkal fogsz akkor is érkezni. Petrányi Sándornak köszönjük szépen mindazt, amit elmondott, és akkor hát minél kevesebb munkát kívánok nektek, mert ugye az a jó, amíg a tűzoltó bent van a
2: tanyában.
1: Igen.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Köszönjük ki mi is.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős. Show is hot out here. No.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Nos, kedves hallgatóink, eddig tartott a szerda esti beszélgetős műsor, pontosabban ugye bár egy nóta még azért idefér, a New Level Empire felvétele, az Újra úton című dal, újra úton leszünk, hiszen maradunk is ezen az úton, a 92,5 MHz-es úton, és akik itt maradnak velünk, ők a Cegléd hangját hallhatják majd Vörös Nándival a következő két órában, hogy érdemes lesz velünk maradni, sok jó zene, sok jó duma, úgyhogy tényleg a Cegléd Rádió biztosítja a megfelelő szórakozást mindenkinek. Szatmári Gábor búcsúzik, holnap várom önöket, csütörtök lesz holnap, akkor jön a csütörtöki csatangoló, amikor egy órán belül két interjút is hallhatnak, mind a kettő elég izgalmasnak, érdekesnek ígérkezik, de erről majd holnap bővebben is szólok. Ma estére megköszönöm figyelmüket és búcsúzom, Szatmári Gábort hallották, minden jót, viszont hallásra holnap!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. Azonnali intézkedéseket rendelt el a kormány a Duna vízszintjének szabályozására Paksnál. Turisták tűntek el a horvát tengerpartnál. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a Paksi atomerőmű és a Dunaszent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Paksi kihelyezett ülésről beszámolva hangsúlyozta. Első körben 35 000, majd 110 ezer köbméternyi követ használnak fel a munkálatokhoz. Emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudnak a Duna vízszintjén. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ismét felmerülhet a Paksi atomerőmű teljes leállítása, tette hozzá a kormányfő. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány miatt. Az erről szóló határozat már megjelent a magyar közlönyben. Eszerint a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó, az asszály és vízhiány elleni kárelhárítás és védekezés feladatainak végrehajtásával, valamint azzal, hogy azok költségeit a központi költségvetésből biztosítsák. Az Omán partjainál zátonyra futott tankerből szivárgó olaj elérte a szárazföldet, közölte a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet, amely vízhelyzeti tervet dolgozott ki a szennyezés megállítására. Az Európai Uniós szankciók alatt álló hajó, amelyet az orosz árnyékflottához soroltak, 130 ezer tonna nyersolajat szállított Indiába, amikor 2 hete megfeneklett egy ökológiailag kényes térségben. A Greenpeace szerint az olajszőnyeg mérete már 1000 négyzetkilométer. A hajó elérését a monszun időszak nehezíti. 4 portugál fiatal tűnt el az éjszaka az Adriai tenger horvát partjainál, kettejüket napközben megtalálták. A turisták egy kis gumicsónakkal indultak útnak egy Szenytől északra fekvő kempingből, de a viharos tengeren nyomuk veszett a Velebit csatornában. A keresést tovább folytatják. Az idei nyár hőhullámai 15 milliárd euró többletköltséget is okozhatnak Franciaországnak, jelentette ki az ökológiai átmenetért felelős francia miniszter. A tartós aszály miatt az országban több mint 40 ezer embert sújt vízkorlátozás. A rendkívüli meleg fennakadásokat okoz az energiaellátásban, a hajózásban és a közegészségügyben. A költségeket tovább emelik az erdő és bozott tüzek is.
1: Az időjárásról.
4: Folytatódik a napos szeles idő eső nélkül, főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kedves hallgatók, ez itt a Cegléd hangja az FM 92.5-ön. Én Vörös Lendi vagyok, köszöntöm Önöket. A Cegléd rádiót hallgatják, és ezt nagyon jól teszik. Ez az a műsor ugyebár, amikor én felteszek egy kérdést Önöknek, Önök pedig válaszolhatnak a 0635-92-92-5-ös SMS számon, e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-n, vagy pedig a www.facebook.com/cegledradio oldalon. És olyan témával megyünk tovább, amit már egyszer elővettünk, ez nem más, mint a milyen furcsa szokásai vannak a kollégáknak a munkahelyén. Ez egy érdekes téma, itt nagyon sokszor, hát nem feltétlen arra szól a kérdés, hogy zavaró dolgokat írjanak le nekünk, de nagyon sokszor azt küldték el a kedves hallgatók, hogy mi az, ami zavaró különleges szokás. Ilyen e-maillel megyünk tovább, mert egy nagyon hosszú e-mailt kaptunk Zazitól, és ezzel fogom kezdeni, ugyanis rengeteg üzenet maradt bent az előző adásból, de aki szeretne csatlakozni és leírná a véleményét, vagy hát a kollégái fura szokásait, az megteheti. Előtte azonban vegyük is át, hogy mi az a három kategória, amik egyébként zavaróak mások számára a munkahelyen. A hangos és zavaró viselkedés, túl sok fecsegés, hangos telefonálás, zenehallgatás és hangos evés, vagy esetleg szagok, a munkahely etikett hiánya a második csoport, pletykálkodás, rendetlenség a közös terekben, kölcsönvett eszközök visszanemadása és a személyes higiénia hiánya, illetve a munkafolyamatokkal kapcsolatos szokások, folytonos panaszkodás, időrabló szokások és a túlbuzgóság is ilyen lehet. Ezekről beszéltünk az előző adásban, csak hogy vegyük át így a legelején, de nézzük is akkor Zazi üzenetét, mert tényleg nem rövid. Ő is inkább panaszkodik, és azt tettem észre, hogy nyugodtan ki lehet ventilálni dolgokat, akár név nélkül. Itt elmondhatják kedves hallgatók, hogyha valakivel baj van, és meséljenek róla. Egy érdekes adást csinálhatunk belőle így közösen. No, igyekszem majd kicenzúrázni az olyan szavakat, amik nem ide valóak, de kezdjünk bele. Zazi tehát azt írja, hogy van egy pár furcsa szokás. Elviselhetetlen módon kommunikál, minden, de szó szerint mindent félreért, nem tud következtetni egy apró félregépelésből sem, holott ő teljes mondatokat ír meg magyarul, angol billentyűzettel, nem tud végighallgatni folyamatosan, félbeszakít, elmondja az ő álláspontját, illetve humora sincs. Nem követ semmit a csoportos chatben, fél nappal később kérdez rá olyan dolgokra, amiket perceken és oldalakon keresztül beszéltünk meg a többiekkel minden egyes alkalommal. Az ügyfeleknek kiküldött levelei hemzsegnek a helyesírási és fogalmazási hibáktól, ami szerinte nem baj, legalább tudják, hogy nem AI, tehát mesterséges intelligencia írta. Képes volt benne hagyni a levélben a köszönöm helyett, erre hivatkozva. Amikor épp tartásban van az ügyfelem és nagyon gyors válasz kéne valamire, képes több percen keresztül pötyögni a csoportos chatbe. Én azt hiszem, a választ is írja, azt hiszem, hogy a választ írja közben meg, hogy hát, ha én nem tudom rögtön a választ, akkor inkább azt ígérem az ügyfélnek, hogy utána nézek és visszahívom, de azt már többször is mondtam neked. Tehát ez gépeli a kedves kolléga. Köszi, eddig magamtól is eljutottam, ezt már Zazi írja újra. Amikor én írok a chatbe valamit, és mondatonként küldöm el, folyamatosan küldi a válaszokat, mindegyik után, ami jellemzően három kérdőjel, vagy egy igen, esetleg egy és, basszus, várd már meg, hogy befejezzem. Beküldök egy képernyőfotót egy levélről a csoportos chatbe a kérdéssel, szerintetek itt a levélíró X vagy Y verzióra gondol. Kollégám ezt írja, hát én amikor nem vagyok benne biztos, hogy valaki mire gondol, mindig vissza szoktam kérdezni, ha az emberek nem egyértelműen fogalmaznak, szerintem ez a legjobb módszer. Tehát tulajdonképpen választ nem ír a kolléga, ezt most már csak én a műsorvezető teszem hozzá, hanem csak elgondolkodtató hosszú és persze helyesírási hibákkal teli mondatot válaszol. És még általában dél sincs, mire ezen mind túl vagyunk, ez a levél zárása. Szóval hát igen, jó sok problémát felsorolt itt nekünk Zazi, nem lehet könnyű egy ilyen kollégával, de hogyha önnek is van idegesítő kollégája, vagy fura szokásai vannak a kollégának a munkáján, az küldje el nekünk 0635 92 5 92 5-ös. FM 92 5.

Mostanában tartok ilyen blokkot, kedves hallgatók, amikor is név nélküli üzenet küldőket olvasok be sorba, most is egy ilyen szakasz jön, még az előző adásban maradtak válaszaink arra a kérdésre, hogy milyen furcsa szokásai vannak a kollégáitoknak a munkahelyen, és erre jó sok válasz érkezett név nélkül, egy ilyen blokkot tartunk most. Tehát időről időre kimond egy bizonyos szót, nem írnám le, mert lehet, hogy magára ismer, ha hallja, tök hangosan, ugyanazzal a hangsúllyal, mindenféle kontextus nélkül, mai napig rejtély számomra, hogy mit jelenthet ez neki, vagy miért mondja. Aztán egy következő. Egyik munkatársam állandóan, és konkrétan 10 másodpercenként köszörüli a torkát. Egy óra után már érzem, hogy kap egy tockost a billentyűzettel. Azt szerintem nem köhögés vagy légúti probléma, hanem szerintem tikkelés lehet, én azt gondolom. Sok embernek van, valakinek lehet, hogy a torkának a köszörülésével elégül ki ez a vágya, nem tudom pontosan, de szerintem ez tikkelés lesz leginkább. Aztán állandóan kritizál, hogyan dolgozom, miért kések, hihetetlen, hogy egyesek mit meg nem engednek maguknak. Hát igen, ezt az alapvető problémák között feljegyeztük a műsor legelején, hogy a munkai folyamatokkal kapcsolatos szokásoknál van a folytonos panaszkodás, és igen, itt sokszor más kollégára panaszkodnak ezek az emberek, és ez zavaró szokás tud lenni. Még egy névtelen üzenet, tipikus látens diétázó 100 kilós főnök asszony a csendes open office-ban minden nap elővett egy hordó méretű tupper, tele répával és uborkával és órákon keresztül ropogtatta nyitott szájjal. Hozzá tudtam volna vágni az egeret. Hát de nem vágott hozzá az egeret, nem is szabad ilyet csinálni, és legyünk türelmesek egymással. Hát igen, nem egyszerű, és nagyon zavaró szokások vannak. Sokszor ezt nem veszük észre saját magunkon sem, ha van olyan, amit esetleg másoknak fura lehet, de mi megszoktuk, hogy így csináljuk, és hát ezért megengedhetjük magunknak, hogy mások előtt is csináljuk, holott nem lenne szabad. Na mindegy, hát pont erről szól ez a műsor, és az utolsó névtelen üzenetünk mindig azzal kérkedik, hogy ő már leadott 8,6 kilót. Jaj, mennyire nem eszem, aztán pedig semmi. Jaj, ez ugyanaz az üzenet küld, most látom, hogy a folytatása az SMS-ben. Szóval a hölgy, aki ette a tuppert tele répával és uborkával ropogtat, és folytatódik az üzenet, hogy még mindig kérkedik azzal, hogy ő már leadott 8,6 kilót. Jaj, mennyire nem eszik, ő aztán semmit. Aztán persze csöndben van, mikor pár hónap múlva visszaszalad rá a kétszerese, és jövőre kezdődik minden előről. Hát igen, nem egyszerű a helyzet, de azért az sem egyszerű, kedves hallgató, hogy leadjunk jó pár kilót, mert én azért átmentem ezen, és megpróbáltam a legelejétől. Elég komoly testsúlyom volt, most is lenne mit leadnom, de azért egy 30-ast egy pár év alatt azért ledobtam, és nem könnyű ezen az úton végigmenni, úgyhogy ha próbálkozik, azt is becsüljük meg, persze ez csak úgy tegye, hogy nem zavar másokat. Hamarosan megyünk tovább, kedves hallgatók, ha van önnek is pontosabban olyan kollégája van, akinek furcsa szokásai vannak, azt akár név nélkül küldje el nekünk a 0635 925 925-ös számra, vagy e-mailben a kívánság@ceglédradio.hu-ra. Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Az a tapasztalatom, kedves hallgatóink, hogy nagyon sok a feszültség a ceglédiekben, méghozzá nagyon sokszor a munkahelyi feszültség csapódik ki egy ilyen műsorban, mint ez a mostani, ugyanis az a kérdésünk, hogy milyen furcsa szokásai vannak a kollégáitoknak, a kollégáknak a munkahelyen. Én persze elsősorban érdekességekre, furcsa dolgokra voltam kíváncsi, de legtöbben azért panaszkodnak, és nem ok nélkül, szóval nem azt akarom mondani ezzel, hogy ennek nincs helye. Lehet, hogy itt ebben a műsorban lehet most kiventilálni az összegyűlt feszültséget. Azt írja nekünk Edi, hogy rángatózik, paranoiás, mindenki megfigyeli, ha valaki boldog, az a baj, ha szomorú, akkor azért fura, behúzza folyton a reluxát, mert onnan is megfigyelik. Bunkó, és nem egyszer kell rászólni, hogy ez már nem az a hang, nem, amit mással lehet, az ügyfelekkel is bunkó, sőt, néha még büdös is. Hát igen, nem lehet könnyű együtt dolgozni egy ilyen emberrel, és az a helyzet, hogy amikor bevegyünk a munkahelyre, és mondjuk mellette dolgozunk, akkor alapból egy feszültséggel indul már a mi napunk is. Ebből nagyon nehéz lesz a végén valami pozitívat kihozni, de erre kell törekedni, én azt mondom. Egy kollégám a mindenki által használt villákkal vakarja a hátát a póló alatt. Amióta ezt láttam, mindig hozok magammal a saját evőeszközt, írja nekünk Zoli. Hát ez nagyon durva. Úgy értem, hogy persze nyilván el lehet mosni a villát, de azért mégiscsak a tudat, hogy valakinek a bőrét, azt nem, mert az is fura lehetne, ha belegondol az ember, hogy másnak a szájában is járt az a villa, hiszen munkai villáról van szó, elmosásra kerül, jó esetben jó elmosásra kerül, és tényleg megtisztul, aztán megszárad és lehet használni, de azért mégiscsak a hátát vakarni pólóval, ez nagyon durva, és gondolom, hogy rá se lehet szólni, vagy, de azért azt hiszem, hogy meg kéne próbálni ebben a helyzetben, sőt, azt mondom, hogy sok helyzetben meg kell próbálni, mert lehet, hogy az ennyi a megoldás, hogy beszélgessünk egymással. Egyik kolléganőm a haját eszi és rágcsálja rendszeresen, írja nekünk Andi. Egészségére, nem túl egészséges, az nem tesz jót szerintem a beleknek sem. És erről meg tényleg nehéz leszoktatni, ez olyan, mint a körömrágás egy kicsit, hogyha valaki egyszer rászokott, akkor nagyon nehezen jön le róla. Én sosem értettem a körömrágást, ezt a hajevést sem, nekem furcsa érzés, hogyha hajszál van a számban, lehet, hogy valaki ezzel nem így van. A kolléganőm mindentől fél, mármint ilyen döntésképtelen típus. Minden nap megkeres valamivel, monitort, autót, akármit akar venni, aztán egy óra múlva lebeszéli magát, mert fél, hogy nem fog beválni. Mi van, ha ezt Kamilla írta nekünk? Az, hogy tart valamitől, az még nem lenne szerintem nagy probléma. Az, hogyha nem is tud döntést hozni. Tehát az, hogy átrágja magát előtte dolgokon, egyeztet, stb., de hogyha végül visszalép, akkor ez teljesen felesleges időtöltés. Itt más probléma lehet szerintem, de ennek én nem vagyok a megmondhatója, úgyhogy itt is csak azt tudom javasolni, amit már oly sokszor, hogy beszélgetni egymással, mert azt szerintem helyre teszi a dolgokat. Akár meg lehet kérdezni azt is a kolléganőtől, hogy miért ilyen, miért fél ennyire a döntéstől, és mi van akkor, hogyha rosszul döntött, tehát nem dől össze a világ. Egy autóvásárlás az nem olyan dolog, de egy monitornál talán el tudja viselni az ember, hogyha a 99%-os csak a monitor a 100% helyett. Na mindegy, túl sokat okoskodtam. Megint menjünk el zenélni, hamarosan folytatjuk. Milyen furcsa szokásai vannak a kollégáinak a munkahelyén.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

A kollégák furcsa munkahelyi szokásairól szól a mai Ceglét hangja, már megyünk is az üzenetekkel. Volt munkatárs, levette a cipőjét és feltette az asztalra Open Office-ban. Nem volt rajta az okni és büdös is volt. Ezt mindig akkor csinált, amikor nagyon meleg volt és a légkondik miatt nem szellőztetett senki. Nagyon durva volt, és koszos lábbal, a fürdést szerintem hanyagolta, írja nekünk Laci. Hát ez igen, ez nagyon kellemetlen. Úgy értem, hogy hogy nem jut eszébe valakinek, hogy talán a lábát nem akarja más valaki nézni. Nagyon, nagyon sok elgondolkodtató üzenetet kapunk, hogy mit gondolhat az ember, aki ezt megcsinálja. Kolléga az irodában, ez már egy újabb üzenet. Minden egyes ivás, kort után nyögés, mint a kisgyerekek, akit inni tanítanak. Teleszállja a beszélés kaja közben, és csámsogás, nyalakodás, cuppogás, direkt mindig egyedül megyek. Ha éhen döglök is, akkor is megvárok mindenkit, írta nekünk Fanni. Nagyon jó egyébként, mármint az üzenet vége. Ha megdöglök is, akkor is egyedül leszek. Hát igen, én néha észreveszem magamon, most szint vallok a kedves hallgatóknak, hogyha nagyon közölni akarok, akkor néha evés közben is beszélek. Igyekszem mindig úgy tenni a falatot, hogy ne hallatszódjon, hogy a számban van valami, de néha nem tudom megállni, és akkor magamra kell szólnom, hogy ha ilyet nem csinálunk. De

0: Volta a csontokat, telecsöpögtetett vérrel mindent, ami az ő utca alatt volt. Ú, ez nagyon rossz. Ez nagyon rossz. És akkor nem is legalúra teszi, hanem még végig csöpög. Aj, de kellemetlen. Nem már, miért? Azt hiszem, hogy túlbevállalós volt az a műsor. Hát még néha én is ki tudok borulni. Ez nagyon durva, hogy összevérezik gyakorlatilag más ember kajáját ott a hűtőben. Na, tényleg, de erről aztán tényleg lehet beszélgetni vele remélhetőleg. Szóval ez olyan dolog, amit föl lehet hozni. Nagy IT cég, szóval arányában egész jó a helyzet, de azért láttam pár érdekes esetet. Az egyik sokszor a széken szétfolyva ül, miközben a lába az asztalon. A lába néha átlóg a mellette lévő asztalához, de olyat is láttam, hogy szinte belelógott az asztalon lévő nyitott ételes dobozba. Egy másik simán csak mezítláb járkál mindenhova, képzelhetitek milyen egy piszoár környéke, és oda is beáll mezítláb. Hú, hát az én családomban vannak mezítlábos emberek, de hát otthon szőnyegen mászkálnak mezítláb, és ezt így szeretik, ezzel nincs semmi gond, de a munkahelyen mezítláb, és az a másik a lábas, hogy a kajás dobozba belelóg a lába. Egyszerűen hihetetlen, kedves hallgatók, egyébként Roland küldte az üzenetet. Egy kollégám minden egyes nap lazacos tésztát ebédel. Előveszi a küblit, mikrózza 2 percig, aztán, hogy 2 órán keresztül büdös van az étkezőben. Másik szokás mifelénk, hogy a tápénzen otthon lévő emberektől távdiagnosztikával megállapítják, hogy amúgy tök egészséges az illető, max munkaundora lehet. Azt pedig, aki bemegy, taknyosan szétszekálják, hogy miért nem marad otthon, ahelyett, hogy lefertőz mindenkit. Igen, ez nem is munkatársi, hanem inkább munkáltatói furcsa szokás. Tehát távdiagnosztikával megállapítják, hogy tök egészséges, ne menjen haza, biztos egészséges, ellenben, hogyha bejön, akkor azért is megkapja a magáét. Szóval nem egyszerű helyzet, és akkor itt legyen okos az ember. Teljesen megértem, Boti üzenete volt ez. És kedves hallgatók, azt kell, hogy mondjam, már is elértünk az első óra végére. Vannak még panaszok a kedves kollégákról, de ha önnek is van, elküldheti a 0635 92 92 5-re.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
4: Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. Azonnali intézkedéseket rendelt el a kormány a Duna vízszintjének szabályozására Paksnál. Elérte a szárazföldet az Omán partjainál zátonyra futott tankerből szivárgó olaj. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az első esztendő bárka már Pakson van, a másodikért útban Mohácsra a vontatóhajó, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A szerdai paksi atomerőműbe kihelyezett ülésen rendelte el a kormány egy dunai fenékküszöb építését az atomerőmű és Dunaszent Benedek között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsőjeztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén, stabilizálva az erőmű hűtővízellátását. Magyar Péter közölte, napi 24 órás munkavégzést rendeltek el, a munkához Budapestről és Szentesről rendeltek ki katonákat. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány miatt. Az erről szóló határozat már megjelent a magyar közlönyben. Eszerint a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az asszály és vízhiány elleni kárelhárítás és védekezés feladatainak végrehajtásával, valamint azzal, hogy azok költségeit a központi költségvetésből biztosítsák. Az Omán partjainál zátonyra futott tankerből szivárgó olaj elérte a szárazföldet, közölte a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet, amely vízhelyzeti tervet dolgozott ki a szennyezés megállítására. Az Európai Uniós szankciók alatt álló hajó, amelyet az orosz árnyékflottához soroltak, 130 ezer tonna nyers olajat szállított Indiába, amikor két hete megfeneklett egy ökológiailag kényes térségben. A Greenpeace szerint az olajszőnyeg mérete már 1000 négyzetkilométer. Nőtt. A hajó elérését a monszun időszak nehezíti. Négy portugál fiatal tűnt el az éjszaka az Adriai tenger horvát partjainál, kettejüket napközben megtalálták. A turisták egy kis gumicsónakkal indultak útnak egy szennytől északra fekvő kempingből, de a viharos tengeren nyomuk veszett a Velebit csatornában. A keresést tovább folytatják. Az idei nyár hőhullámai 15 milliárd euró többletköltséget is okozhatnak Franciaországnak, jelentette ki az ökológiai átmenetért felelős francia miniszter. A tartós aszály miatt az országban több mint 40 ezer embert sújt vízkorlátozás. A rendkívüli meleg fennakadásokat okoz az energiaellátásban, a hajózásban és a közegészségügyben. A költségeket tovább emelik az erdő és bozott tüzek is.
1: Az időjárásról.
4: Folytatódik a napos szeles időeső nélkül, főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, és a műsornak is a második órája, egy második témával, már úgy értem, hogy a téma a következő, milyen furcsa szokásai vannak a kollégáknak a munkahelyen, és ezzel a témával második alkalommal foglalkozunk már, és összesen a negyedik órában, hiszen volt 2 óra az első műsorban, 1 óra ebben a műsorban, és ez a negyedik óra, úgyhogy aki szeretne a kollégáiról panaszkodni, akár névvel, akár név nélkül, az megteheti 0635 92 95-ös, de nem feltétlenül panaszokat, hanem furcsa szokásokat várunk elsősorban, és hát van is üzenetünk bőven, már megyünk is tovább. Az első gyakornoki munkahelyemen egy kínai lány ült mellettem. Open office. Csak annyit mondok, nagyon más kultúra, rendes sok volt vele minden nap. Minden reggel hozott egy héjas főtt tojást, amit az asztal szélén tört fel, és utána a billentyűzet mellé pucolta a héjat. Erre ráküldött egy tál gyümölcsöt, amit tejjel volt kicsit meglocsolva, és egy pohár meleg vizet. Mindenhol futva ment az irodában, csak azt hallottuk, hogy galoppozik, ez volt az alapközlekedése. Ebédhez olyan videót nézett, amiben ugyanúgy esznek, mint ő. Ez 2017-ben még elég fura volt, most már talán annyira nem tűnik annak. Ebéd után tornázott, guggolásokat csinált, falnak támaszkodva mindenki előtt. Megkérdezték, hogy Veszprémből hogy tervez szeptembertől bejárni, dolgozni, és halál komolyan azt gondolta, hogy ő hétvégente majd elvonatozik dolgozni. Úgy, hogy nincs hétvégi munkavégzés annál a cégnél, soha nem is volt. Ez szép. De itt egyébként nem arról van szó, hogy nagyon fura volt a lány. A saját kultúrájához képest szerintem nem volt annyira fura. Ez csak nekünk magyaroknak volt fura, hogy ő így működik. Egyébként szerintem ez tök érdekes lehet. Tehát én nagyon szívesen dolgozok mindig, vagy ismerkedek meg más kultúrájú emberekkel. Az egyik legjobb barátomnak például brazil felesége van, és nagyon érdekes velük együtt csinálni bármit. Szóval nekem ez mindig nagyon érdekes, és ez is tökre úgy lehet fölfogni szerintem, hogy megismerünk egy másik kultúrát. Tudát, még ha az nagyon fura is nekünk. Volt munkahelyemen, a főnököm rendszeresen elővette az irodai részlegén a kis tükrét, és kiszedte az állán nem kívánatos szőrszálait. Az kemény. De hogy miért nem lehet azt akkor már egy mosdóban megoldani? Elővette az iroda részlegén a kis tükrét. Ezt írja a kedves hallgató, egyébként Noémi volt az üzenet küldő, de miért nem lehet kimenni a mosdóba, hogyha már mindenképp szálakat akar kiszedni magából? Na mindegy. Kollégák rendszeresen munkaidőben a munkahelyet elhagyva mennek el bevásárolni, megnézni a friss kínálatot a közeli turkálóban, szolizni járnak, ilyesmik. Aztán jön nekik az ebédszünet. Ami idegesít, és itt az egyik kolléganőmet lelki szemetesnek használja, az egyik távol élő barátnője, napi 1,5-2 órát beszélnek telefonon. Nehezen tudok koncentrálni munkára, közben azt hallom, hogy éppen mi van az aktuális kiszemelt pasival. Hát igen, ezt sokan szeretik egyébként úgy kihasználni a munkaidejüket, hogy és szerintem pár munkahelyen meg is van engedve az, hogy a munka legyen elvégezve, és azon felül, hogyha van egy kis szabadidő, el lehet menni egy bevásárlásra, vagy lehet valakivel telefonon beszélgetni, mert azért mégsem rabszolga munkát végzünk, de azért, hogyha napi 1,5-2 órát beszélgetnek, az már igencsak sok szerintem. Jó, nézzünk még egy üzenetet ennek a blokknak a végére. Azt mondja, mikor mesél valamit, azt olyan beleéléssel csinálja, mintha élete sztoria lenne. Emellett legalább 10 négyzetméter helyre van szüksége, mert mindent elmutogat, illetve eljátsza a történetet. Gondolok itt a villanykörte kibecsavarásra, futkározik, mint valami spontán kis színház. Mikor belekezd valami mondandóba, mindenki, aki körülötte van, reflexzerűen legalább 2 hátrébb lép. Írja ezt nekünk Ati. Nagyon király. Elképzelem, hogy egy egész kommuna így hátrébb lép egyet, hogy előadás jön, és akkor ezt elkezdi csinálni. Egyébként szerintem tök jó, ha valaki ennyire pörgős. Biztos nem minden percben szeretjük ezt az előadást, de szerintem sokszor ez mókás lehet. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, ha van olyan kollégája, akinek furcsa szokásai vannak, mesélj el nekünk 0635 92 95-öt.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: 0635 925 925, a Ceglét hangja száma. Ez egy SMS szám, ide lehet üzeneteket küldeni a kérdésünkre válaszként, mely nem más, mint hogy milyen furcsa szokásai vannak a kollégáknak a munkahelyén, és második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, jönnek a különböző válaszok, nagyon érdekes dolgokat is kaptunk. Lássuk, hogy miket írnak még a kedves hallgatóink. Volt egy kolléganőm, megszállotta mosta a kezét, takarította az íróasztalát, kb. 10 percenként törölgette a kezét nedves törlővel, az asztalt, a telefont meg alkoholos kendővel. Ekcémás volt már a kézfeje, képtelen volt abba hagyni. Az komoly. És hogyha tehát a sérülés van az ember kezén, akkor lehet, hogy attól még jobban tisztítani akarja, nehogy még jobban elfertőződjön. Szóval ez nagyon ijesztő. Ezt egyébként Bíborka írta nekünk, köszönjük a választ. És igen, ez pontosan olyan furcsa szokás, amire kíváncsiak voltunk. Jelenleg az egyik vezető pozícióban lévő kolléga pikkely sömörrel küzd, de orvoshoz nem hajlandó menni, hetek óta hámlik a keze, nyilván erről nem tehet, de minden nap bejön az irodámban, megmutatja, mennyit javult, semennyit, és oda morzsolja a leszáradt bőrét az asztalomra, a papírra és mindenhova is. A másik ilyen, hogy rendszeresen vécéznek a kollégák, de nem ám kulturált módon, hanem egyszer lehúz, nem mindig, néha elég egyszer, ezt most nem értettem, majd minden ajtót nyitva hagy, ami által az egész munkahelyen erős szag terjeng. Hát igen, ez sok helyen probléma, és az első adásban is volt erről szó, hogy nem mindenhol lehet úgy kiszellőztetni, mint ahogy elvárható lenne, de hát ezekkel sajnos együtt kell élni, mert a biológia így működik. Egy másik üzenet küldő azt írja, hogy az egyik kollégám az asztalánál szokta befújni magát parfümmel reggelente, mivel office-ban dolgozunk, ezért esélyem sincs olyan helyre menni, ahol ne érezném. De ez akkor kellemetlen csak, hogyha nem szereted azt az illatot, amit egyébként befúj. Júlia volt az üzenet küldő. Hát igen, ez is olyan, én még egy pici deót is úgy fújok magamra, hogyha kell, hogy szeretek elvonulni inkább félre a folyosóra, vagy valami. Nem szeretem a kollégák előtt. Egyrésztről nehéz azt bevallani, hogy én most úgy érzem, hogy kellemetlen a szagom, úgyhogy ezen valahogy változtatnom kell. Akkor is valahogy próbálom egy kicsit elrejteni, tehát mindenki más szeme vagy füle hallata elől. Én így állok hozzá, de ezek szerint nem mindenki, lehet, hogy a kollégát szeretne azzal villogni, hogy milyen drága minőségi parfümje van, és hogy ezzel fújja be magát. Nem tudom. A főnököm az öltöző mosdójával úgy végezte el többször a nagy dolgát, hogy az ajtó nyitva volt, és Premierben hallgathattad végig, ahogy hát végzi a dolgát. Kedvencem, amikor ott ebédeltünk, öltöző ebédlő egyben, és képes volt elmenni WC-re, majd bármilyen illatosítás nélkül kivéharzott, maga után persze kinyitva hagyva a mosdó ajtaját. Az mellékes, hogy a WC-kefét használni nem tudta, emiatt rendszeresen mi tisztítottuk el, amit ott hagyott, megjegyzem, amúgy nő volt. Írja nekünk Petra. Hú, hát ez azért kemény. Úgyhogy néha meglepnek a kedves hallgatók a sztorikkal, és egy főnöknek még szólni is nehéz, szóval ez külön pikantériája a dolognak, hogy jelzel neki, hogy ez talán nem így kéne, mert egy kollégával még csak-csak egy főnöknek. Na mindegy. Kedves hallgatók, ha vannak furcsa szokásai a szomszédainak, kollégáinak, akkor küldj el nekünk, szomszédokról is volt már szó, lehet, hogy még lesz ilyen műsorunk is hamarosan, de most a kollégákról van szó, elsősorban hamarosan folytatjuk.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Folytatódik a Ceglét hangja az FM 92-5-ön, kedves hallgatók, én Vörös Lendi vagyok, és feltettük a kérdést, miszerint milyen furcsa szokásai vannak a kollégáknak a munkahelyén. Jönnek a válaszok, de azt hiszem, hogy ez a második alkalom, amikor foglalkozunk ezzel a témával, egyben az utolsó is lesz. Azon még gondolkodok, hogyha megmaradna néhány válasz a műsor végére, akkor lehet, hogy egy ilyen fele-fele adást majd csinálunk egyszer, ahova így a megmaradt üzenetek bekerülnek, hogyha mégse férne bele mindenki, de pont ezért nem is húzom tovább az időt, menjünk tovább az üzenetekkel. Nekem a volt jobboldali szomszédom, aki több mint 20 éve dolgozik a cégnél, minden áldott reggel hozta a kópos táskájában a reggelit, a kis italkájával és a vérnyomás mérőt, kipakolt belőle, majd legörgetve a tetejénél fogva henger formában félretette azt. Munkába menet, útba esik neki egy pékség, ahol megveszi a pék reggelijét, amit a száj előtt tartott zacskóban fogyaszt el, majd a végén összegyűri hangosan, utána rátolja a kapucsinót vagy teát, amit minden egyes korty után hangot ad ki. Bal oldalt egy gyakornokunkkal, aki március óta fújja az orrát, habcizik, nem ám pici szolíd fújásokkal, hanem jó mélyről jövő nyákos, taknyos, amit néha a mögötte lévő fény is megfest. Volt, hogy az ujján maradt, amit diszkréten lenyalt, a telipakolt zsepiket meg a táskájába teszi, a szembe ülő volt kollégám, meg sem említem, aki a lapát ujjaival, ha e-mailt ír, akkor az egész iroda hallotta. Megalapoztuk a hangulatot rendesen, főleg amikor reggel ez egyszerre elindult, írja nekünk Feri. Hát ez kemény. Amikor bárhova nézel, mindenhol történik valami. Egyébként a megfogalmazás is nagyon jó volt, azért kérek elnézést a hallgatóktól, mert ékezetek nem voltak az üzenetben, és ebből kellett valahogy úgy lefordítanom, hogy valószínűleg telefonról lett írva. Úgy le kellett fordítanom, hogy értelmezhető szöveg legyen, remélem ez többnyire azért sikerült. Egy következő üzenetküldő. Az én egyik volt kollégám minden nap a munkahelyén mosott fogat reggel, és a konyhai mosogatóba köpte, öblítette ki a száját. Egyébként itt két iskola van, emberek egy része ugyanúgy gondolkodik, hát hogy belemegy abba az ételmaradék, belemegy abba a mosószer, vagy a mosogatószer, miért ne lehetne egy kis fokrém benne. Én is volt már, hogy kapkodva, tehát lakáson belül, tehát csak a párom látta, de hogy nem a fürdőszobában, hanem a mosogatóban mostam meg a fogam. Én sem szeretem, de minden esetre ilyen már történt. Valaki pedig azt mondja, hogy a fogmosásnak a fürdőszobában a helye, és a sehol máshol nem lehet megtenni. És bizony olyan velem is volt már, vagy ilyen is volt velem, hogy fogat kellett mostom, mert mondjuk fogorvoshoz kellett mennem, éppen munkaidőben kaptam időpontot, és hát meg kellett mostom valahol a fogam, és akkor a férfi WC-ben, a munkahelyen megmostam a fogamat, ott öblögettem, megtöröltem a számat, és úgy indultam el. Tehát van, hogy kénytelen az ember, de hogy minden reggel ott mosson fogat, az tényleg elég kemény. Kedves hallgatók, némi zene után jövünk az utolsó blokkal, tartsanak velünk!
1: Információk első kézből! Ceglét Rádió, a közös ismerős!
2: Csak

Furcsa szokásokról beszélgettünk ma a Ceglét hangjában már második alkalommal. Milyen furcsa szokásai voltak, vagy vannak a kollégáinak a munkahelyén? Ez volt a kérdésünk, és még néhány üzenetküldő belefér a mai adásba, azonban aki kimarad, az majd egy ilyen, hát ezt találtam ki, majd megmondják a kedves hallgatók, hogy jó-e, vagy jó ötletnek tűnik-e, hogy egy ilyen mixelt adást valamikor csinálok, ami azt jelenti, hogy minden olyan kérdés, amik benn maradtak még, és nem sikerült felolvasnom önöknek, azok egy adásban lemennek majd, és akkor teljesen vegyesen lesznek a témák, mindig elmondom a témát, és majd mindig elmondom, hogy milyen válaszok maradtak még meg, úgyhogy mindenkitől elnézést, aki esetleg nem fog beleférni a maiba, de ezt kell alkalmaznunk, mert azért elég sok válasz maradt, de annyi már nem, hogy egy teljes adás kijöjjön belőle, úgyhogy majd valahogy valamikor a közeli jövőben csinálunk egy ilyen vegyes felvágottat önöknek. De azért három üzenetünk még maradt mára is. Egyiknek vannak ilyen epizódjai, hogy például séta közben lelassít, megáll, és tágra nyílt szemmel bámul a semmibe pár másodpercig, de ilyen vietnám flashback fejjel. Napi olyan 4-5-ször. Sőt, megkérdeztem tőle, miért csinálja ezt, fogalma sem volt, hogy miről beszélek. Elég ijesztő. Hát ez tényleg az, egy Norbitól kaptuk egyébként ezt az üzenetet. Vannak ilyen töltései az embernek. Én töltésnek hívom, amikor így megállunk egy pillanatra, és a semmibe bámulunk. Jó, nem gyakran történik az meg, hogy séta közben áll meg az ember, de valakivel ezek szerint ilyen is van. De mondjuk az asztalnál elbambulunk egy picit, pár másodpercig bútol az agy, és aztán utána folytatjuk a napunkat úgy, ahogy kell. Néha ilyen megállások vannak, de azt, hogy nem emlékezz erre az ember, hogy mi történt, és megáll közben, hát ez elég ijesztő tényleg. Velem gyakran előfordul, hogy meetingek közben visszatarthatatlan ásítozás vesz erőt rajtam, de tényleg szinte parodisztikus

0: Volt egy fickó, aki az orrát túrta, ez egy dolog. De egyszer kiszedett egy adagot, ami konkrétan fityegett az ujjáról, elkezdte nyalogatni alulról, aztán beszippantotta, mint a tésztát. Azt hittem, elhányom magam, hogy annyi szégyenérzete nincs, hogy ilyenkor látják, és talán nem kéne. Hú, ez nagyon kemény. Viktor írta az üzenetet egyébként, és azt hiszem, hogy itt kell lezárnom a mai műsort, kedves hallgatók, mert én is egy kicsit rosszul lettem ettől. Szóval nem tudom, hogy legkésőbb azért az óvodában erről az embert megtanítják, leszoktatják, vagy nem tudom. Az autóban is sokszor azt hiszi az ember, hogy láthatatlan, és nem veszi észre más, ha piszkálja az órát, és olyan dolgokat szoktam látni, ami nagyon-nagyon furcsa. Persze, van az a szitu, amikor valami zavar az ember órában, és akkor elfordulva valahogy zsebkendővel megpróbálja kitisztítani. De azért hát vannak szintek. Úgyhogy bocsánat, hogy egy ilyen üzenettel zárjuk a mai adást. Aki esetleg nem fér bele, az ne aggódjon, majd egy ilyen vegyes felvágott adásba bele fogjuk tenni a válaszát. De mára ennyi, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Holnap egy új témával jövünk, addig is maradjanak a Cegléd Rádióval, viszont hallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek. Karbantartás miatt rövidebb útvonalon fog járni a gödöllői hév. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szerdai paksi atomerőműbe kihelyezett ülésen rendelte el a kormány egy dunai fenékküszöb építését az atomerőmű és Duna-Szent Benedek között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén, stabilizálva az erőmű hűtő vízellátását. Magyar Péter közölte, napi 24 órás munkavégzést rendeltek el, a munkához Budapestről és Szentesről rendeltek ki katonákat. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ezért felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután további apadás várható a Dunán. A szolgáltató közösségi oldalán azt írták, mindent megtesz a biztonságos ivóvízellátás fenntartásáért, de a tartósan alacsony dunai vízállás egyre kedvezőtlenebb körülményeket teremt, hangsúlyozták. Különösen fontos, hogy az ivóvizet elsősorban a mindennapi alapvető szükségletekre használjuk, és mellőzzük a nagy mennyiségű, nem létfontosságú vízfelhasználást. Hozzátették, Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet, ahol minden kérés ellenére tovább emelkedik a vízfogyasztás. Marokkóban többeket őrizetbe vettek azzal a gyanúval, hogy határsértésekre bíztattak másokat az észak-afrikai spanyol városok Ceuta és Melilla területére, közölte a Rabati belügyminisztérium. A tárca szerint a közösségi médiában felhívások jelentek meg egy újabb augusztus 15-i tömeges határsértésre. Július végén 80 ezer ember jutott be jogosulatlanul Ceuta területére, 83 ember meghalt. A menedékkérők ügye vitát váltott ki az Európai Unió külső határainak védelméről és Spanyolország felelősségéről. Karbantartás miatt rövidebb útvonalon jár a gödöllői hév csütörtöktől augusztus 19-éig. A kimaradó szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Szombaton és vasárnap csak az Őrsvezértere és Cinkota között. A többi napon az Őrsvezértere és Kistarcsa között járnak szerelvények a H8-as vonalon. A munkák a H9-es Csömöri hív közlekedését nem érintik.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a napos, szeles idő eső nélkül, főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei-tó 24 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cseglédi Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Rádióban.
1: Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. Azonnali intézkedéseket rendelt el a kormány a Duna vízszintjének szabályozására Paksnál. Elérte a szárazföldet az Omán partjainál zátonyra futott tankerből szivárgó olaj. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az első elsüllyesztendő bárka már Pakson van, a másodikért útban Mohácsra a vontatóhajó, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A szerdai paksi atomerőműbe kihelyezett ülésen rendelte el a kormány egy dunai fenékküszöb építését az atomerőmű és Dunaszent Benedek között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát,

0: hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén, stabilizálva az erőmű hűtővízellátását. Magyar Péter közölte, napi 24 órás munkavégzést rendeltek el, a munkához Budapestről és Szentesről rendeltek ki katonákat. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány miatt. Az erről szóló határozat már megjelent a magyar közlönyben. Eszerint a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az asszály és vízhiány elleni kárelhárítás és védekezés feladatainak végrehajtásával, valamint azzal, hogy azok költségeit a központi költségvetésből biztosítsák. Az Omán partjainál zátonyra futott tankerből szivárgó olaj elérte a szárazföldet, közölte a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet, amely vízhelyzeti tervet dolgozott ki a szennyezés megállítására. Az Európai Uniós szankciók alatt álló hajó, amelyet az orosz árnyékflottához soroltak, 130 ezer tonna nyers olajat szállított Indiába, amikor két hete megfeneklett egy ökológiailag kényes térségben. A Greenpeace szerint az olajszőnyeg mérete már 1000 négyzetkilométer. Nőtt. A hajó elérését a monszun időszak nehezíti. Négy portugál fiatal tűnt el az éjszaka az Adriai-tenger horvát partjainál, kettejüket napközben megtalálták. A turisták egy kis gumicsónakkal indultak útnak egy Szenytől északra fekvő kempingből, de a viharos tengeren nyomuk veszett a Velebit csatornában. A keresést tovább folytatják. Az idei nyár hőhullámai 15 milliárd euró többletköltséget is okozhatnak Franciaországnak, jelentette ki az ökológiai átmenetért felelős francia miniszter. A tartós aszály miatt az országban több mint 40 ezer embert sújt vízkorlátozás. A rendkívüli meleg fennakadásokat okoz az energiaellátásban, a hajózásban és a közegészségügyben. A költségeket tovább emelik az erdő és bozott tüzek is.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a napos szeles idő eső nélkül, főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek. Karbantartás miatt rövidebb útvonalon fog járni a Gödöllői Hév. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szerdai paksi atomerőműbe kihelyezett ülésen rendelte el a kormány egy dunai fenékküszöb építését az atomerőmű és Duna-Szent Benedek között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén, stabilizálva az erőmű hűtő vízellátását. Magyar Péter közölte, napi 24 órás munkavégzést rendeltek el, a munkához Budapestről és Szentesről rendeltek ki katonákat. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ezért felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután további apadás várható a Dunán. A szolgáltató közösségi oldalán azt írták, mindent megtesz a biztonságos ivóvízellátás fenntartásáért, de a tartósan alacsony dunai vízállás egyre kedvezőtlenebb körülményeket teremt, hangsúlyozták. Különösen fontos, hogy az ivóvizet elsősorban a mindennapi alapvető szükségletekre használjuk, és mellőzzük a nagy mennyiségű, nem létfontosságú vízfelhasználást. Hozzátették, Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet, ahol minden kérés ellenére tovább emelkedik a vízfogyasztás. Marokkóban többeket őrizetbe vettek azzal a gyanúval, hogy határsértésekre bíztattak másokat az észak-afrikai spanyol városok Ceuta és Melilla területére, közölte a Rabati belügyminisztérium. A tárca szerint a közösségi médiában felhívások jelentek meg egy újabb augusztus 15-i tömeges határsértésre. Július végén 80 ezer ember jutott be jogosulatlanul Ceuta területére, 83 ember meghalt. A menedékkérők ügye vitát váltott ki az Európai Unió külső határainak védelméről és Spanyolország felelősségéről. Karbantartás miatt rövidebb útvonalon jár a Gödöllői Hév csütörtöktől augusztus 19-éig. A kimaradó szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Szombaton és vasárnap csak az Őrsvezértere és Cinkota között. A többi napon az Őrsvezértere és Kistarcsa között járnak szerelvények a H8-as vonalon. A munkák a H9-es Csömöri Hév közlekedését nem érintik.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a napos, szeles idő eső nélkül, főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. Azonnali intézkedéseket rendelt el a kormány a Duna vízszintjének szabályozására Paksnál. Elérte a szárazföldet az Omán partjainál zátonyra futott tankerből szivárgó olaj. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az első esztendő bárka már Pakson van, a másodikért útban Mohácsra a vontatóhajó, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A szerdai paksi atomerőműbe kihelyezett ülésen rendelte el a kormány egy dunai fenékküszöb építését az atomerőmű és Dunaszent Benedek között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsőjeztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén, stabilizálva az erőmű hűtővízellátását. Magyar Péter közölte, napi 24 órás munkavégzést rendeltek el, a munkához Budapestről és Szentesről rendeltek ki katonákat. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány miatt. Az erről szóló határozat már megjelent a magyar közlönyben. Eszerint a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az asszály és vízhiány elleni kárelhárítás és védekezés feladatainak végrehajtásával, valamint azzal, hogy azok költségeit a központi költségvetésből biztosítsák. Az Omán partjainál zátonyra futott tankerből szivárgó olaj elérte a szárazföldet, közölte a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet, amely vízhelyzeti tervet dolgozott ki a szennyezés megállítására. Az Európai Uniós szankciók alatt álló hajó, amelyet az orosz árnyékflottához soroltak, 130 ezer tonna nyers olajat szállított Indiába, amikor két hete megfeneklett egy ökológiailag kényes térségben. A Greenpeace szerint az olajszőnyeg mérete már 1000 négyzetkilométer. A hajó elérését a monszun időszak nehezíti. Négy portugál fiatal tűnt el az éjszaka az Adriai tenger horvát partjainál, kettejüket napközben megtalálták. A turisták egy kis gumicsónakkal indultak útnak egy szennytől északra fekvő kempingből, de a viharos tengeren nyomuk veszett a Velebit csatornában. A keresést tovább folytatják. Az idei nyár hőhullámai 15 milliárd euró többletköltséget is okozhatnak Franciaországnak, jelentette ki az ökológiai átmenetért felelős francia miniszter. A tartós aszály miatt az országban több mint 40 ezer embert sújt vízkorlátozás. A rendkívüli meleg fennakadásokat okoz az energiaellátásban, a hajózásban és a közegészségügyben. A költségeket tovább emelik az erdő és bozott tüzek is.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a napos szeles idő eső nélkül, főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek. Karbantartás miatt rövidebb útvonal.

0: vonalon fog járni a Gödöllői Hév. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szerdai paksi atomerőműbe kihelyezett ülésen rendelte el a kormány egy dunai fenékküszöb építését az atomerőmű és Duna-Szent Benedek között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén, stabilizálva az erőmű hűtő vízellátását. Magyar Péter közölte, napi 24 órás munkavégzést rendeltek el, a munkához Budapestről és Szentesről rendeltek ki katonákat. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ezért felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután további apadás várható a Dunán. A szolgáltató közösségi oldalán azt írták, mindent megtesz a biztonságos ivóvízellátás fenntartásáért, de a tartósan alacsony dunai vízállás egyre kedvezőtlenebb körülményeket teremt, hangsúlyozták. Különösen fontos, hogy az ivóvizet elsősorban a mindennapi alapvető szükségletekre használjuk, és mellőzzük a nagy mennyiségű, nem létfontosságú vízfelhasználást. Hozzátették, Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet, ahol minden kérés ellenére tovább emelkedik a vízfogyasztás. Marokkóban többeket őrizetbe vettek azzal a gyanúval, hogy határsértésekre bíztattak másokat az észak-afrikai spanyol városok Ceuta és Melilla területére, közölte a Rabati belügyminisztérium. A tárca szerint a közösségi médiában felhívások jelentek meg egy újabb augusztus 15-i tömeges határsértésre. Július végén 80 ezer ember jutott be jogosulatlanul Ceuta területére, 83 ember meghalt. A menedékkérők ügye vitát váltott ki az Európai Unió külső határainak védelméről és Spanyolország felelősségéről. Karbantartás miatt rövidebb útvonalon jár a Gödöllői Hév csütörtöktől augusztus 19-éig. A kimaradó szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Szombaton és vasárnap csak az Őrsvezértere és Cinkota között. A többi napon az Őrsvezértere és Kistarcsa között járnak szerelvények a H8-as vonalon. A munkák a H9-es Csömöri Hív közlekedését nem érintik.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a napos, szeles idő eső nélkül, főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.